Érezzétek a jó zenét! Egész nap! Pax FM. Összekött.

0: Ez a rádió játssza a Paks kedvencei. Paks FM összeköt.
1: Gyere, ülj le ide mellém, én csak arra kérlek,

0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

0: Chill Out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szeptembertől decemberig havi 5000, összesen 20000 forint támogatást kapnak a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai, jelentette be pénteken Magyar Péter miniszterelnök. A kompenzációra azok a magánszemélyek jogosultak, akik 2026. január 1-én a megadott teljesítményű dízelautó tulajdonosai voltak. Az összeg kiterjed az őstermelőkre és egyéni vállalkozókra is, amennyiben a jármű magánszemély nevén van, míg az év eleje után vásárolt autóknál külön megoldást dolgoznak ki. A kifizetéseket automatikusan kérelem nélkül intézi a Magyar Államkincstár a NAV adatbázisa alapján. Az első részlet októberben érkezik. Magyar Péter közölte azt is, hogy a mezőgazdasági felhasználók az idei év végéig a gázolajárába épített jövedéki adó teljes összegét visszaigényelhetik. A miniszterelnök a nemzetközi piaci folyamatokkal és a dízel hiánnyal indokolta a döntést, hozzátéve, hogy az árplafon újbóli bevezetése ellátási hiányt és jelentős költségvetési terhet okozna, írja az MTI. Folyamatos az alaplemez kialakítása a Paks 2 projektben. Legutóbb 2000 köbméter beton került az ötös blokki nukleáris sziget épületeinek alaplemezébe, adta hírül weboldalán a Paks 2 ZRT. Az ötös blokki nukleáris sziget 5 épületének alapjául szolgáló, átlagosan 3 méter vastagságú alaplemez betonozását szakaszokra bontva végzik. A legutóbbi kivitelezési fázis során szeptember második hetében 30 órán keresztül megszakítás nélkül folyt a munka. Két műszakban 180 szakember részvételével zajló tevékenység során 2010 köbméter C35 per 45 szilárdsági osztályú bazalt betonkeveréket öntöttek be az alaplemezbe 20 mixer segítségével. A betonozást 670 tonnányi betonacél szerelése előzte meg, miközben továbbra is zajlik a projekt teljes felülvizsgálata, az üzletfolytonosságot szem előtt tartva folytatódnak a kivitelezési tevékenységek. Ennek része többek közt az építési szerelési bázis építése, az oktatói szimulátor központ kivitelezése és a hatos blokki munkagödör tervezési szintig történő mélyítése is, aminek több mint 90%-a elkészült. A Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara a térségfejlesztési program keretében a helyi vállalkozások technológiai megújulását és gazdasági erősítését támogatja. Szakmai tanulmányutakkal, fórumokkal, konferenciákkal, képzésekkel, üzletember találkozókkal segítik a vállalkozók vállalkozások működését. Tavaly mintegy 1200 vállalkozást vontak be a programokba, ezt Hornok Jenő térségfejlesztési koordinátor mondta el rádiónknak. A Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara a vállalkozásfejlesztési osztályvezetője hangsúlyozta, a vállalkozásfejlesztési programot 2024-ben indították útjára.
2: 53 darab eseményt valósítottunk meg éves szinten, mintegy 1200 vállalkozást vontunk be a programokba. Az eddigi időszak tapasztalataira építve nagyobb hangsúlyt helyezünk a kiscsoportos tudásátadásra, gyakorlatorientált események megvalósítására, hiszen ott akkor egyfajta párbeszéd tud kialakulni a résztvevők és az előadó vagy tréner között.
1: Az év második felében is készülnek színes eseményekkel, mini konferenciákkal és vállalkozói workshopokkal a vállalkozóknak, melyekkel a működésüket tudják segíteni.
2: Hozzávetőleg minimum 5 vállalkozói fórumot, mini konferenciát tervezünk, HR, mesterséges intelligencia használat, pénzügy, marketing és természetesen digitalizációs témakörökbe. Terveink szerint olyan 9, 10, 11 néhány vállalkozói workshop megvalósítását tűztük ki célul. Itt is természetesen mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazási lehetőségei, mint kiemelt célterület megjelenik. Meta hirdetések, azok kezelése, Canva, képszerkesztés, digitális tartalomszerkesztés, ezekre valós vállalkozó igények érkeztek felénk, és erre próbáltunk reagálni, próbáltunk olyan programokat összetenni, ami valós érdeklődést mutat, de természetesen itt is lesz majd pénzügyi vonatkozású, üzleti tervezés, cashflow készítés, ami szintén a vállalkozók napi működését tudják segíteni.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A hétvégén a harmadik fordulóval csatlakoznak az élvonalbeli és másodosztályú csapatok a MOL Magyar Kupa küzdelmeihez. A Paksi FC ma délután a másodosztályban szereplő Color City Kazincz Barcika vendégeként kezdi meg az idei kupa szereplését, adta hírül weboldalán az NB1-es futballcsapat. A borsodi együttes jó formában várja az összecsapást, hiszen 7 forduló után még veretlen az NB2-ben. A két gárda nem először találkozik a kupasorozatban, 2022-ben szintén Kazincz Barcikán csaptak össze a negyed döntőben, ahol Szabó János góljával 1-0-ás paksi siker született. A szabályok szerint a továbbjutás most is egyetlen mérkőzésen dől el, döntetlen esetén hosszabbítás, majd 11-es párbaj következik. A Paks Kazincz Barcika mérkőzés délután 3 órakor veszi kezdetét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
4: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: ha meg
1: kérdeznék, csak annyit mondanék. Köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

Hazai kedvencek itt, a Paks FM-en.

0: volt a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Tilos és életveszélyes a Duna-Szentbenedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság a Facebook oldalán pénteken. Az OVF bejegyzésében arról írt, a bal oldalon Duna-Szentbenedeken véget ért a munka, a katonák pénteken levonultak, az OVF pedig megköszönte a munkájukat. Jelezték, ugyanakkor a munka folytatódik a másik oldalon Pakson, ahol rengeteg feladat áll még a vízügyesek és a vállalkozók előtt. Az Országos Vízügyi Igazgatóság egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a Duna-Szentbenedeki oldalon kiépült fenékküszöbön tartózkodni tilos és életveszélyes, és azt kérték, az emberek vegyék figyelembe a tiltótáblákat, írja az MTI. A Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a térségfejlesztési program keretében a helyi vállalkozások technológiai megújulását és gazdasági erősítését támogatja. Szakmai tanulmányutakkal, fórumokkal, konferenciákkal, képzésekkel, üzletember találkozókkal segítik a vállalkozók vállalkozások működését. Tavaly mintegy 1200 vállalkozást vontak be a programokba, ezt Hornok Jenő térségfejlesztési koordinátor mondta el rádiónknak. A Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásfejlesztési osztályvezetője hangsúlyozta, a vállalkozásfejlesztési programot 2024-ben indították útjára.
2: 53 darab eseményt valósítottunk meg éves szinten, mintegy 1200 vállalkozást vontunk be a programokba. Az eddigi időszak tapasztalataira építve nagyobb hangsúlyt helyezünk a kiscsoportos tudásátadásra, gyakorlatorientált események megvalósítására, hiszen ott akkor egyfajta párbeszéd tud kialakulni a résztvevők és az előadó vagy tréner között.
1: Az év második felében is készülnek színes eseményekkel, minikonferenciákkal és vállalkozói workshopokkal a vállalkozóknak, melyekkel a működésüket tudják segíteni.
2: Hozzávetőleg minimum 5 vállalkozói fórumot, minikonferenciát tervezünk, HR, mesterséges intelligencia használat, pénzügy, marketing és természetesen digitalizációs témakörökbe. Terveink szerint olyan 9-10-11 néhány vállalkozói workshop megvalósítását tűztük ki célul. Itt is természetesen mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazási lehetőségei, mint kiemelt célterület megjelenik. Meta hirdetések, azok kezelése, Canva, képszerkesztés, digitális tartalomszerkesztés, ezekre valós vállalkozó igények érkeztek felénk, és erre próbáltunk reagálni, próbáltunk olyan programokat összetenni, ami valós érdeklődést mutat, de természetesen itt is lesz majd pénzügyi vonatkozású, üzleti tervezés, cashflow készítés, ami szintén a vállalkozók napi működését tudják segíteni.
1: Két baleset is történt pénteken Tolnavár megye útjain, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Összeütközött két személyautó a 65-34-es út Nagybányok és Bonyhád közötti szakaszán a 6-os kilométer közelében péntek délelőtt. Az egyik jármű az árokba sodródott a karambol következtében. A bonyhádi hivatásos, valamint a bonyhádi és a nagybányoki önkéntes tűzoltók a lesodródott autóból egy embert kiemeltek és átadtak a mentőknek. Az érintett állapotáról további információt egyelőre nem osztottak meg. A rajok áramtalanították az egyik gépkocsit, a másiknál nem volt szükség ilyen beavatkozásra. Nem sokkal később három személyautó karambolozott a 65-ös főút Zombát és Szekszárdot összekötő szakaszán a 3-as és 4-es kilométer szelvény között. A szekszárdi hivatásos és a zombai önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat, a helyszínre mentő is érkezett. A sérültek állapotáról további információt egyelőre nem közöltek. Az érintett útszakaszon félpályán irányítás mellett haladt a forgalom a helyszínelés és a műszaki mentés idején.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. hozzám termék megjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora.

arca ködé vált. Nem ismerem rég, mosolyán közöny, szeme villant még, tán egy fagyott könyv.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Mohammed bin Salman, szaudi koronaherceg telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, katonai beavatkozást kérve a jemeni húszi fegyveresek előrenyomulásának megállítása érdekében, írja az MTI amerikai tisztségviselők pénteki közlése alapján. Több amerikai médium számára nyilatkozó illetékesek elmondták, a szaudi kormányfő 24 órán belül kétszer is egyeztetett telefonon az amerikai elnökkel, aki tudtára adta, hogy kormányának jelenleg nincsenek tervei közvetlen beavatkozásra az Irán által támogatott és Jemen egy részét uraló lázadó csoport ellen. Azt ugyanakkor felajánlotta Donald Trump, hogy az Egyesült Államok hírszerzési információkat bocsát arab szövetségese rendelkezésére, valamint segítséget nyújt célpontok meghatározásában is, mondták el amerikai tisztségviselők. Adószám és bizonylatadás nélkül egy zárt Facebook csoportban árult használtan beszerzett luxus termékeket egy nő, akinek a bankszámlájára több mint 46 millió forint érkezett a vásárlóktól, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV adóellenőrei egy olyan privát közösségi csoportot vizsgáltak be, ahol kizárólag az adminisztrátor hirdetett márkás ruhákat, táskákat és ékszereket. A vizsgálat során kiderült, hogy az értékesítő sem a készpénzes, sem a banki átutalásos fizetésekről nem állított ki számlát vagy nyugtát. A nő ellen eljárás indult, a mulasztási bírság mellett adóellenőrzés során állapítják meg az elmaradt adókötelezettségeit, amelyeket adóbírság és késedelmi pótlék is terhel majd, írja az MTI. Folyamatos az alaplemez kialakítása a Paks 2 projektben. Legutóbb 2000 köbméter beton került az ötös blokki nukleáris sziget épületeinek alaplemezébe, adta hírül weboldalán a Paks 2 ZRT. Az ötös blokki nukleáris sziget 5 épületének alapjául szolgáló, átlagosan 3 méter vastagságú alaplemez betonozását szakaszokra bontva végzik. A legutóbbi kivitelezési fázis során szeptember 2. hetében 30 órán keresztül megszakítás nélkül folyt a munka. A két műszakban 180 szakember részvételével zajló tevékenység során 2010 köbméter C35x45 szilárdsági osztályú bazalt betonkeveréket öntöttek be az alaplemezbe 20 mixer segítségével. A betonozást 670 tonnányi betonacél szerelése előzte meg, miközben továbbra is zajlik a projekt teljes felülvizsgálata, az üzletfolytonosságot szem előtt tartva folytatódnak a kivitelezési tevékenységek. Ennek része többek közt az építési szerelési bázis építése, az oktató és szimulátor központ kivitelezése és a hatos blokki munkagödör tervezési szintig történő mélyítése is, aminek több mint 90%-a elkészült. Büntető fékezett egy férfi az M6-os autópályán, másodfokon súlyosbították a büntetését, adta hírül a szekszárdi törvényszék. A vádlott még 2024. december 2-án a reggeli órákban az M6-os autópályán közlekedett az általa vezetett személygépkocsival, amikor az előzésre szolgáló belső sávban utolérte azt az autót, amely 130 km/órával előzött éppen egy teherautót. A sofőr sérelmezte, hogy nem tud miatta gyorsabban haladni, ezért, amint lehetősége adódott rá, erőteljesen fékezett előtte, amellyel a mögötte szabályosan közlekedő sértetti személygépkocsi vezetőjét az ütközés elkerülése érdekében vészfékezésre kényszerítette. A vádlott ezzel a sértett személygépkocsi vezetőjének és két utasának, köztük egy 4 éves gyermeknek az életét és testi épségét közvetlenül veszélyeztette. A járművek szerencsére nem ütköztek, személyi sérülés és anyagi kár sem keletkezett. A járásbíróság közúti veszélyeztetés büntette miatt 2 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztett, 1 év 6 hónap börtönbüntetést, 500 000 forint pénzbüntetést, valamint 1 év 8 hónap közúti járművezetéstől eltiltást szabott ki a vádlottal szemben. Utóbbi büntetést a pénteki nyilvános ülésen a másodfokú tanács az ügyészi fellebbezést elfogadva 2 év 6 hónapra emelte meg.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Szeptember 12-e szombat van, 7 óra után járunk 10 perccel és 13 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm a névnapjukat, ma ünneplőket, többek között a Máriákat, Isten éltessen benneteket, de természetesen gratulálok mindenki másnak, aki ma bármilyen apropóból is, de ünnepel. Az elérhetőségem nem változott annak ellenére, hogy múlt hétvégén sajnálatomra nem találkoztunk, reméljük behoztuk a kimaradt helyzeteket. Na, akkor az e-mail cím meg a SMS cím 0629 411 001, SMS-en is, Viberen is lehet zenét kérni, próbálom teljesíteni. Addig is még ezt megteszitek, jöjjenek azok a felvételek, amiket én válogattam ma adásban. Ezek közül is a következő blogban Smoky, Cserháti Zsuzsa Horváth Attilával az oldalán, illetve Sister Siege az előadók sora.
3: Last night

0: Csuki Cocktail. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 7 óra után 21 perccel nézzük az esemény naptár szeptember 12-éhez, ahhoz a mai naphoz köthető információit. 82 évvel ezelőtt, 1944. szeptember 12-én megszületett Barry White, amerikai szólénekes, zeneszerző, producer. 23 éve ezen a napon meghalt Johnny Cash, 11-szeres Grammy-díjas amerikai énekes, zeneszerző, színész, és 51 évvel ezelőtt, 1975. szeptember 12-én a Pink Floyd piacra dobta az albumát, és 58 éve történt, amikor is Janis Joplin nagy sikerű lemez jelentett meg Cheap Thrills címmel. Hát adott az előadók sora, Barry White, Johnny Cash és Pink Floyd. Hallgassuk őket nagy-nagy élvezettel. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together.

0: Sluki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 7:58 után jöjjön egy kívánság teljesítése. Szia kedves Suki, szép reggelt! Tegnap előtt ünnepelte 83. születésnapját Mickey Hart, Grammy-díjas amerikai ütőhangszeres, zeneszerző, zenetudós, a Grateful Dead nevű rockzenekar, még élő dobosai közül másodikként vált ismerté, akit mindig is foglalkoztatott az ütős technikák elmélete, története, e hangszerek, a világ minden tájáról származó hagyományai. Mai reggelen a Grateful Dead 56 évvel ezelőtt megjelent egyik legismertebb szerzeményét, az Amerikai Szépség című albumról szeretnénk kérni Csak Kamionos Tovább címmel. Sajnos az énekes dalszerző Bob Weir az ez év elején hunyt el. Köszönettel és üdvözlettel Dobos Tibi Szabasról. Hát jöjjön akkor Tibi által kért Tracking nevű című zene a Grateful Dead-től, utána pedig jön az LGT, és Bobby Goldsboro is velünk lesz.

0: Sluki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: Bodyguards Baró, ez finom volt. Megyünk tovább 7 óra 48 perckor, amikor is megtudhatjuk, hogy milyen időre számíthatunk a mai napon. Annál is inkább ugye, mert rengeteg szabadtéri programnak nézünk elébe, de erről majd kicsit később is. Hát a rádió egész nap éles lesz majd, azt tudjuk. Na nézzük akkor az időjárás jelentést. A keleti ország részben délelőtt délnyugaton felhősebb lesz az idő, északkeleten kisebb eső, napközben a Dunántól keletre néhány helyen futó zápor is kialakulhat, de a nap második felében már ott sem várható csapadék. Másutt napsütés ígérkezik, de délutánra felhősebb tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul, késő estére 11-17 fok közé csökken a hőmérséklet, a vételkörzet hőmérője pillanatnyilag 14 fokot mutat. Három felvételre maradt idő még ebben az órában, az előadók pedig Rod Stewart, Queen és Zorán. Vitorlázunk egy nagyot.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szeptembertől decemberig havi 5000, összesen 20000 forint támogatást kapnak a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai, jelentette be pénteken Magyar Péter miniszterelnök. A kompenzációra azok a magánszemélyek jogosultak, akik 2026. január 1-én a megadott teljesítményű dízelautó tulajdonosai voltak. Az összeg kiterjed az őstermelőkre és egyéni vállalkozókra is, amennyiben a jármű magánszemély nevén van, míg az év eleje után vásárolt autóknál külön megoldást dolgoznak ki. A kifizetéseket automatikusan kérelem nélkül intézi a Magyar Államkincstár a NAV adatbázis alapján. Az első részlet októberben érkezik. Magyar Péter közölte azt is, hogy a mezőgazdasági felhasználók az idei év végéig a gázolajárába épített jövedéki adó teljes összegét visszaigényelhetik. A miniszterelnök a nemzetközi piaci folyamatokkal és a dízel hiánnyal indokolta a döntést, hozzátéve, hogy az árplafon újbóli bevezetése ellátási hiányt és jelentős költségvetési terhet okozna, írja az MTI. A Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara a térségfejlesztési program keretében a helyi vállalkozások technológiai megújulását és gazdasági erősítését támogatja. Szakmai tanulmányutakkal, fórumokkal, konferenciákkal, képzésekkel, üzletember találkozókkal segítik a vállalkozók vállalkozások működését. Tavaly mintegy 1200 vállalkozást vontak be a programokba, ezt Hornok Jenő térségfejlesztési koordinátor mondta el rádiónknak. A Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara vállalkozásfejlesztési osztályvezetője hangsúlyozta, a vállalkozásfejlesztési programot 2024-ben indították útjára.
2: 53 darab eseményt valósítottunk meg éves szinten, mintegy 1200 vállalkozást vontunk be a programokba. Az eddigi időszak tapasztalataira építve nagyobb hangsúlyt helyezünk a kiscsoportos tudásátadásra, gyakorlatorientált események megvalósítására, hiszen ott akkor egyfajta párbeszéd tud kialakulni a résztvevők és az előadó vagy tréner között.
1: Az év második felében is készülnek színes eseményekkel, minikonferenciákkal és vállalkozói workshopokkal a vállalkozóknak, melyekkel a működésüket tudják segíteni.
2: Hozzávetőleg minimum 5 vállalkozói fórumot, minikonferenciát tervezünk, HR, mesterséges intelligencia használat, pénzügy, marketing és természetesen digitalizációs témakörökbe. Terveink szerint 9-10-11 néhány vállalkozói workshop megvalósítását tűztük ki célul. Itt is természetesen mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazási lehetőségei, mint kiemelt célterület megjelenik. Meta hirdetések, azok kezelése, Canva, képszerkesztés, digitális tartalomszerkesztés, ezekre valós vállalkozó igények érkeztek felénk, és erre próbáltunk reagálni, próbáltunk olyan programokat összetenni, ami valós érdeklődést mutat, de természetesen itt is lesz majd pénzügyi vonatkozású, üzleti tervezés, cashflow készítés, ami szintén a vállalkozók napi működését tudják segíteni.
1: Két baleset is történt pénteken Tolna vármegye útjain, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Összeütközött két személyautó a 65-34-es út Nagybányok és Bonyhád közötti szakaszán a 6-os kilométer közelében péntek délelőtt. Az egyik jármű az árokba sodródott a karambol következtében. A bonyhádi hivatásos, valamint a bonyhádi és a nagybányoki önkéntes tűzoltók a lesodródott autóból egy embert kiemeltek és átadtak a mentőknek. Az érintett állapotáról további információt egyelőre nem osztottak meg. A rajok áramtalanították az egyik gépkocsit, a másiknál nem volt szükség ilyen beavatkozásra. Nem sokkal később három személyautó karambolozott a 65-ös főút Zombát és Szekszárdot összekötő szakaszán a 3-as és 4-es kilométer szelvény között. A szekszárdi hivatásos és a zombai önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat, a helyszínre mentő is érkezett. A sérültek állapotáról további információt egyelőre nem közöltek. Az érintett útszakaszon félpályán irányítás mellett haladt a forgalom a helyszínen és a műszaki mentés idején.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: szeretitek a klasszikus rock zenét,
1: ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek,
2: Suki Cocktail.
0: Nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Cocktail.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Cocktailt.
2: Suki Cocktail.
3: Szép napot, szevasztok! Szeptember 12-e szombat van. 8 óra után járunk 13 perccel, és 15 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm névnapjukon Mária nevű hallgatóinkat, sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma bármilyen apropóból is, de ünnepel. Az elérhetőségem 0629 411 001, SMS-en és Viberen is kereshettek, ha úgy gondoljátok, hogy szükség lenne valami jó kis zenére, ha bár ennél jobbat, mint a Scorpions például most a beköszönő dalba. Sokat nem lehet találni. Na nézzük akkor a következő blokkot. Bonnie M, Omega és Beatles az előadók sora.
4: She's crazy like a fool.

0: Csuki, a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: Let it be, Beatles, ennél nagyobb sláger nem sok van. 8 óra 23-kor egy kívánság teljesítésével folytatódik a koktél. Megmondom, hogy idegen területekre evezek egy kicsit, de reményeim szerint nem kell majd nagyon csalódnom. Ábrahám László, Nagyszalán, Szlovákia, szia, üdv mindenkit, kérek. Albert West and the Souffles egyik szerzeményét 1970-ből, Keserű könnyek, Bitter Tears címmel. Hát akkor ez a csoda jön majd Keserű könnyekkel, aztán itt lesz a Bikini, majd a Blokkot az Orion, Juice Jones zárja az Eső című opusszal.

0: 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 8 óra 35 perckor jöjjenek az esemény naptár szeptember 12-ihez, azaz a mai naphoz köthető hírei. 138 évvel ezelőtt ezen a napon született Tersánszky Józsi Jenő Kossuth-díjas író, talán a Misi Mókus kalandjai vagy a Kakukk Marci legismertebb művei. 94 évvel ezelőtt szeptember 12-én megindult a menetrend szerinti villamos vasúti forgalom Magyarországon. 69 éve immár, hogy megnyílt a helyreállított Corvin Filmszínház, amely az ország első állandó szélesvásznú múzea lett, és 104 évvel ezelőtt, szeptember 12-én úgy döntöttek, hogy kihagyják a mennyasszonyi házassági esküből azt a kifejezést, hogy mindenben engedelmeskedik férjének, és a hölgyek ezt meg is fogadták. Jöjjön újabb három számból álló blokkunk, Gigi Agostino, Ergo és Louis Armstrong az előadók sora.

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 3.49-kor rádiós műsorainkra hívnám fel szíves figyelmeteket. 9 órakor jön Tokai Robi a legfrissebb hírekkel. Aztán kezdődik az Életmód magazin. Ma Andival töltetitek majd a délelőttöt. Az apropója pedig annyi, hogy a Richter Gedeon által támogatott egészségváros akcióról rengeteg élő bejelentkezéssel, sok-sok információval fog Andi majd szolgáltatni benneteket. Reményeink szerint nagy sikerrel az akció is, és a rádió műsor is sikerrel zajlik majd. Holnap, ha minden jól megy, megint találkozunk, addig is szép napot. Hallgassatok sok zenét, és természetesen a Pax FM-mel töltsétek az időtöket, ha lehet. Szép napot, szevasztok!

0: Ez volt a Suki Koktél, a térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél, minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig
1: a 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel és Schukert Józseffel. Suki Koktél a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Következik a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak. Minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.
2: Mozduljunk együtt a városért. Szeptember 12-én szombaton az atomfutás napján Paksra érkezik a Richter Egészségváros programja. A Richter Gedeon nyerté alapadománya a Paksi Gyógyászati Központ felé 3,5 millió forint, amelyet 500 forintonként tudunk növelni, amennyiben részt veszünk egy-egy ingyenes szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson, de a délelőtt 9 órakor a Csengei Központtól induló egészségséta háromszoros pontot ér. Az ASE sporttelepen délelőtt 9 órától délután 5 óráig egész nap szűrések, tanácsadások és színpadi programok várnak helyi fellépőkkel. A bemelegítő tornát Katus Attila vezényli, a napházi asszonya Barabás Éva, de az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásokkal is tudjuk növelni az adományt. Richter Egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a paksi egészségellátásnak. Találkozzunk szeptember 12-én szombaton Pakson az ASE sporttelepen. Mozduljunk együtt a városért!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
4: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros szívében.
3: Anya, ugye hazavisszük!
5: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
6: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
5: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
7: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
8: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. Tilos és életveszélyes a Duna-Szentbenedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság a Facebook oldalán pénteken. Az OVF bejegyzésében arról írt, a bal oldalon Duna-Szentbenedeken véget ért a munka, a katonák pénteken levonultak, az OVF pedig megköszönte a munkájukat. Jelezték, ugyanakkor a munka folytatódik a másik oldalon Pakson, ahol rengeteg feladat áll még a vízügyesek és a vállalkozók előtt. Az Országos Vízügyi Igazgatóság egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a Duna-Szentbenedeki oldalon kiépült fenékküszöbön tartózkodni tilos és életveszélyes, és azt kérték, az emberek vegyék figyelembe a tiltótáblákat, írja az MTI. Füstsátor, védőfelszerelések és tűzoltóautó is várta a gyerekeket szeptember 11-én Szekszárdon, a Tolna vármegyei gyermekvédelmi központ nyárzáró rendezvényén, adta hírül a katasztrófavédelem. A szekszárdi tudásközpontban tartott eseményen a katasztrófavédelem játékos feladatokkal, kifestőkkel és füstsátorral készült, ahol a fiatalok a tájékozódási képességüket tesztelhették. A résztvevők kipróbálhatták a védőruhákat és közelebbről is megtekinthették a tűzoltógépjárművet. A programhoz a katasztrófa védelem mellett a rendőrség bűnmegelőzési alosztálya, a mentőszolgálat és több civil szervezet is csatlakozott. Teljes terjedelmében égett egy autóbusz péntek délelőtt Nagyvejkén a főutcában, közölte a katasztrófavédelem. A jármű mintegy 30 utasa időben elhagyta a buszt, őket később mentesítőjárat szállította tovább. A tűz hőhatása miatt egy közeli lakóház homlokzata és redőnye is károsodott, valamint a busz felett húzódó vezetékek is megsérültek. A Bonyhádi és a Szekszárdi hivatásos tűzoltók két habsugárral oltották el a lángokat. A helyszínre az áramszolgáltató és a közútkezelő szakembereit is értesítették. A beavatkozás idejére a rendőrség az érintett útszakaszt lezárta. A tűz keletkezésének okairól még nem számolt be a katasztrófavédelem.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
8: A hétvégén a harmadik fordulóval csatlakoznak az élvonalbeli és másodosztályú csapatok a MOL Magyar Kupa küzdelmeihez. A Paksi FC ma délután a másodosztályban szereplő Color City Kazincz Barcika vendégeként kezdi meg az idei kupa szereplését, adta hírül weboldalán az NB1-es futballcsapat. A borsodi együttes jó formában várja az összecsapást, hiszen hét forduló után még veretlen az NB2-ben. A két gárda nem először találkozik a kupa sorozatban, 2022-ben szintén Kazincz Barcika csaptak össze a negyed döntőben, ahol Szabó János góljával 1-0-ás paksi siker született. A szabályok szerint a továbbjutás most is egyetlen mérkőzésen dől el, döntetlen esetén hosszabbítás, majd 11-es párbaj következik. A Paks Kazincz Barcika mérkőzés délután 3 órakor veszi kezdetét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: életmód és szórakoztató magazinja.
1: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.
2: Így is van, ez már az Életmód magazin. Ezúttal nem Krisztával, hanem Strasser Andival. Nagyon kellemes szombat délelőttöt kívánok mindenkinek. Szeptember 12-én nem akármilyen napra ébredtünk. Hamarosan kezdődik az atomfutás az ASES sportcsarnok mellett, az ASES csarnok másik oldalán pedig nyitja kapuit hamarosan a Richter egészségváros. Kollégáim már a helyszínen vannak, sőt, jó magam is a helyszínről érkeztem az egészségsétához, éppen készülődött a csapat a Csengei Dénes Kulturális Központnál, akik vállalkoznak arra, hogy egészségsétán vegyenek részt fejenként 1500 forintért, amely a város kasszába, illetve a Paksi Gyógyászati Központ kasszájában csöröghet. Úgyhogy a ma délelőtti Életmód magazin egészen déli 12 óráig arról fog szólni, hogy élőben tudósítunk az atomfutásról, az egészségvárosból is rengeteg interjút, élő közvetítést hallhat majd, és természetesen az egésznek az a lényege, hogy buzdítsunk benneteket, hogy délután 5 óráig látogassatok ki az egészségváros helyszínére, mert minden egyes szűrésen, tanácsadáson és előadáson való részvétel 500 forint adománypont a városnak. Elérjük azt a 20 milliót, és a 60-at, annyiszor elmondtuk a hét alatt, hogy 63 millió forintot gyűjtött össze Kiskunhalas. No, megcsináljuk, kedves paksiak és környékbeliek, vágjunk bele, az első élő tudósítással pedig Harmad Gabi kolléganőm a helyszínről hamarosan jelentkezik.

0: Lola után pontosan 12 perccel járunk délelőtt, 9 óra után az első rajtok már megvoltak az atomfutáson, és ezt onnan is tudjuk biztosan, hogy többek között a rajtnál munkálkodik Páfi Kati kolléganőnk. Szia Kati!
1: Szervusz, Andi, köszöntöm a Paks FM rádió hallgatóit innen az atomfutás helyszínéről, az Atomerőmű Sport Egyesület csarnoka mellett vagyunk, ugye, rengetegen vannak kint, már pislákol a nap, vagy egy kicsit már úgy érzem, hogy van egy kis ereje is talán, de sajnos feltámadt a szél, ennek a futók nem nagyon örülnek, na szóval, igen, szóval elindul. Volt már 8:30-kor volt az első rajt, akkor a 3 kilométeresek kezdték el a futást, természetesen annak már megvolt a beérkezése is, és a 9:05-kor indult a 2 kilométer, és hát itt folyamatosan jönnek, érkeznek be a 2 kilométeres távnak a versenyzői. Többnyire apróságok, ahogy így elnézegetem őket. Az első között legalábbis ők érkeznek be.
0: Hát ugye a gyerekek szoktak a legcukibbak jutni, amikor a 600 méteres távot a szülőkkel együtt általában kézenfogva lefutják. Ezen már túl vagyunk?
1: Nem, képzeld el, az lesz a következő, 9:30-kor rajtól a 600 méter. Ott tényleg a nagyon apróságok futnak, tehát majd, hogy nem a totyogók, meg pár évesek. És igen, így ahogy mondod, tehát ott a szülők többségében mennek az apróságokkal. Ugye hát itt tanulják meg, mondhatjuk azt is, hogy a 600 méteren tanulják meg a gyerekek, hogy na most mégis milyen ez az atomfutás.
0: Így van. És akkor a nagy rajt, úgymond, az 10 órakor lesz?
1: Így van, 10 órakor lesz. Akkor lesz a legnagyobb tömeg, tehát az tényleg egy nagy tömegrajt lesz. A 14 kilométer, a 21, illetve a 31, amiről én úgy tudom, hogy az most 29 kilométer. Tehát, hogy ezeknek lesz a távja majd, igen, 10 órakor rajtolnak.
0: Oké, figyelj Kati, most jók az információink, hogy ugye általában önkéntes munkát mindig válasz az atomfutáson, de most az a feladatod, hogy te igazgatod ott a rajtot? Egészen pontosan mi lesz a dolgod?
1: Ez úgy működik, igen, ez úgy működik, hogy amikor van a rajt előtte, 10 perccel már itt a nagy táblán mutatja, hogy készülődjenek, még gyorsan egy WC-re el lehet futni, lehet egyet kortyolni, egyebek, és amikor 5 percet mutat, tehát hogy annyi van vissza

0: meg egy kicsit, tehát itt vagyok ugye végig, amikor rajtolnak akkor is, meg amikor már ugyanott van a befutás is, tehát a cél, ahol a rajt. Uh-huh. És nagyon jól látni sok gyereket, a felnőtteket, csillogó szemeket, aha, meg hát a fáradt arcokat is ugye, amikor célba érnek.
1: Igen, igen, és hát mindig kíváncsian várjuk, hogy lesz-e valami extrém látnivaló az atomfutáson, valaki jelmezben fut, valaki babakocsival mondjuk a 600 méteren, ilyen is előfordult állítólag az elmúlt években. Egy utolsó kérdést engedj meg, mert hamarosan menned kell. Régóta, tehát reggel óta a helyszínen vagy, és ki is posztoltad a Paks FM Facebook oldalára, hogy az atomfutás mellett az egészségváros is hamarosan nyitja a kapuit. Mit láttál?
0: Hát a standok már végig fel vannak állítva, tehát innen az ASE sportcsarnoktól a régi ASE étterem míg, illetve ott már fel van állítva egy hatalmas nagy színpad. Gondolom, hogy ott lesznek koncertek, meg fellépők, meg ha jól tudom, a Katus Attilának is ott lesz a bemutatója. Tehát amikor én egy ilyen jó fél órával, majdnem egy órával ezelőtt jártam ott, akkor még csak néhány sétáló ember volt. De hát nyilván 9 órakor nyit a maga az egészségváros, ha jól tudom. Ugye az egészség sétával indul.
1: Így van, az egészség séta pedig már, igen, igen, az egészség séta már megy, és Gabi, látom, ja, igen, hogy a igen. Facebookon már tudósít élőben, hamarosan őt is kapcsoljuk. Kati, nagyon köszönjük, és nagyon jó rajtolásokat kívánunk neked.
0: És célba érést a fiatalságnak, meg az indulóknak. Köszönöm, Andi, szép napot mindenkinek.
1: Pláne Páfi Kati kolléganőmet hallottátok az atomfutás helyszínéről. Hamarosan az egészségsétát kapcsoljuk.

0: Dua Lipa és Sean Paul után 9 óra 21 perc van. Megnyitott a kapu itt a Richter Egészségváros Pakson az ASE sportcsarnok mellett. Az ASE sportcsarnok egyik oldalán tulajdonképpen az atomfutás versenyközpontja található, a megszokott helyen, a másik oldalán pedig az ASE sporttelepen felálltak már a sátrak és a különböző pavilonok. A Richter Gedeon NRT 3,5 millió forintos alapadományt ad a városnak, illetve egészen pontosan a Paksi Gyógyászati Központnak, és ezt az alapadományt tudjuk 500 forintonként növelni, amennyiben délután 5 óráig részt veszünk az Egészségváros programjain. Szűréseken, előadásokon, tanácsadásokon lehet részt venni. Reméljük, hogy amit én itt most elmondok, azt már mindenki betéve tudja, hiszen egy bő hete nagyon-nagyon sokat foglalkoztunk ezzel az adománygyűjtési lehetőséggel, és azt is elmondtuk, hogy körülbelül hogy olyan 20-25 millió forintot azért egy átlagos város a Richter Egészségváros látogatása kapcsán összeszokott gyűjteni, de azt is többször elmondtuk, hogy Kiskunhalas valami egészen elképesztő módon 63 millió forintot gyűjtött össze. Nos, hol tartunk? Az egészségséta ezekben a percekben eléri a helyszínt, és még az egészségséta, ami ugye a Csengely Dénes Kulturális Központtól indult 9 óra után pár perccel, itt egyébként 1500 forintot ért fejenként a séta. Én a helyszínen voltam a reggeli órákban, 8:30 és 9 között, és láttam azt is, hogy voltak, akik csoportosan érkeztek egységpólóban, hasonlóan a városnapi felvonuláshoz, úgyhogy a Facebook oldalon már láthattuk tudósításokat a sétáról, és természetesen fúvósok vezették a sort, illetve ott van Harmad Gabi kolléganőm is a helyszínen Graca Levivel együtt, és Gabi többek között tudott interjúzni egy olyan résztvevővel, aki pontot gyűjt Paksnak, pedig nem is paksi. Ezt az interjút hallhatjátok a következőkben.
1: Mindig a Csengely Dénes Kulturális Központ parkolójában vagyunk, és egyre nagyobb itt a tömeg. Hamarosan indulunk a Richter Egészségváros helyszínére, és itt áll mellettem József, akivel a Richter Egészségvárosról, illetve az egészségtudatosságról fogunk beszélgetni. Honnan jöttél?
2: Hát én Németkérről jöttem, azzal a szándékkal, hogy futok egy 7 kilométert az atomfutáson, de az még odébb lesz, úgyhogy belefér ez a menet.
1: Hát ez tök jó, akkor egyszerre két legyet egy csapásra. Honnan értesültél a Richter Egészségvárosról?
2: Hát én erről nem nagyon tudtam eddig. Kedd este az élményfutárok edzésén itt Pakson Andi futótársam árulta el ezt nekem, és azóta rajta vagyok, és keresem, hogy is működik ez, mikor indul, és itt vagyok.
1: Szuper, nagyon jó, hogy itt vagy. Ez már 1500 forintot ér a Paksi Gyógyászati Központnak, ugyanis mindenki, aki ezzel részt vesz, 1500 forinttal. Nem ők támogatják, hanem a cég, a Richter Gedeon NRT-t támogatja a Paksi Gyógyászati Központot. Mit jelent számodra az egészségtudatosság, és hogy jelenik meg ez az életedben?
2: Hát úgy jelenik meg, hogy én rendszeres futó vagyok, szenior atléta, a szekszári szenior atlétáknál vagyok igazolt futó, most már 8-10 éve, többszörös magyarországos bajnok vagyok, 65 év felett, 70 felett. Igazából szűrésekre nem nagyon járok, de évente sportorvos, ami terheléses EKG-t és teljes körű laborvizsgálatot jelent, és ez megnyugtató számomra, hogy alkalmas vagyok a futásra.
1: Na de most viszont lesz lehetőség szűréseken, tanácsadásokon és előadásokon is részt venni a Richter Egészségváros helyszínén, az ASE sporttelepen egész nap. Miken tervezel részt venni?
2: Hát ha élve beérek a 7 kilométeren, mert nagyon fáj a jobb térdem hetek óta, akkor majdnem mindegyiken.
1: Na, ez a beszéd, ez a jó válasz, majdnem mindegyiken, mert hogy minden egyes tanácsadás és szűrés és előadás után további 500 forint üti a markát a Paksi Gyógyászati Központnak, úgyhogy ha kijöttök, akkor vegyetek részt minél több ilyen eseményen, és ne felejtsétek el, hogy a Richter Egészségváros illetve Facebook oldalán, nem honlapján, Facebook oldalán, ha kommenteltek, lájkoltok, vagy megosztjátok a Paksi eseményről szóló posztokat, az is 500 forinttal növeli az adomány értékét, úgyhogy legyetek aktívak, gyertek el, csak úgy, mint József, és ha nem tudtok eljönni bármi miatt, akkor pedig online legyetek aktívak, és gyűjtsünk össze legalább 60 millió forintot az intézménynek.
0: Harmad Gabit hallottátok a helyszínről, ez a beszélgetés egyébként az egészségséta előtt készült, tehát Józseffel, és hát pontosan ez volt az elképzelésünk, hogy akik az atomfutásra érkeznek, azok nevezzenek már be az egészségváros valamelyik szűrésére, mert számításaink szerint ugye az atomfutásra érkező 1500 futóból körülbelül 1000-en vidékről érkeznek, és hogyha ők is részt vennének, csak 1000-en, csak egy darab szűrésen, akkor tudnának nekünk a Paksnak, városnak pénzt gyűjteni, akár több mint 1 millió forintot is. Szóval az Richter Egészségváros megnyitotta kapuit, reméljük, hogy a futók is futás előtt vagy után, inkább után átmennek az egészségváros sátraihoz, és a szűréseken részt vesznek, de ne felejtjétek, hogy délután 5 óráig ezt is megtehetitek, ami pedig az Egészségváros Facebook oldalát illeti, érdemes már most bekövetnetek, és várjuk azt a posztot, amelyet majd kitesznek. Azt kell majd, lesz egy poszt, amit nagyon-nagyon sokan meg kell, hogy osszunk, vagy lájkolnunk kell, mert a lájkok és a megosztások is 500 forint adománypontot érnek, úgyhogy hamarosan újabb bejelentkezésekkel és interjúkkal jelentkezünk. Mindenkit vár a Richter Egészségváros programja pontgyűjtéssel, és remélhetőleg sok-sok adományjal majd Paksváros számára az ASE sportcsarnok mellett. Paks FM.

0: Ez a Paks FM Életmód magazinja. Szombaton délelőtt, amikor déli 12 óráig nem csak az atomfutásról, illetve a Richter egészségváros programjairól hozunk folyamatosan élő helyszíni tudósításokat, de játékban is vagyunk, és hirtelen két játékunk is lett. De kezdjük az elsővel. A világbajnoki játékunk tart ugye csütörtöktől egészen vasárnapig, és természetesen a mai napra is van egy aktuális kérdésünk.
1: Figyelj, jön a játék! A Paks FM most sportos vizekre elvez. Ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt,
0: amelynek jóvoltából 20 000 forint értékű vásárlási utalvány a nyeremény, és tulajdonképpen a két ase sportolót, kenust akarjuk ünnepelni ezzel a négy napos világbajnok játékkal, Juhász Istvánt és Kollár Kristófot. Vajon itthon vannak, és ki tudnak menni a szűrésre a Richter egészségvárosba? No, de lássuk a mai kérdésünket. A C4 500 méteren kétszeres világbajnok kenu négyes. Melyik tagja nyert a poznani világbajnokságon bronzérmet C2 500 méteren? Kollár Kristóffal közösen. Az A válasz lehetőség szerint Fejes Dániel, B válasz lehetőség szerint Juhász István, vajon melyik a helyes, és kivételesen a Facebook oldalunkon tudtok játszani. Reggel korán, sőt már hajnalban kikerült az aktuális játék kérdése, ez a kérdés, amit az imént hallottatok, és a poszt alatt tudtok kommentben játszani, és csinálok egy frissítést, igen, 125-en vagytok játékban, és remélem jók a válaszok, igen, úgy látom, hogy mindenki jól és helyesen tudja a választ. Egyébként a fotókkal, amelyeket elhelyezünk a posztban, azzal általában mindig egy picit segítünk, hogy egészen pontosan mi a helyes válasz. Hétfőn délelőtt 9 óra után fogunk sorsolni.
1: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
0: Így van, nagyon jó kis játék, és nagyon jó lesz a sorsolás, és azt gondolom, hogy ezt a vásárlási utalványt klasszul fel lehet majd használni. A másik játék, amit említettem, tulajdonképpen egy pár perccel ezelőtt indult szintén a Facebook oldalunkon. Szerintetek mennyi pénz gyűlik össze a mai napon a Paksi Gyógyászati Központnak a Richter Egészségváros keretében? Szeretnénk, hogyha kommentben tippelnétek. Egyébként nagyon szeretnénk, hogyha ezek a tippek motiválóak lennének mindannyiunk számára, és egy Paks FM-es ajándékcsomagot tudunk felajánlani cserébe. Nagyon sokan vannak, akik másfél perc alatt végigérnek az egészségváros, vagy végigértek az egészségváros sétáján, és hát kamerával is természetesen ott vagyunk kint a helyszínen, és Armad Gabi, valamint Graca Levi kollégánk folyamatosan tudósít, fogunk még őket a délelőtt folyamán kapcsolni, ami nagyon fontos, hogy az ASE sportcsarnok mellett Pakson, tehát délután 5 óráig tudtok részt venni azokon a szűréseken, tanácsadásokon és különböző életmódbeli előadásokon, amelyekért 500 adománypont jár, és állítólag volt egy kis félreértés a hét során, sokan gondolták azt, hogy 500 forint vagy 1500 forint a belépő, nincs belépő az egészségvárosba, teljesen ingyenes a rendezvény, mi tudunk 500 forintokat gyűjteni azzal, azáltal, hogy részt veszünk ezeken a bizonyos szűréseken. Úgy tudjuk, információink szerint több civil szervezet egyenpólóban csoportosan ment ki a szűrésekre már délelőtt 9 óra után, úgyhogy hajrá, hajrá Paks!

0: Életmód magazin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
2: Fájdalom csillapító.
0: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
3: Dexablock. Fájdalom csillapító.
0: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Mozduljunk együtt a városért! Szeptember 12-én szombaton, az atomfutás napján Paksra érkezik a Richter Egészségváros programja. A Richter Gedeon nyerté alapadománya a Paksi Gyógyászati Központ felé 3,5 millió forint, amelyet 500 forintonként tudunk növelni, amennyiben részt veszünk egy-egy ingyenes szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson, de a délelőtt 9 órakor a Csengei Központtól induló egészségséta háromszoros pontot ér. Az ASE sporttelepen délelőtt 9 órától délután 5 óráig egész nap szűrések, tanácsadások és színpadi programok várnak helyi fellépőkkel. A bemelegítő tornát Katus Attila vezényli, a napházi asszonya Barabás Éva, de az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásokkal is tudjuk növelni az adományt. Richter Egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a paksi egészségellátásnak. Találkozzunk szeptember 12-én szombaton Pakson az ASE sporttelepen. Mozduljunk együtt a városért!
0: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

0: Pontosan 3:40 van, újra kapcsoljuk a Richter Egészségváros helyszínét. Harmad Gabi kolléganőm a helyszínen.
1: Megérkeztünk az ASE sporttelepre, a Richter Egészségváros helyszínére, és mögöttem a Csámpai Country Road Club már ropja a countryt, és egyébként itt van nálam az a kártya, amit a Paks FM videójából már ismerhettek, hogy a Richter Gedeon életét bemutató dokumentumfilm vetítésén kaptuk ezt múlt csütörtökön. Na már most ezt a kártyát most bedobom ebbe a dobozba, és ezzel 500 forintot kerestem a Paksi Gyógyászati Központnak. Természetesen, hogyha délután jöttök ki, akkor is le lehet majd adni. Méghozzá itt a Levi mindjárt megmutatja nektek, itt mögöttünk vannak Richter egészségvárosos sátrak. Ezeknél a sátraknál lehet majd leadni délután. Ha viszont már most itt vagytok, akkor itt a hostess lányokat lehet keresni, és ha nálatok van a kártya, mindenképpen dobjátok be ide, mert minden egyes kártya 500 forintot ér a Paksi Gyógyászati Központnak.
0: Gabi, nagyon köszönjük. Egyébként ami a fellépőket és fellépéseket illeti, valóban a Csámpai Country Road Club fellépése már zajlik a színpadon. Utána köszöntő beszédeket lehet hallani a helyszínen, aztán torna következik Katus Attilával, és utána a helyi fellépők között ott lesz még a Paksi Twirling Egyesület, a Csillagshow Dance Team, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola, majd a Phoenix Tánc Egyesület. Ami a mozijegyeket illeti, ez egy nagyon fontos információ volt, amit Gabi elmondott. Nem tudom, hogy hányan voltak ott egészen pontosan a Richter Gedeon életéről szóló filmvetítésen, de reméljük, hogy eltettétek a jegyet, és most elviszitek az egészségváros helyszínére, tehát Pakson az ASE sportcsarnok melletti területre, ahol egyébként, ahogy láttam a videó közvetítésében Gabinak, valóban ilyen Richter Gedeonos és egészségvárosos egyenruhában, egyen szerkóban lányok hatalmas nagy dobozokkal, hostess lányok hatalmas nagy dobozokkal járkálnak tulajdonképpen ott az emberek között, és gyűjtik ezeket a kártyákat. A videó tudósításaink szerint a Facebook oldalunkat érdemes csekkolni, már rengetegen vannak a helyszínen, ez nagyon-nagyon jó hír, reméljük, hogy nem csak nézelődik mindenki, hanem benevez egy-egy szűrésre, illetve tanácsadásra, és azt is láttuk, jól látni a videótudósításokban, hogy a színpad előtt is nagyon sokan álltak, akik éppen a Csámpai Country Road Club fellépését nézték. Reméljük, hogy ők is, hogyha country rajongók, vagy a Csámpai Country Road Club rajongói, akkor azért szűrés nélkül nem mennek haza, minden szűrés 500 forintot ér. Dr. Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója, egyébként a hét során többször is nyilatkozott rádiónknak a mai egészségvárosi pontgyűjtéssel kapcsolatban, ebből hallhattuk most egy részletet.
2: A program gyakorlatilag az elmúlt héten kezdődött, mégpedig a Nem tűntem el című kisfilmnek a vetítésével a Csengei Dénes Kulturális Központban. Ezúton is köszönjük a lehetőséget, hogy a film ott levetítésre kerülhetett. Ott mindenki kapott egy belépőt. Ezt a belépőt szeretnénk, ha elhoznák magukkal a résztvevők, és leadják. Ennek 500 pont, azaz forint értéke van. És reggel 9 órakor kezdődik a program a Csengei Dénes Kulturális Központon szombaton. Itt elindul egy séta. Ennek van a legnagyobb értéke, gyakorlatilag van egy belépés, ami 500 pontot ér, és maga a séta 1000 pontot, tehát így jön ki az 1500 pont, vagyis forint a séta alkalmával. Én azt látom, hogy Paks tényleg megmozdult, tehát szociális intézmények fognak jönni, az ott lévő gondozottak, és terjed szájról szájra. Szeretnénk, ha a környező településekre is eljutna, hiszen ők is igénybe veszik az egészségügyi központnak a szolgáltatásait. Majd egy egész napos rendezvénysorozat kezdődik meg a sétát követően, előadások történnek szakorvosok által, torna lesz Katus Attilával, ezen kívül szűrővizsgálatok, tanácsadások, és ami nagyon fontos, az online tér. Gyakorlatilag a Richter a saját Facebook oldalán egész nap élőben fog közvetíteni az eseményről. Itt nagyon fontos az, hogy lájkoljunk, megosszunk, hozzászóljunk, mert ezek mind ugyanúgy 500 pont forint értékkel bírnak, és Kiskunhalas esetéből tanulva, akik 63 millió forintot tudtak összegyűjteni ezen a rendezvényen, ott a legnagyobb rész az online térben történt.
0: Így van, dr. Tóth Szívós Etelkát, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatóját hallottátok, és én már is csekkolom közben az Egészségváros Facebook oldalát, mert hogy várjuk azt a posztot, amit majd ki fognak tenni, és már látom is, hogy van kint poszt, nagyszerű, 5 perccel ezelőtt az Egészségváros már posztolt. Heringes Anitát látom, ahogy a színpadon köszöntő beszédet mond. Tehát ezek a posztok 500 forintot érnek, hogyha lájkoljuk, vagy megosztjuk. Én most gyorsan lájkolom is, sőt, meg is osztom, tehát minden egyes like, minden egyes megosztás és minden egyes komment 500 forint adománypontot ér. Az Egészségváros Facebook oldalát muszáj most bekövetnünk és lájkolni, illetve megosztani ezeket a Paksa kapcsolatos posztokat, kimondottan a Paksa kapcsolatos posztokat délután 5 óráig, jó? Tehát ne holnap után, hanem ma délután 5 óráig, úgyhogy hajrá Paks, gyerünk, és akkor ami a szűréseket illeti, a helyszínen egyébként délután 5 óráig többek között érszűkületvizsgálat, koleszterinszintmérés, prostataszűrés, vércukormérés, vérnyomásmérés, bőr- és körömgombaszűrés is van a helyszínen, és csak egy részét soroltam fel, igen, a szűréseknek, ha jól látom a plakátot, tehát mindenkit vár a Richter Egészségváros az ASE sportcsarnok mellett. Helyszíni tudósításokkal még jelentkezünk 10 óra után is.

0: Minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Fox FM. Slágerek minden

0: Életmód magazin.
1: Mennyire vagy otthon a vizen? Tarts velünk ezekben a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. Figyeld a játékainkat, válaszolj helyesen a kérdéseinkre, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából. Készen állsz az evezésre? Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sport.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számukat.
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0629-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
3: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Mohammed bin Salman, szaudi koronaherceg telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, katonai beavatkozást kérve a jemeni húszi fegyveresek előrenyomulásának megállítása érdekében, írja az MTI amerikai tisztségviselők pénteki közlése alapján. Több amerikai médium számára nyilatkozó illetékesek elmondták, a szaudi kormányfő 24 órán belül kétszer is egyeztetett telefonon az amerikai elnökkel, aki tudtára adta, hogy kormányának jelenleg nincsenek tervei közvetlen beavatkozásra az Irán által támogatott és Jemen egy részét uraló lázadó csoport ellen. Azt ugyanakkor felajánlotta Donald Trump, hogy az Egyesült Államok hírszerzési információkat bocsát arab szövetségese rendelkezésére, valamint segítséget nyújt célpontok meghatározásában is, mondták el amerikai tisztségviselők. Adószám és bizonylatadás nélkül egy zárt Facebook csoportban árult használtan beszerzett luxus termékeket egy nő, akinek a bankszámlájára több mint 46 millió forint érkezett a vásárlóktól, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV adóellenőrei egy olyan privát közösségi csoportot vizsgáltak be, ahol kizárólag az adminisztrátor hirdetett márkás ruhákat, táskákat és ékszereket. A vizsgálat során kiderült, hogy az értékesítő sem a készpénzes, sem a banki átutalásos fizetésekről nem állított ki számlát vagy nyugtát. A nő ellen eljárás indult, a mulasztási bírság mellett adóellenőrzés során állapítják meg az elmaradt adókötelezettségeit, amelyeket adóbírság és késedelmi pótlék is terhel majd, írja az MTI. Folyamatos az alaplemez kialakítása a Paks 2 projektben. Legutóbb 2000 köbméter beton került az ötös blokki nukleáris sziget épületeinek alaplemezébe, adta hírül weboldalán a Paks 2 ZRT. Az ötös blokki nukleáris sziget 5 épületének alapjául szolgáló, átlagosan 3 méter vastagságú alaplemez betonozását szakaszokra bontva végzik. A legutóbbi kivitelezési fázis során szeptember 2. hetében 30 órán keresztül megszakítás nélkül folyt a munka. A két műszakban 180 szakember részvételével zajló tevékenység során 2010 köbméter C35x45 szilárdsági osztályú bazalt betonkeveréket öntöttek be az alaplemezbe 20 mixer segítségével. A betonozást 670 tonnányi betonacél szerelése előzte meg. Miközben továbbra is zajlik a projekt teljes felülvizsgálata, az üzletfolytonosságot szem előtt tartva folytatódnak a kivitelezési tevékenységek. Ennek része többek közt az építési szerelési bázis építése, az oktató és szimulátor központ kivitelezése és a hatos blokki munkagödör tervezési szintig történő mélyítése is, aminek több mint 90%-a elkészült. Büntető fékezett egy férfi az M6-os autópályán, másodfokon súlyosbították a büntetését, adta hírül a szexhárdi törvényszék. A vádlott még 2024. december 2-án a reggeli órákban az M6-os autópályán közlekedett az általa vezetett személygépkocsival, amikor az előzésre szolgáló belső sávban utolérte azt az autót, amely 130 km/h előzött éppen egy teherautót. A sofőr sérelmezte, hogy nem tud miatta gyorsabban haladni, ezért, amint lehetősége adódott rá, erőteljesen fékezett előtte, amellyel a mögötte szabályosan közlekedő sértetti személygépkocsi vezetőjét az ütközés elkerülése érdekében vészfékezésre kényszerítette. A vádlott ezzel a sértett személygépkocsi vezetőjének és két utasának, köztük egy 4 éves gyermeknek az életét és testi épségét közvetlenül veszélyeztette. A járművek szerencsére nem ütköztek, személyi sérülés és anyagi kár sem keletkezett. A járásbíróság közúti veszélyeztetés büntette miatt 2 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztett, 1 év 6 hónap börtönbüntetést, 500 000 forint pénzbüntetést, valamint 1 év 8 hónap közúti járművezetéstől eltiltást szabott ki a vádlottal szemben. Utóbbi büntetést a pénteki nyilvános ülésen a másodfokú tanács az ügyészi fellebbezést elfogadva 2 év 6 hónapra emelte meg.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: tippek, tanácsok.
1: Az első és legfontosabb tippünk a mai napra, hogy látogassatok ki az Egészségváros programjára. Én Strasser Andi vagyok, délelőtt 10 óra után járunk pontosan 5 perccel, nagyon kellemes szombat délelőttet és nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek. Az ASE sporttelep mellett 9 óra után megnyitott a kapuit az Egészségváros. Tudjátok, a pontgyűjtés már tart, és nagyon sokan vannak a helyszínen, úgyhogy déli 12 óráig még nagyon sok helyszíni tudósítást hallhattok, többek között ebben az órában is. Azért fontos kilátogatni, mert minden egyes szűrésen, tanácsadáson és előadáson való részvétel 500 forint adománypontot ér a városnak. Délután 5 óráig tudunk gyűjteni. Nagyon sok város több mint 20 millió forintot, de Kiskunhalas 63 millió forintot gyűjtött össze, úgyhogy muszáj belehúznunk, és közben az Egészségváros Facebook oldalára kikerült az első poszt. Heringes Anita polgármester asszonyunk láthatjátok a videó elején, meg fogjátok ismerni. Ezt a posztot meg kell osztanunk, lájkolnunk kell, illetve kommentelnünk alá. Én csak egy szívecskét tettem a Paks FM nevében, bármit lehet tenni. Az a lényeg, hogy minden egyes lájk, megosztás és komment szintén 500 forint adománypontot ér a városnak. Úgyhogy hajrá Paks, húzzunk vele, a Richter Egészségváros programja mellett az atomfutással is foglalkozunk, hiszen délelőtt 10 órakor elrajtolt a nagy rajt, most következik az a sok kilométer méteres futóverseny, amely a város különböző utcáin át tekereg, majd úgy, hogy türelmet kívánunk az autósoknak, és maradjunk együtt! He drinks.

0: Shania Twain egy ritkában hallott felvétellel, pontosan 10 perccel délelőtt, 10 óra után elstartolt az atomfutás leghosszabb futama, a leghosszabb táv 29 kilométeres, a városon átfutnak a futók, úgyhogy ezekben a percekben, illetve bő egy órában, két órában találkozhattok futókkal és futótömeggel, főleg a rajt után az elején. A leghosszabb táv elmegy az atomerőműig szokás szerint, illetve átfut úgy a városon, hogy fölfut egészen a Malomhegyig, és a Malomhegyen túl még kifut az egyik adótoronyig, a szőlők felől jön majd vissza. Szóval, ahogy azt már megszokhattuk, ilyenkor ezen a délelőttön futókkal találkozhatok, persze rengeteg segítő és önkéntes, többek között polgárőrök és rendőrök is kint vannak az utakon. A főutcán átmenő forgalmat is majd ugye egy félpályás útlezárás fogja nehezíteni az autósoknak, de könnyíteni a futók számára, úgyhogy legyetek türelmesek és szurkoljatok. Valamint menjetek ki a Richter Egészség város programjaira, mert minden egyes szűrés, tanácsadás és előadáson való részvétel 500 forint adománypontot ér a városnak. Jelentem, én kerestem 1000 forintot a városnak azzal, hogy innen bentről a stúdióból is tudok keresni, igen, pénzt a városnak, mert hogy megosztottam az Egészségváros Facebook oldaláról azt a bejegyzést, amely Paksról szól. Ezt ti is meg tudjátok tenni, üzenem az otthonülőknek, vagy esetleg azoknak, akik munkahelyen vannak ezekben a percekben, órákban is, tehát az Egészségváros Facebook oldalát érdemes bekövetni. Ott találhatok egy posztot, amelyet pontosan csinálok egy frissítést. 26 perccel ezelőtt posztolt az Egészségváros. Egyébként Heringes Anita polgármesterünket láthatjátok a videó elején, úgyhogy meg lehet ismerni, hogy melyik a paksi poszt. Egyébként az van a poszt fölé írva, hogy örömmel köszöntünk mindenkit a Richter Egészségváros paksi eseményének online közvetítésén, és tulajdonképpen egy másfél perces kis rövid videót tettek ki, amelyben látni, hogy Barabás Éva konferál, ugye ő van itt a helyszínen, városunkban, jelen pillanatban a helyszínen, kint áll a színpadon polgármesterasszonyunk mellett dr. Tóth Szívós Etelka is, a gyógyászati központunknak a főigazgatója, és ezt a rövid interjút be is játszom nektek, és közben látom, hogy 58-an már lájkolták, ez 58 ezer forint, 30-an megosztották, és 31-en posztoltak kommentet alá, úgyhogy akárhogy is számolok, de rossz voltam matekból, tehát több mint 100, igen, akkor ez több mint 100 ezer forint, hát ez csodálatos, csodálatos. Jó, na hallgassuk meg akkor, hogy mi zajlott, illetve mi hangzott el a köszöntő beszédek kapcsán. Ez a rövid videó segít nekünk.
1: Innen is nagyon hálás vagyok az Életfa Idősek Otthona lakóinak és dolgozóinak, hogy még kerekesszékkel is csatlakoztak az egészségsétához. Gratulálunk nektek!
2: Nagyon örülünk, hogy itt vannak, itt vagytok, és bízunk abban, hogy az ingyenes szűréseken mindenki lelkesen részt vesz. Délután 5-ig bőven van idő, és ki lehet használni a lehetőséget.
1: Úgyhogy lájkoljatok, vegyetek részt a szűréseken, legyünk minél többen, gyűjtsünk minél több pénzt a gyógyászati központunknak.
2: Etelka, mire gyűjtünk pontosan, mi az, amire igazán szükség lenne, ugyan 3,5 millió forint adomány alappal indultunk, és ezt lehet ma meg sokszorozni.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon fontos lenne egy altatógép az egynapos sebészet megvalósításához, illetve szeretnénk egy úgynevezett OCT készüléket a szemészeti szakrendelésünk részére. Úgyhogy hálásan köszönjük mindenkinek, aki eljött, és tényleg tömegeket sikerült megmozgatni a Richter és a város segítségével, amit ezúton nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszönünk.
2: Köszönöm szépen, és Orsi...
0: Igen, eddig tartott a videó, Barabás Évit hallottátok, a Richter Egészségváros Facebook oldaláról játszottam be azt a rövid részletet, amit az Egészségváros kivágott a köszöntő beszédekből, tehát Barabás Évi a helyszínen, innen is üdvözöljük, és Harmad Gabi és Graca Levi kollégáink is a helyszínen vannak, a Paks FM Facebook oldalán folyamatosan tudósítanak, ezekhez a tudósításokhoz is visszatérünk hamarosan, tehát még egyszer, délután 5 óráig tudtok kilátni ellátogatni az ASE sporttelep melletti egészségvárosba, ahol fontos, hogy szűréseken és tanácsadásokon részt vegyetek, 500 forintos adománypont jár mindezért, akik pedig nem tudnak kilátogatni, kövessék be az egészségváros Facebook oldalát, ott keressék meg a legfelső paksi posztot, lájkolják, kommenteljék, osszák meg, minden egyes aktivitás 500 forint adománypontot ér a városnak. Élő tudósítással folytatjuk hamarosan. Everybody get up.

0: Új napra ébredt, ez a dal címe. Hát tulajdonképpen ezt szeretnénk, hogy miután a vadonatúj altatógéppel valakit elaltatnak az egynapos sebészeten, Pakson a gyógyászati központban egy új napra fel tudjon ébredni. Remélhetőleg gyógyultan és egészségesen, többek között altatógépre gyűjtünk a mai napon, a Richter Egészség város helyszínét pedig már is kapcsoljuk. Gabi a fejébe vette, hogy kipróbál egy szűrést, lássuk, hogy egészen pontosan mire jutott.
1: Mögöttem az atomfutás, előttem pedig a Richter Egészségváros, és most bemegyünk és megnézzük, hogy milyen tanácsadásokon, szűréseken és előadásokon tudtok részt venni. Rengetegen érkeztek egyébként a sétára, ezt már láthattátok a Paks FM Facebook oldalán, hiszen kikerült a videó, és másfél perc volt, mire végig tudtunk menni a tömegen, és itt a Richter Egészségváros sátrainál pedig különböző szűréseken és tanácsadásokon lehet részt venni. Itt például, ahogy jól látom, akkor a Paksi Gyógyászati Központnak a gastroenterológiai tanácsadásán tudnak részt venni azok, akik éppen itt vannak a helyszínen, és a következő egy szemészeti tanácsadás, igen, el tudtam olvasni, úgyhogy ezt ebből arra következtetek, hogy az én szememmel olyan túl sok baj nincsen, de ettől függetlenül is, ha nincs baj a szemetekkel, de részt vesztek, 500 forintot kereshettek a Paksi Gyógyászati Központnak, úgyhogy nincs vesztenivaló, kérem szépen. Aztán, migrén szűrés, tanácsadás, na hát lehet, hogy akkor itt megállunk, és kipróbáljuk a migrén szűrést, gyertek velem.
0: És Gabi, ki is próbálta a migrén szűrést, és mindjárt meghallgatjuk azt a tudósítását is. A Paks FM Facebook oldalán egyébként zajlanak az élő közvetítések Armat Gabi és Graca Levi kollégáim jóvoltából. Miközben az Egészségváros Facebook oldalán már tudjuk lájkolni és kommentelni, illetve megosztani a Paksról szóló posztokat, ezek az aktivitások is 500 forint adománypontot érnek. No, lássuk, hogy egészen pontosan mi történt Gabival ezen a bizonyos migrénszűrésen.
1: Túl vagyok a migrénszűrésen, egy tök egyszerű tesztet kell kitölteni, egy pár kérdésből álló teszt csupán, és miután ezt megtörtént, utána ott a hölgy, aki ott ül annál az asztalnál, ő segít egyébként, és ő értékeli ki ezt a tesztet. Olyan kérdések voltak például, hogy az elmúlt 3 hónapban hány napon hagyta ki a családi, társasági vagy szabadidős tevékenységeit fejfájás miatt, tehát nem kellett olyan nagyon-nagyon bonyolult kérdésekre sem válaszolni, és amit megtudtam, ugye aki migrénes, annak fontos lenne, hogy például fejfájásnaplót vezessen, és figyelje azt, hogy mi váltja ki a migrént. Van, akinél valamilyen ételfogyasztása, másnál éppen az, hogy nem iszik elég vizet, szóval érdemes odafigyelni arra, hogy mi az, ami a kiváltó ok lehet. És ha nem használna a fájdalomcsillapító, akkor vannak más jellegű készítmények is, tehát nyilván, ha valakinél ez mindennapos a migrén, akkor érdemes ennek utána menni, és érdemes azokat a módszereket megtalálni, amivel a legjobban, leghatékonyabban el tudja mulasztani a migrént. Ami még fontos, és szeretném elmondani, hogy megosztottuk a Paks FM Facebook oldalán az első Richter Egészségvárosról szóló posztot. Ne nálunk lájkoljátok, hanem menjetek rá az Egészségváros Facebook oldalára, ott lájkoljátok, írjatok oda szívecskét, vagy hajrá Paks, vagy bármi, de egy kommentet is, mert mindegyik 500-500 forintot jelent a Paksi Gyógyászati Központnak, plusz ti is osztátok meg a saját Facebook oldalatokon a videókat és a képeket, és az is 500 forintot jelent. Úgyhogy hajrá Paks, gyerünk, sok-sok pénzt összegyűjteni a Paksi Gyógyászati Központnak, és természetesen az egészségünknek tenni jót azáltal, hogy részt veszünk a szűréseken.
0: Harmad Gabit halljátok a helyszínről, a Richter Egészségvárosból, és valóban nagyon fontos, hogy ezeket a posztokat, akik nem tudnak kimenni, főleg azok, lájkolják, és én most megpróbálom csekkolni egyébként, hogy a legutóbbi mondjuk 50 darab lájkhoz képest hol tartunk, 83. Gratulálok, szuper, csak így tovább. 83 lájk, 53 hozzászólás, 44 megosztás. Itt tart a Paksi rendezvénynek a videója az egész Egészségváros Facebook oldalán. Minél többen kell, hogy lájkoljuk és megosszuk, mert 500-500 forint adománypontot ér. Számításaim szerint egyébként lassan ez az egy poszt, úgy látom, hogy annyi megosztást és kommentet bír már, hogy közel 200 000 forintot gyűjtöttünk vele. A Pakson túliakat, minden egyes hallgatónkat kérjük, hogy segítsen Paksnak a mai napon gyűjteni, úgyhogy hajrá, hajrá, élő tudósításokkal és hamarosan játékkal jelentkezem.

0: egy jó kis funky, Ain't No Stopping Us Now, nem állhatunk meg, és ez így is van a mai nap, nagyon aktív a város számára, hiszen pontokat, adománypontokat gyűjtünk, és Harmad Gabi kolléganőm helyszíni tudósításait 9 óra óta már többször hallhattátok, itt a Paks FM-en, most viszont újra élőben kapcsolom Gabit. Hello, hello, szia!
1: Hello, hello, sziasztok!
0: Na mi esély, mi a helyzet? Annyit tudunk, hogy a migrén szűrésen már túl vagy.
1: Zseniális! Már túl vagyok, 2 perc az egész, úgyhogy nyugodtan jöjjön ki mindenki, aki még esetleg nem volt kint, mert nagyon gyorsan mennek ezek a szűrések és tanácsadások. Azóta már voltam memóriazavar tanácsadáson is, nem is tudom, hogy mit akartam mondani ezzel kapcsolatban, már elfelejtettem.
0: Ugye a szabad péntekes kollégáidnak biztos lenne ezzel a kapcsolatban ötlete.
1: Igen. Szóval az a lényeg, hogy az is nagyon rövid procedúra, 12 kérdésre kellett válaszolni, és tényleg nagyon kedves volt a hölgy, aki ott elmagyarázta, hogy hát így a válaszaim alapján azt mondta, hogy komoly baj nincsen, úgyhogy megnyugodhattam, de tényleg 2 percet kellett rá szállni, és ezzel 500 forintot kerestem ugye a Paksi Gyógyászati Központnak, és hát reggel ugye, hogyha Paks FM hallgatói követik az oldalunkat, láthatták, hogy elég nagy tömeg volt itt a sétán is, tehát nagyon jó eséllyel sok-sok millió forintot össze tudunk gyűjteni a Gyógyászati Központnak, és közben arra azért felhívnám a figyelmet, itt most éppen bejöttünk Levivel egyébként az ASE sporttelep területére, mert nem csak kint a Gesztenyés úton vannak sátrak, hanem benne az ASE sporttelepen is rengeteg tanácsadás, szűrés és előadás van, úgyhogy semmiképp sem maradjon kint az, aki kijön, hanem szépen jöjjön be ide a sporttelepre is, és itt is próbáljon ki mindent. Csippantani kell minden sátornál, mert hogy kaptunk egy karszalagot, tehát ha valaki ide ér, akkor keresse a Richter Egészségvárosnak a sátrait, ahol lehet karszalagot kapni, és minden egyes ilyen szűrésnél, tanácsadásnál le kell csippantani ezeket a karszalagokat, ott fog állni valaki egy ilyen kis eszközzel, amivel ez megtörténik. És ami fontos, hogy az Egészségváros Facebook oldalán már megjelent az első poszt. Ezt a posztot mindenki lájkolja be, ott az oldalon. Mi is megosztottuk a Paks FM Facebook oldalán, de ne nálunk lájkolják, hanem a Richter Egészségvárosnak. Az Egészségváros Facebook oldalán, és kommentbe írjanak valamit, egy szívecskét, egy hajrá Paks, gyűjtsünk össze 100 milliót, bármi lehet, nem kell nagy dolgokra gondolni, komment legyen ez a lényeg, és akkor ez is 500-500 forintot ér a Paksi Gyógyászati Központnak, hát még ha megosztják a saját oldalukon ezeket a posztokat, megint csak 500 forintot ér. Úgyhogy legyünk aktívak, azt tanácsolnánk itt a hallgatóinknak, és gyertek ki, nagyon jó kis szűrések vannak, nagyon jó előadások vannak, érdemes kilátogatni, és hát nem mellesleg, itt a szomszédban pedig az atomfutás is zajlik, úgyhogy ott is óriási hangulat van. Gyertek, tegyetek az egészségetekért, én azt mondom, és a Paksi Gyógyászati Központért, akik személyzeti OCT készüléket és altatógépet fognak majd venni abból a pénzből, amit a Richter Gedeon NRT egyrészt felajánlott, 3,5 millió forint alapadományt, és amit itt összegyűjtünk ma még pluszba hozzá az aktivitásunkkal, abból mindez megvehető lesz az intézmény számára.
0: Így van, hajrá Paks! Egyébként Gabi, hogy látod, milyen korosztály az, amelyik így hát a kora délelőtti órákban a helyszínre érkezett?
1: Igen, nagyon vegyes volt, és nagyon cukik voltak, hogy családok kijöttek, tehát a legkisebb kislány, ha jól emlékszem, itt nézek közben Levire, hogy a legkisebb kislány egy ilyen kis nyuszi motorszerűvel ment végig a séta útvonalán, de vannak tizenéves gyerekek is, vannak szülők, és vannak idősek, sőt, hát ugye az Életfa Idősek Otthonából is jöttek idősek, szóval nagyon vegyes a korosztály, szerencsére aktív a város, én azt tudom mondani, de remélem, hogy online is ilyen aktívak leszünk, mint amilyen aktívak voltunk, és vagyunk itt a nap folyamán a helyszínen.
0: Hát ha már az életvásokat említed, ugye a videótudósításodból jól látszott, és jól láttuk, hogy ők voltak azok, akik az idősek otthonából tolókocsival is érkeztek az egészségsétára.
1: Igen, igen.
0: Nekik nagyon. Az 1500 forint igazán felszorozhatna az Egészségváros.
1: Egyetértek. De mindegy, örüljünk neki, az 1500 forint is óriási dolog szerintem, és tényleg nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyi pénzt gyűjtünk össze. Uh-huh. játszunk is, ugye Paksi ajándékcsomagért a mi Paksi FM oldalunkon, tehát hogyha ott kommentben megírja valaki az erről szóló posztnál, hogy szerinte mennyi gyűjtünk össze, aki a legközelebb lesz, majd azok közül kisorsoljuk a nyertest, az ajándékcsomag nyertesét.
0: Így van, két kérdést engedj meg. Tudsz-e arról információt, vagy tudsz ezt információt szerezni, hogy mikor tudhatjuk majd meg azt, hogy mennyi gyűjtöttünk össze?
1: Én, ha jól emlékszem, akkor a programban az van, hogy 17:30 van az adomány átadás, tehát ma este 17:30, mintha ez kihirdetésre kerülne.
0: Wow, oké, nem is kell napokat várnunk. Az informatika segít, gondolom én, többek között a karszalagoknak köszönhetően, jó? És mi most a terved? Merre mentek még Levivel?
1: Hát most éppen itt bejöttünk ugye az ASE sporttelep belső részére, és itt is körülnézünk, itt látom van kardiológiai tanácsadás, koleszterin szintmérés, vérnyomásmérés és hasonlók, illetve amit itt kinéztünk, vagy kinéztem magamnak, az egy vérnyomásmérés, vércukorszintmérés, hát többi szóval ilyenek. Tehát ezeket itt kipróbáljuk, mindent kipróbálunk a Levivel, mert minden egyes tanácsadás, ezt nem győzzük hangsúlyozni, hogy minden egyes tanácsadás 500-500 forintot jelent a Paksi Gyógyászati Központnak.
0: Igen.
1: Ha 10-en veszünk részt, az már 5000 forint. Hát ez tök jó.
0: Ez nagyon jó, 1500 forintot tehát Gabi már gyűjtött, képzeld, én is gyűjtöttem 1000 forintot innen a stúdióból a megosztással és a lájkkal. Gabi, nagyon várjuk a többi következő jobbátudósításodat is, okay, a videótudósításokat is. Szia-szia!
1: Na akkor, hello-hello!
0: Harmad Gabi kolléganőm jelentkezett az Egészségváros központjából, a Pakson az ASE sporttelepen, tehát nagyon fontos, hogy a csarnok mellett már láthatjátok az Egészségváros feliratot és a pavilonokat, viszont érdemes úgymond a régi ASE étterem mögé is lemenni az ASE sporttelep helyszínére, központjába, mert ott is rengeteg pavilon vár mindenkit. Hajrá, Paks!

0: Zséda után 10 óra 47 perc van egészen pontosan, tart az atomfutás a városunkban, és hogyha jók az információim, akkor bizony már forgalmasabb útszakaszokon is futnak a futók, illetve az Öreghegyen és az atomerőmű felé is, és ugye minél később vagyunk a 10 órási rajt után, annál inkább széttagolódik a verseny mezőnye. Vannak, akik előrébb vannak, vannak, akik lemaradnak, minden esetre balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek. Figyeljünk a futókra, sok türelmet az autósoknak. Hát ez az a nap, amikor nem érdemes autóval a délelőtt folyamán útra kelni, ha csak nem a Richter egészségvárosba látogattok fel, mert hogy zajlik Paksváros számára a pontgyűjtés. Ezzel kapcsolatban indítottunk játékot a Facebook oldalunkon. Tippeljétek meg, hogy mennyit, hány forintot tudunk összegyűjteni a városnak, hány millió forintot. Jó teszembe meg is nézem, hogy egyáltalán érkezett-e már tipp. Szóval vajon mennyit tudunk gyűjteni a városnak, és hát egyelőre annyit tudtunk felajánlani, hogy egy Paks FM-es ajándékcsomagot tudunk felajánlani a nyertesnek, aki majd a legközelebbi tippel él. Az az igazság, hogy annyi posztunk van már, itt van a játék, igen, és akkor már is mondom, hogy ki mire tippelt. Kati 6,5 millió forintra, Alexandra 3-4 millió forint között ezt mondta. Mária azt írja, hogy 300, nem tudom, 300 forintra gondol, hát annál több lesz. Krisztián azt írja, hogy szerinte 6,7 millió forintot, Gyula szerint 5,5 millió forintot fogunk gyűjteni. Hát ugye közzétettük, hogy voltak városok, akik 20, 23, 25 millió forintot gyűjtöttek össze, Kiskunhalas pedig valami egészen elképesztő módon 63 millió forintot, úgyhogy ezeknél az összegeknél szerintem sokkal többre számítunk, meglátjuk minden esetre mindenkit arra buzdítunk, hogy menjen ki a Richter Egészségváros programjára, és a szűréseken, tanácsadásokon, előadásokon való részvétellel gyűjtsön 500 forint adománypontot a városnál délután, városnak délután 5 óráig tudjuk mindezt megtenni. Ezen kívül a játékon kívül fut egy másik játékunk is, a világbajnok játékunk, amelyel ugye az Atomerőmű Sportegyesület két fantasztikus világbajnok Kenusát, Juhász Istvánt és Kollár Kristófot ünnepeljük, és természetesen mára is van egy játékkérdésünk.
1: Figyelj, jön a játék! A Paks FM most sportos vizekre elvez. Ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sportegyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt,
0: amelynek a jó voltából 20 000 forint értékű vásárlási utalvány a nyereményünk, amelyet hétfőn délelőtt 9 óra után fogunk sorsolni. Juhász István, Kollár Kristóf, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel, ők ültek a Kenuban címvédéssel, hozták el a világbajnoki aranyat Lengyelországból, a poznani kajakkenu világbajnokságról augusztusban, és már is mondom, hogy hogyan szól a mai játék kérdése. A C4-500 méteren kétszeres világbajnok kenu négyes melyik tagja nyert a poznani világbajnokságon bronzérmet a C2-500 méteres távon Kollár Kristóffal közösen? Az A válasz szerint Fejes Dániel, a B válasz lehetőség szerint Juhász István. Vajon melyik a helyes válasz? Egyébként a poszt alatti fényképek, illetve képek, posztolt képek segítenek, de hát úgy látom, hogy 137-en vannak már velünk játékban reggel óta, és senki nem adott helytelen választ. Szóval játszatok velünk, a helyes válaszokat a Paks FM Facebook oldalán az aktuális játék posztja alatt várjuk.
1: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
0: Mozduljatok a játékban, és mozduljatok az egészségváros felé is, csak erre tudunk buzdítani benneteket, többek között a Heaven Street 7 slágerével is, úgyhogy jó rádiózást mindenkinek!

0: Életmód magazin.
1: Mozduljunk együtt a városért. Szeptember 12-én szombaton, az atomfutás napján Paksra érkezik a Richter Egészségváros programja. A Richter Gedeon nyerté alapadománya a Paksi Gyógyászati Központ felé 3,5 millió forint, amelyet 500 forintonként tudunk növelni, amennyiben részt veszünk egy-egy ingyenes szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson, de a délelőtt 9 órakor a Csengei Központtól induló egészségséta háromszoros pontot ér. Az ASE sporttelepen délelőtt 9 órától délután 5 óráig egész nap szűrések, tanácsadások és színpadi programok várnak helyi fellépőkkel. A bemelegítő tornát Katus Attila vezényli, a napházi asszonya Barabás Éva, de az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásokkal is tudjuk növelni az adományt. Richter Egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a paksi egészségellátásnak. Találkozzunk szeptember 12-én szombaton Pakson az ASE sporttelepen. Mozduljunk együtt a városért!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
4: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
3: Anya, ugye hazavisszük?
5: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Kóp helyére.
6: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Kóp helyén.
5: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
7: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
8: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. Szeptembertől decemberig havi 5000, összesen 20000 forint támogatást kapnak a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai, jelentette be pénteken Magyar Péter miniszterelnök. A kompenzációra azok a magánszemélyek jogosultak, akik 2026. január 1-én a megadott teljesítményű dízelautó tulajdonosai voltak. Az összeg kiterjed az őstermelőkre és egyéni vállalkozókra is, amennyiben a jármű magánszemély nevén van, míg az év eleje után vásárolt autóknál külön megoldást dolgoznak ki. A kifizetéseket automatikusan kérelem nélkül intézi a Magyar Államkincstár a NAV adatbázisa alapján. Az első részlet októberben érkezik. Magyar Péter közölte azt is, hogy a mezőgazdasági felhasználók az idei év végéig a gázolajárába épített jövedéki adó teljes összegét visszaigényelhetik. A miniszterelnök a nemzetközi piaci folyamatokkal és a dízel hiánnyal indokolta a döntést, hozzátéve, hogy az árplafon újbóli bevezetése ellátási hiányt és jelentős költségvetési terhet okozna, írja az MTI. Folyamatos az alaplemez kialakítása a Paks 2 projektben. Legutóbb 2000 köbméter beton került az ötös blokki nukleáris sziget épületeinek alaplemezébe, adta hírül weboldalán a Paks 2 ZRT. Az ötös blokki nukleáris sziget 5 épületének alapjául szolgáló, átlagosan 3 méter vastagságú alaplemez betonozását szakaszokra bontva végzik. A legutóbbi kivitelezési fázis során szeptember 2. hetében 30 órán keresztül megszakítás nélkül folyt a munka. A két műszakban 180 szakember részvételével zajló tevékenység során 2010 köbméter C35/45 szilárdsági osztályú bazalt betonkeveréket öntöttek be az alaplemezbe 20 mixer segítségével. A betonozást 670 tonnányi betonacél szerelése előzte meg, miközben továbbra is zajlik a projekt teljes felülvizsgálata, az üzlet folytonosságot szem előtt tartva folytatódnak a kivitelezési tevékenységek. Ennek része többek közt az építési szerelési bázis építése, az oktatói szimulátor központ kivitelezése és a 6-os blokki munkagödör tervezési szintig történő mélyítése is, aminek több mint 90%-a elkészült. Teljes terjedelmében égett egy autóbusz péntek délelőtt Nagyvejkén a főutcában, közölte a katasztrófavédelem. A jármű mintegy 30 utasa időben elhagyta a buszt, őket később mentesítőjárat szállította tovább. A tűz hőhatása miatt egy közeli lakóház homlokzata és redőnye is károsodott, valamint a busz felett húzódó vezetékek is megsérültek. A Bonyhádi és a Szekszárdi hivatásos tűzoltók két habsugárral oltották el a lángokat. A helyszínre az áramszolgáltató és a közútkezelő szakembereit is értesítették. A beavatkozás idejére a rendőrség az érintett útszakaszt lezárta. A tűz keletkezésének okairól még nem számolt be a katasztrófavédelem.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
8: A hétvégén a harmadik fordulóval csatlakoznak az élvonalbeli és másodosztályú csapatok a MOL Magyar Kupa küzdelmeihez. A Paksi FC ma délután a másodosztályban szereplő Color City Kazincz Barcika vendégeként kezdi meg az idei kupa szereplését, adta hírül weboldalán az NB1-es futballcsapat. A borsodi együttes jó formában várja az összecsapást, hiszen 7 forduló után még veretlen az NB2-ben. A két gárda nem először találkozik a kupasorozatban, 2022-ben szintén Kazincz Barcikán csaptak össze a negyed döntőben, ahol Szabó János góljával 1-0-ás paksi siker született. A szabályok szerint a továbbjutás most is egyetlen mérkőzésen dől el, döntetlen esetén hosszabbítás, majd 11-es párbaj következik. A Paks Kazincz Barcika mérkőzés délután 3 órakor veszi kezdetét.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.
0: 11 óra után pontosan 5 perccel további remek szombat délelőttöt kívánok mindenkinek, és nagyon jó rádiózás. Zajlik az atomfutás városunkban, úgyhogy figyeljétek az útlezárásokat, a forgalomkorlátozásokat, és legyetek türelemmel a mai napon, és szurkoljatok, amennyiben egy-egy futó elhalad mellettetek, vagy az utcátokban. A Malomhegyen túl a Szőlőkig és az Adó tornyokig is elfutnak a futók a mai napon, illetve úgy tudjuk, hogy már túl vannak az atomerőműves körön is. Általában olyan déli 12 óra környékén, illetve 4 óra környékén az utolsó futó is befut, és véget érnek a futamok, úgyhogy ez az egyik nagyon fontos rendezvény városunkban. A másik pedig a Richter Egészségváros programja, amely az ASE sporttelepen zajlik. Hamarosan a helyszínt újra kapcsoljuk. Ne felejtjétek, hogy a szűréseken és tanácsadásokon, illetve előadásokon való részvétellel adománypontokat gyűjtünk a városunknak, úgyhogy ezek a legfontosabb információk, persze a tudósítások között itt vannak a jó zenék is. Natalia Imbruglia-val folytatjuk.

0: A szív vezet a Zaporozsetszes lágerem. Nincs olyan dalcím, amelyről ne tudnék asszociálni a mai napi feladatunkhoz. Ma az a feladatunk, hogy kilátogassunk a Richter Egészségváros helyszínére Pakson az ASE sporttelepen, mert minden egyes szűrésen, tanácsadáson és előadáson való részvétel 500 forint adománypontot ér a városnak. Harmad Gabi kolléganőm még mindig a helyszínen van Graca Levivel együtt, és már is mutatom, hogy miről tud beszámolni aktuálisan.
1: Richter Egészségváros invalid testösszetétel mérés van itt éppen mögöttem, és hogyha pedig így előre nézünk, akkor az egészségfejlesztési irodát láthatjátok, itt a Paksi Egészségfejlesztési Irodáról van szó, akik egyébként egész évben várják azokat, akik az egészségükért szeretnének tenni, nem kell más tenni, csak be kell jelentkezni hozzájuk, és akkor most bemegyünk a sporttelep területére, mert hogy nem csak itt a Gesztenyés úton vannak sátrak, hanem bizony oda bent is rengeteg program és rengeteg tanácsadás, illetve sátor vár benneteket, sőt, gyerekprogramok is vannak, úgyhogy majd azt is meg fogjuk mutatni, hogy a gyerekekkel mi mindent lehet csinálni, de akkor először kezdjük a tanácsadásokkal, és akkor az Agora előadó sátorba megyünk jelenleg, ahol itt akkor mondom is, hogy milyen programok vannak. Például 11 óra 15 perckor kezdődött egy férfiasság és szívügyek című beszélgetés, aztán a csontritkulásról is lesz 12 órakor egy előadás, fél egykor a bőr és a körmök gombás fertőzései, majd 13 órától pedig épp lélekkel, épp test, ezzel a címmel lesz egy előadás. Aztán fél kettőtől varázslatos gondolatok, a memória csodálatos világa. Ez lesz a téma, 14 órától nem tűntem el filmvetítés. Ez ugye Richter Gedeon életét mutatja be, ez a dokumentumfilm, illetve játékfilm, aminek Rudolf Péter játsz egyébként a főszerepét, aki múlt csütörtökön itt járt Pakson egy közönség találkozó keretében. Aztán 15 óra 15 perctől női egészség, nőgyógyászati beszélgetés, 15.45-től kérdezze gyógyszerészét, és 16.10-től pedig Richter Phoenix közösség filmvetítés lesz, itt a Richter Egészségváros Agora előadó sátorában, úgyhogy gyertek ki, vegyetek részt a szűréseken, tanácsadásokon, az előadásokon, és természetesen, ha nem tudnátok kijönni, akkor online az Egészségváros oldalán legyetek aktívak.
0: Gabi, nagyon szépen köszönjük. Egyébként Harmad Gabi kolléganőnk még számos más szűrést is kipróbált a helyszínen, információim szerint, illetve a következőkben majd bejátsszuk azokat az interjúkat is, amelyeket ott készített a helyszínen, többek között a tanácsadások és szűrések sátraiban. Én magam egyébként nagyon sajnáltam, hogy lemaradtam múlt héten, illetve a héten a Richter Gedeon életéről szóló filmvetítésről. Nem, igen, az múlt héten volt. Múlt héten volt, ugye Rudolf Péter személyesen itt volt a városban, és egy közönség találkozóra, egy beszélgetésre is sor kerülhetett a film előtt, illetve után. Szóval magam nagyon sajnáltam, úgyhogy én nagyon örülök neki. Én most tudtam meg egyébként Gabitól, hogy 2 órakor a helyszínen, az ASE sporttelepen az egyik sátorban levetítik ezt a filmet. Egyébként egy körülbelül 1 órás dokumentum és játékfilmről van szó, ami azt gondolom, hogy többek között azért érdekes, mert igaz történet, tehát Richter Gedeon életét dolgozta fel és mutatta be. Nem tudom, hogy tudjátok-e egyébként, hogy ő maga, aki a Richter Gedeon gyógyszergyárat elindította, tragikus sorssal zárult az élete, hiszen a II. Világháború alatt azok között a zsidó

0: mennyire vagy otthon a vizen? Tarts velünk ezekben a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. Figyeld a játékainkat, válaszolj helyesen a kérdéseinkre, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából. Készen állsz az evezésre? Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportból.
1: Paks FM.

0: Paks FM összekött a jó slágerekkel, 11 óra 23 perc van egészen pontosan. A Richter egészségváros helyszínén, az ASE sporttelepen gyermekprogramokkal is várnak benneteket. Első segélynyújtás bemutató, interaktív játékok, aktív iskola, hozzuk mozgásba a gyerekeket címmel is vannak különböző előadások, illetve kitelepülés, illetve a kórház suli is kitelepült a helyszíre, Híd a kórház és az iskola között. Én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy például ennek az előadásnak a keretein belül mire lehet számítani. És közben a Harmad Gabi kolléganőm megérkezett ezeknek a gyermek programoknak a helyszínére, úgyhogy a következőkben az ő tudósítását hallhatjátok.
1: És most éppen a kórház megérkeztünk a gyerek részleghez a Richter egészségvárosban, és most éppen a kórház suli elnevezésű szervezetnél vagyunk az ő sátrukban. Itt áll mellettem Zita, aki az önkéntesük, akitől most megtudjuk, hogy mivel is foglalkozik a kórház suli.
2: Sziasztok, mi a kórház sulitól vagyunk. Ez egy non-profit önkéntes alapú szervezet, ami hidat képez a kórház és az iskola között, hogy segítsünk a tartósan kimaradott gyerekeknek felzárkózni az adott tananyagból, így segítünk visszailleszkedni az iskolába is.
1: És most itt a sátratokban mi mindent lehet csinálni?
2: Mi ilyen különböző asszociáció, illetve memória játékokkal várunk, amiről érdekesség, hogy a mi diákjaink tervezték az egésznek a rajzait, ők rajzolták, festették, illetve különböző memória és ügyességi játékokkal is várunk. Lehet nyerni karkötőt vele, hogyha gyerekkel érkeztek, illetve a könyveink és a különböző kiadványaink is megtekinthetők.
1: Fú, nagyon szuper, és hogyha valaki részt vesz ezeken a, vagy ebbe a sátorba is, mondjuk itt a memória kártyával játszik egyet, akkor azzal is 500 forintot tud a Paksi Gyógyászati Központnak keresni, ugye? Mert hogy ti is lecsippantjátok a kis karszalagot.
2: Igen, mi is most a Richternek gyűjtjük az altatógépre, illetve az OCT gépre az 500-as csippantóssal.
1: Na, hát akkor kedves paksiak, itt van a helyetek, megint csak a kórház sulinak a sátrában is. Nagyon szépen köszönjük Zita nektek, sziasztok, további szép napot, és akkor ha már itt vagyunk, akkor mutassuk meg, Levi, kérlek, a gyermeksarok és játszóházat is a Paks FM követőinek, mert hogy itt le lehet tenni a gyereket egy kicsit, miközben ti elmentek szűrésekre, addig látom arcfestés, az például tuti biztos, hogy van, kicsit rá közelítünk, megmutatjuk közelebbről is. Igen, itt éppen készül egy csodálatos, nem is tudom mi, most innen pont nem látom a kislánynak az arcára festett mintát, de az a lényeg, hogy itt a gyerekeknek is van mit csinálni, és itt is lehet csippantani. Én látom a hölgyet, hogy ő le akarja csippantani az én karszalagomat. Nagyon jó, majd csinálunk is valami jó kis arcfestést itt a nap végére. Na, szóval gyertek ki, és minden egyes ilyen csippantás, amit most láthattatok, az 500 forint támogatást jelent a Richtertől a Paksi Gyógyászati Központnak, és ahogy Zita, az önkéntes lány elmondta, bizony altatógépre és szemészeti OCT készülékre fogják fordítani majd ezt a pénzt.
0: Gabi videó tudósításait a Facebook oldalunkon meg is tudjátok nézni videóban, képben is, és milyen jó, hogy a tudósításért is jár csippantás. Tehát nagyon fontos, hogy amikor kilátogattok az egészségváros helyszínére, az ASE sporttelepre, akkor keressétek azokat az információs pultokat, ahol kék kis karszalagot kaptok, mert ezeknek a karszalagoknak a csippantásaival lehet tulajdonképpen az 500 forintos adománypontok gyűjteni, de én úgy vélem, hogyha valaki oda megy egy-egy szűrésre, akkor ott ezt el fogják természetesen mondani. És azt néztem még a videó alatt, hogy milyen klassz, illetve az arra gondoltam a videó nézése alatt, hogy milyen klassz, hogyha egyszerűen gyerekekkel az ember kimegy ma délután 5 óráig, bármelyik gyerekprogramon, hogy részt vegyen, hát a gyerek szórakozik, kikapcsolódik, és közben azért is, tehát gondolom a gyermek aktivitásáért is jár 500 forint adománypont, és közben megpróbálom csekkolni, hogy mi újság van az Egészségvárosnak a Facebook oldalán, mert hogy tudjátok, az Egészségváros Facebook oldalán is minden paksi rendezvényről szóló poszt alatta komment, illetve az előadások 500 forintot érnek, és most már látom, most is jelen pillanatban a Richter Egészségváros live videóban közvetít egy előadást, amelyben többek között paksi orvos is részt vesz, igen, úgy látom, hogy Könyves Károly urológus szakorvossal beszélget Radványi Dorottya, akit többek között televíziós szakemberként és műsorvezetőként ismerhetünk, és látom, hogy a paksiak lájkolják, illetve megosztják és kommentelnek is folyamatosan a posztok alatt. Hát itt most látok, mit tudom én, igen, egyszer 200 lájkot, aztán még 150 lájkot, az 350, 50 lájk, az már 400, 400 lájk, az már kérem szépen 200 ezer forint adománypont a városnak, úgyhogy Egészségváros Facebook oldal, kövessétek be, és az összes posztot lájkoljátok, osszátok meg, és kommentben egy szívecskét, vagy valami dobjatok, mert minden aktivitás 500 adománypontot ér. Hajrá Paks, van még időnk, 12:30 van, délután 5 óráig, legyünk aktívak, tegyünk ki magunkért.
3: Eldobjuk a hétvégéteket a legjobb zenével.

0: Ameddi Ankó fantasztikus lágere, ezen a nagyon kellemes napsütéses őszi napon kerek 20 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, és süt a nap, úgyhogy kiváló a lehetőség arra, hogy kilátogassunk a Richter egészségvárosba, amely helyszínen rengeteg szakember vár bennünket különböző szűrésekkel, előadásokkal és tanácsadással. A következőkben az eseményről dr. Tóth Szívos Etelkát hallhatjátok, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatóját.
1: Gyakorlatilag a Richter a névsort és a szakorvosi szakdolgozói területeket begyűjtötte, és akikkel ő kívánt szerződést kötni, megkötötte ezekre az úgynevezett prevenciós, szűrő és tanácsadó tevékenységekre. Viszont azt szerettük volna, hogy a dolgozóink, akik aktívan jelentkeztek, hogy szeretnének ott lenni ezen a napon, és a város szűrésében, tanácsadásában részt venni, nekik is adjunk lehetőséget. Ez azt jelenti, hogy plusz sátrakkal készül a Richter, tehát a Richter biztosítja a sátrakat, annak a minimál eszköz, tehát berendezését, mint asztalszék. Az egyéb eszközöket, ami akár egy tanácsadáshoz szükséges, azt a Paksi Gyógyászati Központ fogja biztosítani. Így a gasztroenterológusunk, felföldi főorvos úr, tüdőgyógyászunk is részt fog venni az eseményen, illetve szemész főorvosasszony, valamint ortopéd szakorvos, illetve az egészségfejlesztési iroda is egy sátorban részt fog venni a rendezvényen 6 fővel. Így próbáljuk színesíteni, és gyakorlatilag még több lehetőséget kínálva oda tenni magunkat, mint Paksi Gyógyászati Központ a Richter rendezvényéhez. Igaz, nincs korlát, nincs limit, és lesz egy ajándéksátor. Az ajándéksátorban elhelyezett tartalmakkal is szeretnénk motiválni a résztvevőket, hogy minél több szűrésen, tanácsadáson vegyenek részt. Maga az önkormányzat, az atomerőmű, a Rosszatom, ők mind-mind adománytárgyakat ajánlottak fel, ezek már rendelkezésre állnak, leltározás alatt állnak, és a Richter gyakorlatilag most ezeket átváltja pontértékre, hogy hány pontért melyik ajándéktárgyat fogja megkapni.
0: Délután 5 óráig tudunk adománypontokat gyűjteni Paksnak, városunknak. Minden követőnket is kérjük, hogy segítsenek. A reggeli órákban például interjúzott Harmad Gabi kolléganőm a helyszínen egy német kéri hallgatónkkal, aki az atomfutáson is részt vett, illetve még mellette a szűréseken is, hogy pontokat és forintokat gyűjtsön városunknak. Az elmúlt percekben dr. Tóth Szívós Etelkát, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatóját hallottátok.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM most sportos vizekre elvez. Ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
1: A nyeremény a Nike jóvoltából 20 000 forint értékű vásárlási utalvány. Ezt az utalványt hétfőn délelőtt 9 óra után fogjuk sorsolni azok között, akik csütörtöktől vasárnapig bármelyik játékunkban részt vesznek, világbajnok játékunkban. Minden nap kikerül egy újabb poszt, újabb játékkérdés a Paks FM Facebook oldalára, és ott a játékposztja alatt kommentben lehet játszani. Lássuk, hogy mi került ki ma hajnalban. A C4 500 méteren kétszeres világbajnok kenu négyes, melyik tagja nyert a poznani világbajnokságon bronzérmet C2 500 méteren Kollár Kristóffal közösen. Az A válasz lehetőség szerint Fejes Dániel, a B válasz lehetőség szerint Juhász István, aki nem mellesleg Kollár Kristóffal együtt az Atomerőmű Sport Egyesület világbajnoka. Egyébként őket kívánjuk ünnepelni, a fantasztikus teljesítményüket a világbajnok játékunkkal. Szóval vajon melyik a helyes, A vagy B? A Paks FM Facebook oldalán az aktuális játékposztja alatt kommentben várjuk a helyes válaszokat.
0: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.

0: Pax FM.
1: Hamarosan déli 12 óra, ami azt jelenti, hogy véget ér az Életmód magazin, viszont a Richter Egészségváros programjai egészen délután 5 óráig tartanak, úgyhogy mindenkit arra tudunk buzdítani továbbra is, hogy látogasson ki, mert minden egyes szűrésen, tanácsadáson és előadáson való részvétel 500 forint adománypontot ér a városnak, 5 óra után meg fog történni az összesítés, és az eredményhirdetése is sor kerül 17:30 környékén, ezen kívül pedig, ha esetleg nem tudnátok kilátogatni, de akkor is, ha kilátogattok, ne felejtjétek, hogy az Egészségváros Facebook oldalán a paksi posztok alatt a like, a megosztás és a komment is, minden egyes aktivitás 500 forint adománypontot ér, hajrá Paks, húzzunk bele, hiszen adománypontokat és adományforintokat gyűjtünk a Ritter Gedeon NRT jóvoltából Paksnak, illetve a Paksi Gyógyászati Központnak. Én Strasser Andrá vagyok, az elmúlt 3 órában engem hallottatok, illetve kollégáimat helyszíni tudósításokkal, az atomfutásról és az egészségvárosból. Most 80-as évek best of következik egy órán keresztül non-stop, aztán a szabad péntek best of összeállítása, 2-től 3-ig pedig visszatérek a Tudomány mai állása magazinnal. Jó étvágyat mindenkinek az ebédhez!
0: Ez volt a Paks FM életmód és szórakoztató magazinja.
2: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en Pusztai Krisztinával.
0: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Tilos és életveszélyes a Duna-Szentbenedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság a Facebook oldalán pénteken. Az OVF bejegyzésében arról írt, a bal oldalon Duna-Szentbenedeken véget ért a munka, a katonák pénteken levonultak, az OVF pedig megköszönte a munkájukat. Jelezték, ugyanakkor a munka folytatódik a másik oldalon Pakson, ahol rengeteg feladat áll még a vízügyesek és a vállalkozók előtt. Az Országos Vízügyi Igazgatóság egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a Duna-Szentbenedeki oldalon kiépült fenékküszöbön tartózkodni tilos és életveszélyes, és azt kérték, az emberek vegyék figyelembe a tiltótáblákat, írja az MTI. A Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a térségfejlesztési program keretében a helyi vállalkozások technológiai megújulását és gazdasági erősítését támogatja. Szakmai tanulmányutakkal, fórumokkal, konferenciákkal, képzésekkel, üzletember találkozókkal segítik a vállalkozók vállalkozások működését. Tavaly mintegy 1200 vállalkozást vontak be a programokba, ezt Hornok Jenő térségfejlesztési koordinátor mondta el rádiónknak. A Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásfejlesztési osztályvezetője hangsúlyozta, a vállalkozásfejlesztési programot 2024-ben indították útjára.
3: 53 darab eseményt valósítottunk meg éves szinten, mintegy 1200 vállalkozást vontunk be a programokba. Az eddigi időszak tapasztalataira építve nagyobb hangsúlyt helyezünk a kiscsoportos tudásátadásra, gyakorlatorientált események megvalósítására, hiszen ott akkor egyfajta párbeszéd tud kialakulni a résztvevők és az előadó vagy tréner között.
2: Az év második felében is készülnek színes eseményekkel, minikonferenciákkal és vállalkozói workshopokkal a vállalkozóknak, melyekkel a működésüket tudják segíteni.
3: Hozzávetőleg minimum 5 vállalkozói fórumot, minikonferenciát tervezünk, HR, mesterséges intelligencia használat, pénzügy, marketing és természetesen digitalizációs témakörökbe. Terveink szerint olyan 9-10-11 néhány vállalkozói workshop megvalósítását tűztük ki célul. Itt is természetesen mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazási lehetőségei, mint kiemelt célterület megjelenik. Meta hirdetések, azok kezelése, Canva, képszerkesztés, digitális tartalomszerkesztés, ezekre valós vállalkozó igények érkeztek felénk, és erre próbáltunk reagálni, próbáltunk olyan programokat összetenni, ami valós érdeklődést mutat, de természetesen itt is lesz majd pénzügyi vonatkozású, üzleti tervezés, cashflow készítés, ami szintén a vállalkozók napi működését tudják segíteni.
2: Büntető fékezett egy férfi az M6-os autópályán, másodfokon súlyosbították a büntetését, adta hírül a szekszárdi törvényszék. A vádlott még 2024. december 2-án a reggeli órákban az M6-os autópályán közlekedett az általa vezetett személygépkocsival, amikor az előzésre szolgáló belső sávban utolérte azt az autót, amely 130 km/h-val előzött éppen egy teherautót. A sofőr sérelmezte, hogy nem tud miatta gyorsabban haladni, ezért, amint lehetősége adódott, rá, erőteljesen fékezett előtte, amellyel a mögötte szabályosan közlekedő sértetti személygépkocsi vezetőjét az ütközés elkerülése érdekében vészfékezésre kényszerítette. A vádlott ezzel a sértett személygépkocsi vezetőjének és két utasának, köztük egy 4 éves gyermeknek az életét és testi épségét közvetlenül veszélyeztette. A járművek szerencsére nem ütköztek, személyi sérülés és anyagi kár sem keletkezett. A járásbíróság közúti veszélyeztetés büntette miatt 2 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztett, 1 év 6 hónap börtönbüntetést, 500 000 forint pénzbüntetést, valamint 1 év 8 hónap közúti járművezetéstől eltiltást szabott ki a vádlottal szemben. Utóbbi büntetést a pénteki nyilvános ülésen a másodfokú tanács az ügyészi fellebbezést elfogadva 2 év 6 hónapra emelte meg.
1: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most Paksfm Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig.

Klassz FM Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig. A 96.3-as frekvencián.

0: itt a Pax FM Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig. A 96.3-as frekvencián. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával.
1: Mozduljunk együtt a városért. Szeptember 12-én szombaton az atomfutás napján Paksra érkezik a Richter Egészségváros programja. A Richter Gedeon nyerté alapadománya a Paksi Gyógyászati Központ felé 3,5 millió forint, amelyet 500 forintonként tudunk növelni, amennyiben részt veszünk egy-egy ingyenes szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson, de a délelőtt 9 órakor a Csengei Központtól induló egészségséta háromszoros pontot ér. Az ASE sporttelepen délelőtt 9 órától délután 5 óráig egész nap szűrések, tanácsadások és színpadi programok várnak helyi fellépőkkel. A bemelegítő tornát Katus Attila vezényli. A napházi asszonya Barabás Éva, de az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásokkal is tudjuk növelni az adományt. Richter Egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a paksi egészségellátásnak. Találkozzunk szeptember 12-én szombaton Pakson az ASE sporttelepen. Mozduljunk együtt a városért!
0: És most következik a Paks FM hírek napi hír összefoglalója. A vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot mindenkinek! 2026. szeptember 12-e szombat 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Robertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Folyamatosan zajlanak a munkálatok a Paks 2 projektben. Elítéltek egy büntetőfékező autós Szekszárdon. Kupa meccset játszik ma délután a PFC. Már is jövök a részletekkel.
0: Paks FM hírek.
2: Folyamatos az alaplemez kialakítása a Paks 2 projektben. Legutóbb 2000 köbméter beton került az ötös blokki nukleáris sziget épületeinek alaplemezébe, adta hírül weboldalán a Paks 2 ZRT. Az ötös blokki nukleáris sziget 5 épületének alapjául szolgáló, átlagosan 3 méter vastagságú alaplemez betonozását szakaszokra bontva végzik. A legutóbbi kivitelezési fázis során szeptember 2. hetében 30 órán keresztül megszakítás nélkül folyt a munka. A két műszakban 180 szakember részvételével zajló tevékenység során 2010 köbméter C35 per 45 szilárdsági osztályú bazalt betonkeveréket öntöttek be az alaplemezbe 20 mixer segítségével. A betonozást 670 tonnányi betonacél szerelése előzte meg, miközben továbbra is zajlik a projekt teljes felülvizsgálata, az üzletfolytonosságot szem előtt tartva folytatódnak a kivitelezési tevékenységek. Ennek része többek közt az építési szerelési bázis építése, az oktatói szimulátor központ kivitelezése és a hatos blokki munkagödör tervezési szintig történő mélyítése is, aminek több mint 90%-a elkészült. A Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara a térségfejlesztési program keretében a helyi vállalkozások technológiai megújulását és gazdasági erősítését támogatja. Szakmai tanulmányutakkal, fórumokkal, konferenciákkal, képzésekkel, üzletember találkozókkal segítik a vállalkozók, vállalkozások működését. Tavaly mintegy 1200 vállalkozást vontak be a programokba, ezt Hornok Jenő térségfejlesztési koordinátor mondta el rádiónknak. A Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara vállalkozásfejlesztési osztályvezetője hangsúlyozta, a vállalkozásfejlesztési programot 2024-ben indították útjára.
3: 53 darab eseményt valósítottunk meg éves szinten, mintegy 1200 vállalkozást vontunk be a programokba. Az eddigi időszak tapasztalataira építve nagyobb hangsúlyt helyezünk a kiscsoportos tudásátadásra, gyakorlatorientált események megvalósítására, hiszen ott akkor egyfajta párbeszéd tud kialakulni a résztvevők és az előadó vagy tréner között.
2: Az év második felében is készülnek színes eseményekkel, minikonferenciákkal és vállalkozói workshopokkal a vállalkozóknak, melyekkel a működésüket tudják segíteni.
3: Hozzávetőleg minimum 5 vállalkozói fórumot, minikonferenciát tervezünk, HR, mesterséges intelligencia használat, pénzügy, marketing és természetesen digitalizációs témakörökbe. Terveink szerint 9-10-11 néhány vállalkozói workshop megvalósítását tűztük ki célul. Itt is természetesen mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazási lehetőségei, mint kiemelt célterület megjelenik. metahirdetések, azok kezelése, Canva, képszerkesztés, digitális tartalom szerkesztés, ezekre valós vállalkozó igények érkeztek felénk, és erre próbáltunk reagálni, próbáltunk olyan programokat összetenni, ami valós érdeklődést mutat, de természetesen itt is lesz majd pénzügyi vonatkozású, üzleti tervezés, cashflow készítés, ami szintén a vállalkozók napi működését tudják segíteni.
0: Fox FM hírek.
2: Büntető fékezett egy férfi az M6-os autópályán, másodfokon súlyosbították a büntetését, adta hírül a szekszárdi törvényszék. A vádlott még 2024. december 2-án a reggeli órákban az M6-os autópályán közlekedett az általa vezetett személygépkocsival, amikor az előzésre szolgáló belső sávban utolérte azt az autót, amely 130 km/órával előzött éppen egy teherautót. A sofőr sérelmezte, hogy nem tud miatta gyorsabban haladni, ezért, amint lehetősége adódott rá, erőteljesen fékezett előtte, amellyel a mögötte szabályosan közlekedő sértetti személygépkocsi vezetőjét az ütközés elkerülése érdekében vészfékezésre kényszerítette. A vádlott ezzel a sértett személygépkocsi vezetőjének és két utasának, köztük egy 4 éves gyermeknek az életét és testi épségét közvetlenül veszélyeztette. A járművek szerencsére nem ütköztek, személyi sérülés és anyagi kár sem keletkezett. A járásbíróság közúti veszélyeztetés büntette miatt 2 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztett, 1 év 6 hónap börtönbüntetést, 500 ezer forint pénzbüntetést, valamint 1 év 8 hónap közúti járművezetéstől eltiltást szabott ki a vádlottal szemben. Utóbbi büntetést a pénteki nyilvános ülésen a másodfokú tanács az ügyészi fellebbezést elfogadva 2 év 6 hónapra emelte meg. Teljes terjedelmében égett egy autóbusz péntek délelőtt Nagyvejkén a főutcában, közölte a katasztrófavédelem. A jármű mintegy 30 utasa időben elhagyta a buszt, őket később mentesítőjárat szállította tovább. A tűz hőhatása miatt egy közeli lakóház homlokzata és redőnye is károsodott, valamint a busz felett húzódó vezetékek is megsérültek. A Bonyhádi és a szekszárdi hivatásos tűzoltók 2 habsugárral oltották el a lángokat. A helyszínre az áramszolgáltató és a közútkezelő szakembereit is értesítették. A beavatkozás idejére a rendőrség az érintett útszakaszt lezárta. A tűz keletkezésének okairól még nem számolt be a katasztrófavédelem. 2 baleset is történt pénteken Tolnavár megye útjain, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Összeütközött 2 személyautó a 65-34-es út Nagybányok és Bonyhád közötti szakaszán a 6-os kilométer közelében péntek délelőtt. Az egyik jármű az árokba sodródott a karambol következtében. A bonyhádi hivatásos, valamint a bonyhádi és a nagybányoki önkéntes tűzoltók a lesodródott autóból 1 embert kiemeltek és átadtak a mentőknek. Az érintett állapotáról további információt egyelőre nem osztottak meg. A rajok áramtalanították az egyik gépkocsit, a másiknál nem volt szükség ilyen beavatkozásra. Nem sokkal később 3 személyautó karambolozott a 65-ös főút Zombát és Szekszárdot összekötő szakaszán a 3-as és 4-es kilométer szelvény között. A szekszárdi hivatásos és a zombai önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat, a helyszínre mentő is érkezett. A sérültek állapotáról további információt egyelőre nem közöltek. Az érintett útszakaszon félpályán irányítás mellett haladt a forgalom a helyszínelés és a műszaki mentés idején.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: A hétvégén a 3. fordulóval csatlakoznak az élvonalbeli és másodosztályú csapatok a MOL Magyar Kupa küzdelmeihez. A Paksi FC ma délután a másodosztályban szereplő Color City Kazincz Barcika vendégeként kezdi meg az idei kupa szereplését, adta hírül weboldalán az NB1-es futballcsapat. A borsodi együttes jó formában várja az összecsapást, hiszen 7 forduló után még veretlen az NB2-ben. A két gárda nem először találkozik a kupasorozatban, 2022-ben szintén Kazincz Barcikán csaptak össze a negyeddöntőben, ahol Szabó János góljával 1-0-ás paksi siker született. A szabályok szerint a továbbjutás most is egyetlen mérkőzésen dől el, döntetlen esetén hosszabbítás, majd 11-es párbaj következik. A Paks Kazincz Barcika mérkőzés délután 3 órakor veszi kezdetét. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, 1 óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek.
1: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paksfm slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Megkezdjük a heti szabad péntekünket. Itt van velem a stúdióban Strasser Tamás. Szia Tamás!
2: Szia Gabi, szia hallgatók!
1: Én Harmad Gabi vagyok, és Józsi pedig nyaral, úgyhogy ezúton is kívánunk neki, így van. És szeptember 11-e van, nagy nap ez a Strasser családban, ugyebár Tamás?
2: Nem tudom, mire gondolsz.
1: Hát az Andi szüli napjára.
2: Hát figyelj, már nem az első, tehát igazából mi van?
1: Semmi, csak én gondolkodtam, hogy most nem tudod, hogy a feleségednek szüli napja van, vagy mi lesz ez a, mi lesz a válasz? Igen, figyelek.
2: Hát annyi történt, hogy én már megköszöntöttem, tehát tudom, hogy mi a történet, de az
1: mikor
2: gondolom,
1: 30
2: hogy...
1: évvel ezelőtt? Ne. És akkor mondtad, hogy majd...
2: Igen. Nem. De egyszerűen csak annyi a történet lényege, hogy nyilván azt gondolom, hogy ez egy ilyen magánjellegű történet, tehát igen, tehát most mit kell azon másoknak, szegényeknek fárasztani, hogy ezeknél mondjuk valami van, tehát hát, szülinap ugyanolyan, mint a többi egyébként.
1: Jó, és akkor az Andi a te szeptember 11-éd? vagy...
2: Nem, nekem az államalapításom és mindenféle
1: Jó válasz, ügyes tehát, vagy. Ügyes.
2: Nem, tényleg, tehát állítólag megtaláltam az egyetlen embert, aki képes együtt élni velem még.
1: Ebbe van valami, lehet ebbe valami.
2: Oké, köszi, végte is.
1: Jól van. Na hát akkor Andinak meg innen kívánunk boldog születésnapot, és akkor menjünk tovább, méghozzá Tamás. Hogy érzed magad ebben az időben?
2: Jól, végre egy kicsit fázhatok, ez nem fázás igazából, csak ugye az eddigiekhez képest már lehet érezni például a bőrön azt, hogy van a hőmérséklet, ami nem melegít, hanem esetleg egy kicsit hűt.
1: Igen, egy kis levegő.
2: Kicsit több csapadék jöhetett volna.
1: Hát igen, mondjuk azt jobban szerettem volna én is, amíg egy, itt tudom én, most is szakadna az eső. Ugye holnap Richter egészségváros, akkor azt megköszönjük az időjárásnak, ha velünk lesz, és nem szakad az eső, mert sok pénzt akarunk gyűjteni a Paksi Gyógyászati Központnak, és úgy hallottam, hogy ti is jöttök Andival.
2: Igen, persze.
1: Tamás most tudja meg,
2: hát Andi egyébként nem jön, szegény, mert itt fog ülni, úgy tudom.
1: Ja tényleg, bocsánat, hülye vagyok, ő fog, én tényleg azt mondtam most legutóbb, hogy adásba lesz, de kénytelen, téged igen. Elküld akkor, te hát, fogod képviselni a családot.
2: Vannak egyéb feladataim is, de úgy tudom egyébként, és akkor most itt fontos dolgot fogok elárulni, hogy aki nem tud semmire se kimenni, az még többet tud segíteni online.
1: Igen, na, tehát vegyük végig, azért reggel még beleférhet neked is egy séta, akkor már 1500 forintot kerestél a Paksi Gyógyászati Központnak, hogyha a Csengedénes Kulturális Központhoz odajössz 8 óra 50 percre, 9-kor indul a séta, és oda sétálsz a Zase sporttelephez. Az 1500 forint, Tamás, ennyire hasznos még sosem voltál a városnak.
2: Hány én azt hittem, hogy minden pénteken nagyon hasznos vagyok, bár ugye sokan nem szeretik a műsort, de azért talán nagyon sokan el is gondolkodnak
1: de
2: rajta.
1: Mostanában nem is anyáztak, de nyugodtan anyázzanak, ha hát valaki szeretne, hogy hülyeséget beszélünk. Szeretjük, igen. Hogyha kapunk ilyen anyázós üzeneteket.
2: Hát inkább bennünket bántsanak, mint a gyerekeket otthon.
1: Ennyi.
2: Szerintem ez teljesen benne van a pakliba, hogy ezt így vállaljuk,
1: van.
2: Nem?
1: Így van.
2: Hát addig, ameddig verbális, nem pedig kalapáccsal jönnek, azért már ez is előfordult a magyar közéletben.
1: Igen. Tehát azért óvjatok minket, de nyugodtan elmondhatjátok a véleményeteket. Akár tréger formában is, bár jobban szeretjük, hogyha azért kulturáltan fogalmazzátok meg. Na, szóval...
2: Bocsánat, a tréger az azért ne legyen öncélú. Tehát, hogyha az mesterműves és indokokat tartalmaz, nem csak ilyen, hogy is mondjam, töltelék szavak, mert érdemi nem jut eszébe, az azért annyira nem örülünk. Tehát készüljön fel, ha valamit mond, mert ugye

0: Hát azt figyelj, igen.
1: Igen, na tehát akkor van itt bőr- és körömgomba szűrés.
0: Nem tudok róla, hogy problémám lenne.
1: Bőr, az nem baj, és szűrés.
0: Pár lehet, igen, jó.
1: Nem tudhatsz róla, de
0: nem
1: lehet,
0: tudok,
1: hogy van.
0: Oké,
1: érszűkület vizsgálat.
0: Igen, tehát azt szerintem ebben a korban már tök normális egyébként.
1: Oké. Okay. Inbody testösztetételmérés.
0: Ez mi ez a zsír, meg izé, vagy mi
1: gondolom,
0: ez?
1: Gondolom, igen.
0: Ja, értem.
1: Izom, okay. Zsír, arányok.
0: Igen, oké.
1: Okay. Akarod-e tudni? Koleszterin szintmérés.
0: Hát szoktam járni vérvételre, úgyhogy ott azért tudják, jó koleszterin, rossz koleszterin.
1: Migrén szűrés és tanácsadás is lesz. Aztán neuropátia szűrés cukorbetegeknek.
0: Hát ez még akár talán lehet, hogy érintettség.
1: Prostata szűrés.
0: Na hát, az hogyan?
1: Hát?
0: Tehát, mert van vérvétel, meg ugye van az a manuális.
1: Nem tudom, mert lehet, hogy választhatsz.
0: Ja, igen, jó, oké. Okay.
1: Vércukormérés és vérnyomásmérés és pitvar fibrilláció szűrés.
0: Igen.
1: Na, szóval ezek a szűrések.
0: Ennyi? De van darab.
1: Egyetlen, 5, 9.
2: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: A lényeg az, hogy keressél pénzt, mert most 9500, ugye ha mindegyik részt, az az 4500 forint.
2: Ha már megdög lesz, akkor legalább hasznunk legyen belőle.
1: Akkor legyen haszna a városnak belőle. Így van. Aztán tanácsadások is vannak, például a memória zavar kapcsán. Menopauza. Nem tudom, hogy érdekel.
2: Van kapuzár. Igen, értem. Okay.
1: Aztán csontritkulás, depresszió és szorongás, diabetológia, gyógyszer.

0: Ész, családtervezés és nőgyógyászati szűrés.
1: Ez nagyon érdekelne. Családtervezés.
0: De van testre szabott fogamzásgátlás is, Tamás.
1: Igen, igen, testre szabott. Ismerem ezt a fajtát, letépik a... És akkor már nincsen vele
0: nem,
1: gondol.
0: Lehet, hogy valakinek elég csak az arca, érted? Már az arca maga a testre szabott fogamzásgátlás, nem tudhatod.
1: Nem is fejfúj, értem.
0: Na, jó, oké. Urológia, kardiológia, mellönvizsgálat, tehát így magunkat fogjuk így
1: becsörészni. Azt tudod, hogy állítólag a férfiak között legalább ugyanannyi a mellrákos, mint a
0: izé. Én ezt nem hittem először, de tényleg. Tényleg ez van.
1: Állítólag,
0: sőt, sajnos Pakson is van, ha eleset ebből. Igen, úgyhogy...
1: Na, látod? Én is azt hittem, hogy ez mindig a hölgyek, akkor bennünket miért nem hívnak mammográfiára?
0: Hát ez a jó kérdés. Nem tudom, mert egyébként én is mindig azt hittem, hogy csak a nagymellű nőknek. Én meg ugye kismellű vagyok, én mindig úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor ez én engem nem fog.
1: De ezt még nem tudtam, hogy ez méret kérdéses egyébként, tehát akkor jó.
0: Nem, hát kiderült, hogy nem.
1: De könnyebb kitapogatni, azt értem, mert ugye, na mindegy, oké.
0: Na mindegy. Jó, szóval akkor ilyen tanácsadások lesznek, előadások is lesznek, Tamás, úgyhogy az előadás sátorba is beülhetsz 10:45-től 16:10-ig, és férfiasság és szívügyek címmel például lesz egy előadás 11 óra 15 perckor. Na ez?
1: Micsoda?
0: Férfiasság és szívügyek. Ne kérdezz, hogy itt most a férfiasság szó az mire utal, hogy csak a férfiasság, mint a férfi lét, vagy egy másik férfiasság.
1: Nem, szerintem a kettő együtt értelmezendő.
0: Igen, nyilván.
1: Na, tehát, de ezektől beteg vagyok, tehát kedveseim, tehát már jó kezdődik. Tehát az a jó, hogy tényleg úgy van nagyon sokszor, hogy olyan tanítja, aki tehát nem tudja csinálni. Tehát nem akarok bántani senkit, de ezek a család és szívügyek, és nem tudom én, tehát az a szint, amin mi mocorgunk, az engem frusztrált. Tehát a Bravo 2 az szerintem túl magas színvonal volt ahhoz képest. Tehát olyan arcok beszélnek róla, akik még nem oldottak meg semmilyen problémát az életében, nem érti, na mindegy.
0: Istenem, ezt a negativizmust mindenkitől lehet valamit tanulni.
1: Igen, Józsiért szoktam mondani, mindenki jó valamire, ha más nem lehet. Ebbe igazad van, tehát ez teljesen jó. Igen, tehát én ezt, figyelj, én voltam katona, ezt már többször elmondtam, legjobb oktatóhely volt bizonyos szempontból, nyilván ezt már csak utólag mondom, mert azért olyan szociálisan hátrányos emberekkel találkoztál, és osztották meg veled a világnézetüket, a szociális érzékenységet, tehát ahogyan ők működnek, itt mondjuk kifejezetten akár cigány emberekről van szó, hogy egyszerűen nem tudtad képzelni, hogy mik vannak.
0: Uh-huh. Igen. Hát igen. Na, de akkor még egy picit maradva a Richter Egészségvárosnál, ugye akkor részt veszel az összes létező előadáson, meg a szülővizsgálatokon is. Igen. És
1: nem elég, ha csak lecsipantanak.
0: És utána hazamész és az Anditól elbúcsúzol. Na, de nem, hanem a lényeg az az, hogy 500 forintot kap az intézmény, a Paksi Gyógyászati Központ minden egyes részvételedért.
1: Igen.
0: Nem te fizeted, a Richter Gedeon NRT állja.
1: Ez már egy gyanús, annyiszor elmondod, hogy nem te fizeted, de ugye...
0: Nem, de tényleg nem.
1: Mert ez csak azért...
0: Nem, mert azért mondom el ennyiszer, mert hogy állítólag diplomás emberek kérdezik a városban, hogy most akkor ők, nekik fizetni kell, vagy nem kell fizetniük. Mindenhol elmondjuk, hogy ez ingyenes, nem te fizetsz, utánad fizetnek, tehát te csak ott vagy, jelen vagy.
1: És ettől még egyébként vagy. Igaz a klasszikus mondás, ott, ahol nem fizetnek, ott te vagy a termék. És igen, te vagy a termék, és egyébként jó termék vagy, mert megvizsgálnak, mert okítanak, tehát igen, tehát ez egy jó dolog ilyen értelemben, és nem kell meglepődnöd, hogy nem kell fizetni, mert te magad vagy a termék.
0: Így van, így van. És akkor, amit te említettél, arról is emlékezzünk meg, hogy online jelenléttel is lehet egyébként pénzt gyűjteni a Paksi Gyógyászati
1: Központ. Na most az nem elég, hogy a Facebookot pörgeti, hanem nem a Richterét kell pörgetni.
0: A Richter Egészségváros. Tehát van egy ilyen, hogy egészségváros, azt bekövetitek, fölmentek az oldalra, és folyamatosan nézitek a Paksi állomásról szóló posztokat, amit szombaton kiraknak. Lájkold is be, kommenteld is, meg oszd
1: is
0: meg.
1: Az mi a kommentelés?
0: Hát, hogy odaírod,
1: egy
0: hogy
1: izét,
0: szívecskét, vagy mit tudom, vagy egy...
1: Az már egy komment,
0: mondjuk,
1: értem.
0: Az egy komment, vagy az,
1: valami
0: hogy nagyon jó kezdeményezés, vagy hajrá, Paks, vagy valami.
1: Olyan mondjál, ami rövid, nem túl személyes, mert ez a szív, ez egy kicsit elég hülyén néz ki.
0: Jó, mindegy. Tehát de mondjál hajrá, valamit. Paks, gyűjtsük össze a pénzt, nem tudom, hajrá, Paksi gyógyászati központ, bármi. És ezek egy mind, mind
1: teszek, az, az, like
0: az is,
1: el,
0: a
1: like
0: el is nagyon
1: de
0: jó.
1: De nincs olyan másik íze, az oké, rendben.
0: Igen, tehát, és okay. A lényeg az, hogy mindegyik 500 forintot ér. Tehát, igen. Hogyha mind a hármat megcsinálod, lájkolod, beköveted és kommenteled, az 1500 forint.
1: Lájkolod, de bekövetni csak egyszer lehet, ugye az?
0: Vagy bocsánat, lájkolod, kommenteled és megosztod. Na, ezt akartam mondani. Igen.
1: Ú, akkor este még egy komoly képzésen kell, hogy átessek.
0: Na, jó. És ha voltál egyébként, nem mindenki volt, de ez, vagy hát ott is le fogják vetíteni a Nem tűntem el című filmet, ami ugye Richter Gedeonnak az életéről szól. De aki múlt héten csütörtökön már megnézte, ott kapott egy kis kártyát, és ha ezt a kártyát elhozza magával az ASES sporttelepre...
1: Nem kell még egyszer megnéznie.
0: Akkor nem kell még egyszer megnéznie, csak ha azt leadja, az is plusz 500 font.
1: Értem.
0: Érted? Itt 10 milliókat gyűjthetünk össze.
1: És az miért jó nekünk?
0: Azért, mert tudnak belőle altatógépet venni, meg személyzeti OCT készüléket.
1: Értem. És az miért jó nekünk?
0: Mert fejlődik a város, fejlődik az infrastruktúra, és minket sokkal jobban tudnak ellátni a Paksi Gyógyászati Központban.
1: Így van, és nem kell elmennünk messzebb.
0: Messzebb, így van.
1: Na, okay. Ez egy lényeges dolog, okay. Hanem. Az, aki elvisz, mindjárt haza is viheti.
0: Ennyi.
2: Szabad péntek best of összeállítás. Most a

0: Szabad Péntek Best of összeállítás most a Paks FM-en.
1: Folytatódik a Szabad Péntek Strasser Tamással és Harmat Gabival, és menjünk tovább. Szerintem az e hétnek az egyik csemegéje már téma tekintetében az, hogy a kormányfő keddi parlamenti felszólalásában a megyei önkormányzatok jelenlegi rendszerének felszámolását helyezte kilátásba, mivel szerinte a Fidesz teljesen kiüresítette ezeket az intézményeket, amelyek már a szétesett ellenzék kifizető helyévé váltak, ezért a rendszer jelenlegi formájában felesleges és okafogyott. Na, ehhez mit szólsz?
2: Azt hittem, hogy a férgezés a hét esemény.
1: Az a másik, arról is lesz, hogy ne aggódj.
2: Ja, jó,
1: ne
2: oké, rendben. Hát figyelj, én azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy melyik a fő ok. Mert ha az a baj, hogy az ellenzék fő kifizetési helye lett, ez súlyos érve egyébként, de azt gondolom, hogy nem tudom. Tehát a
1: politikai alapon nem lehet-e? Tehát nem lehet, szakmai kérdés, tehát nem szabad eldönteni, így van?
2: Ettől függetlenül azt gondolom, hogy már akkor, amikor én egyetemre jártam, akkor nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy milyen szintűnek kéne lenni a magyar közigazgatásnak. Ugye valamilyen oknál fogva, tehát európai okok miatt a regionalizálás, ami egyébként idegen volt a magyar kultúrától, az hát bekerült a rendszerbe. És ha nagyon őszinték akarunk lenni, és akkor most csak szakmai alapon mondom a véleményemet, illetve akkor, amikor jutottunk, a megyék tök fölöslegesek. Tehát, és most szakmai alapon mondom, tehát nem érzelmi, tehát az, hogy az ellenzék fő kifizető helye lett, ez nekem ebben a pillanatban inkább erkölcsi kérdés, miközben egyébként nyilván a pénzzel nem illik így bánni, de alapvetően az, hogy nincs is, szerintem nincs létjogosultsága, ugyanúgy, mint sajnos nincs létjogosultsága ebben a formában ennyi önkormányzatnak se.
1: Ugye itt az az érdekes szerintem, hogy arról kell döntést hozni egy ilyen helyzetben, hogy az állam az hány kis szemétdombot biztosít azoknak, hát, az ember? De tényleg?
2: A közigaz, nem, eleve közigaz... fordítva kéne. Mi az a szint, ami elég lapos ahhoz, hogy mindent lefed, nem túl burjánzott, és egyébként működteti a rendszert.
1: Igen.
2: Tehát én fordítva tudok csak a lovon ülni,
1: jó,
2: sajnos.
1: De most
2: nem az,
1: ezt azért mondom, hogy erről kellene dönteni, mert ugye itt azért válik súlyossá a kérdés, mert hogy nyilván a megyei önkormányzatok is nagyon sok embernek adnak munkát, és hogyha most mindenkit szélnek keresztünk...
2: A te kedvenc szavad az önfoglalkoztatás.
1: Az önfoglalkoztatás, igen. Hát köszönöm, hogy helyettem mondtad.
2: Szoktam figyelni.
1: Milyen jó, hogy megjegyzed, amiket mondok.
2: Szoktam. Nehéz. Nem biztos, hogy érdemes azt az energiát erre használni, amennyire figyelni kell, hogy kiszedd a mazsolákat abban, amit te mondasz, de azért, ha már rátettem, akkor igen.
1: Kösz. Na, szóval a lényeg az, hogy nagyon sokaknak, ugye, nagyon sokaknak ad munkát, ennél fogva nyilván nagyon sok érdek sérül, hogyha megszüntetik. Amúgy még azt mondom, így meghallgatva például nem megyei önkormányzati, hanem ugye általában véve önkormányzati vezetőknek az erről való véleményét, hogy akár lehetne olyan témakör, akár a hulladékgazdálkodást, amit lehetne megyei szinten kezelni. Egyébként bár én ezzel is úgy vagyok, hogy szerintem mindig a legjobb. Hát én meg mindig inkább a helyi szintben hiszek, ez valószínűleg...
2: De nem zárja ki egymást a kettő. Csak azt gondolom, hogy vannak dolgok, amikhez kicsi a hely. Tehát akár egy járás is, mert nem termelődik annyi szemét, vagy nem lehet például feldolgozókat létrehozni ezen a szinten.
1: Jó, de most nem menjünk el abba a nagyon más szakmai irányba a hulladék feldolgozás.
2: De én nem tudom másként a közigazgatást elképzelni, mint hogy működjön a szakma.
1: Igen, igen, értem. És a lényeg, hogy azért abban van igazság szerintem, hogy most jelenleg van egy csomó szint, ami egymástól függetlenül, de így egy kicsit mégis vannak párhuzamosságok meg. Tehát, hogy most az államot le akarjuk kicsit jobban építeni, mert egyébként akkor a felszabaduló forrásokat akár arra is fordíthatjuk, hogy azok az emberek, akik munkanélkül maradjanak, mégiscsak megtaláljanak valami olyat az életbe, amin boldogok, vagy amivel boldogok, és nem önfoglalkoztatnak, hanem ténylegesen mondjuk létrehoznak valamit. Vagy pedig maradjunk benne ebben a, jó ez nekünk
2: posványban.
1: Így, posványban. Igen, tehát ez egy nagyon nagy kérdés.
2: Hát igen, de amikor a balti államok a GDP-jük 4%-át költik az államra, vagy a közigazgatásra, mi meg a 10-et, akkor az a 6% elméletek sokszor nagyon tehetséges és jól képzett emberekkel megjelenne a versenypiacon, nem lennének kényelmesek. Nyilván az állam legyen támogató. Ma néztem éppen egy részvideót, és arról beszélt a srác, hogy annyira lesüllyedt a magyar vállalkozói, hát hogy is mondjam, nem kultúrának nevezném, csak egyszerűen a rendszer, hogy addig nem kezdesz el beruházni, ameddig az állam nem adja hozzá pályázatokon a 30%-ot, mert ennyire nem bízol magadban, az államban és a többiben. Tehát 30%-os mínuszban vagyunk.
1: Igen.
2: A jó ötleteknél is. Vagy fogja magát, és elmegy, és külföldön megcsinálja. Miről beszélünk? És ugye egyébként Magyarország nagyon rosszul áll, de Európa is rosszul áll mondjuk Amerikához vagy Kínához képest.
1: De akkor mi a megoldás?
2: Az, hogy szabadítsuk fel végre az emberi alkotói szférát, vagy hogy mondjam, szellemet, és akkor majd működni fog, de ez az kell, hogy nagyon gyorsan legyenek ügyintézve. Tehát bemegyek, érted, most ne értsél be, akarok valami telefonkártyát venni, és frusztráló, hogy mennyi idő, energia és hülyeség GDPR-ra igen. megy el egy olyan helyzetbe, aminek nincs értelme.
1: Maximális.
2: Az ilyeneket le kell csökkenteni, mert nem lesz. Elmegy az embernek a kedve. Nem lehet az, hogy az energiáid nagy része nem az jó ötletednek, a szerelmednek a működtetésébe megy, hanem abba, hogy az akadályokat, amiket elé tesznek, azokat átugráld. Elmegy a kedved.
0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.

0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Teljesen egyetértek, én most egy amper bővítést szerettem volna megoldani. Na most ezt elképzelni nem tudod, hogy milyen tortúra. Tehát eleve már az, hogy ugye itt van ez az MVM, meg az EON, meg a nem tudod, tehát már át se látom.
2: Mi van, bitcoint fogsz bányászni? Mihez kell neked? Nem elég egy lakásban.
1: Nem.
2: Mennyit 3x16-od van, vagy mi van?
1: Nem, 10 amperem van.
2: 3x10.
1: Igen. Na mindegy, és a lényeg az, hogy ami tortúrán keresztül kell menned, hogy akkor kell találjál ilyen regisztrált szerelőt, aztán az kijön, aztán akkor adjál neki meghatalmazást, meg akkor nem tudom, de utána még írd alá a szerződést, amit ők megküldenek neked, miután akkor most már bejelentetted, mert egyedül nem jelentheted be.
2: Hiány szakmában, érted? Tehát hiány szakmában írnak elő regisztrált, nem tudom, ahelyett, hogy örülnének, hogy valaki megcsinálja fusiba, most ne értsen félre senki, tehát Bolzató. Aki írt hozzá, tehát olyanról beszélek, csak csinálja meg munkaidő után, amikor hazament az atomerőműből, de ért hozzá.
1: Igen.
2: Most
1: én azt nem értem, hogy én megírom nekik, hogy nézd, ezt szeretném, 10 amperem van, ennyire szeretném felbővíteni, kész. Miért nem elég ez? Tehát, hogy mi... Érted, hogy...
2: Hát ugye, ez most egyébként is egy vékony jég, mert tudjuk, hogy a magyar, hálózati rendszerrel komoly problémák vannak, én ezt megértem, de nem tudom, éppen valamelyik nap olvastam, hogy a vállalkozók nem rezsicsökkentést, hanem kiszámíthatóságot szeretnének már.
1: Igen.
2: Tehát
1: igen.
2: Az, hogy ne legyen ilyen, ami most nyáron például volt, hogy na most leállítod, mennyiről tudsz lemondani, hogyan, és másként kéne ülni a lovon.
1: Uh-huh.
2: Igen. És hidd el, hogy működne. Nem az a baj, hogy fizetned kell érte, hanem az, hogy egyáltalán bizonytalanság van. És mindenki abban érdekelt, hogy a bizony, már legalábbis azok, akik érted dolgoznak, hogy ez a bizonytalanság minél jobban fennmaradjon, mert akkor ő neki nagyobb a hatalma. Erre épült a régi politika, és ha nagyon nem figyelünk, erre fog ülni a jó. Hát ilyet, hogy Orbán Viktor elintézte. Hát mit intézett el? Soha semmit nem tud elintézni, mert nem az a feladata. Érted?
1: Uh-huh.
2: Még a rezsicsökkentés se ő intézte el, hanem például az atomerőmű, aminek most isszuk a levét, mert mondjuk nincs pénz arra, hogy időben megcsináljunk egy, nem tudom én, egy új szivattyúállomást, vagy nem tudom én, hogy mit mondjak.
1: Igen, na hát visszatérve ugye akkor a megyékre, a megyei önkormányzatokra, tehát nyilván nem szeretnék, hogy mondjam, tehát némileg azért szolidáris az ember azokkal az emberekkel, akik ott dolgoznak.
2: Nagyon.
1: De tehát, hogy valahogy meg kell oldani, hogy olyan módon szüntessék ezeket meg, ha megszüntetik, hogy ezeknek az embereknek legyen valami kilátása, és ne, nem tudom, a rettegés fogja el őket, hogy jaj Istenem, mi lesz, de ugyanakkor meg azt mondom, hogy tényleg az a túlburjánzó állam, ami önfoglalkoztat embereket csak azért, hogy bizonyos XY ember el tudja magáról mondani, hogy ő neki van 1000 ember fölött mondjuk hatalma, meg ráhatása, meg minden, miközben egyébként valóban a kreativitást veszik el az emberektől és az országtól a jó ötleteket ezáltal. Tehát én ezt azt gondolom, hogy igen, nem biztos, hogy rossz irány, hogyha megszűnik.
2: Tudod, kivel tudok én igazán szolidáris lenni? Azzal a generációval, akit nem kéne belekényszerítenünk abba, hogy megtanuljon így élni.
1: Hát igen.
2: Érted? És az hosszabb, igen. Sokkal több, mint azok, akik ma esetleg vesztesek lehetnek, és sajnálom őket, és nem az ő hibájuk, hanem azoké, akik ezelőtt 30 évvel nem lépték ezt meg.
1: Igen, én egyébként nagyon büszke vagyok az egyik unokaöcsémre, elvégzett egy egyetemet, ilyen nemzetközi szakon, külügyminisztériumba bekerült, ilyen gyakornokként, 3 hónap után ő azt mondta, hogy köszönjük szépen, neki ebből nem kell, tehát ő ezt a semmittevést, vagy éppen az önfoglalkoztatást, meg a fióknak dolgozást nem, villanyszerelő lesz.
2: És akkor megcsinálja 10 amperedet.
1: Egyébként igen. Na, még mire ő az lesz addigra már szükségem lesz rá. Na mindegy, de az a lényeg, hogy tök jó, hogyha van ez a generáció, én nagyon bízok bennük.
2: És mi nem lehet ezeket egyébként párhuzamosan csinálni? Tehát az egyetem egy elvesztegetett időbocsánat. Nem akarok be senkit se bántani, de igen. De mi lenne, ha mellette egyébként lennének olyan órák, hogy villanyszerelés?
1: Igen.
2: Tehát párhuzamosan csinálhatnád.
1: Ahogy a Bödöcs mondta, hogy nem tudom, hogy podrász és jogász.
2: Jogász, igen. Tehát én azt gondolom, hogy mindannyiunknak jó lenne egyébként, és azt az illúziót, hogy az idő kell ahhoz az egyetemhez, felejtsük el. Tehát én az egy bizonyos értelemben az egyik legelvesztegetettebb idő volt az egyetem, mert nem adott annyit, és egyébként nem lett volna kevesebb, hanem több lett volna még a saját szakmámon belül is, ha valami kétkezi, vagy bármi, ami az élethez kapcsolódik, mert már jogot se úgy néztem volna, hogy a jog csinálja az életet, hanem azt láttam volna, hogy basszus, a jog mennyit tudna segíteni,
1: így van,
2: ha arra használnánk, ami, mert megtapasztalod, hogy az életben másként megy a dolog.
1: Szóval akkor ez egy nemzeti minimum lenne, hogy...
2: Oktatás. Jó, de most van egy csomó ember, akinek azért ez nem érdeke. Akik a pozíciók, a presztízsek, a snobby szörp kategóriába tartoznak, és egyre több ilyen van, és ezt kellene valahogyan kiszedni a társadalomba, és például azért az unokaöcséd nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy bemerjük-e ezt vállalni, hogy ki tudja, hogy hogyan fogok megélni, mennyit fogok izzadni, számít-e az, hogy 30 év múlva egyébként ki lesznek a térdeim, vagy a... Érted, hogy mit akarok mondani?
1: Értem.
2: Na tehát, hogy erre fel tudnánk készülni, és össze tudnánk azt hozni, hogy ne kényszerből csináljunk valamit, hanem részben örömből, részben kihívásból, és akkor sikeresebb lenne az ország. Van benne spiritus.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: mennyire vagy otthon a vizen. Tarts velünk ezekben a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. Figyeld a játékainkat, válaszolj helyesen a kérdéseinkre, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából. Készen állsz az evezésre? Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
1: A mai játék kérdése úgy szól, hogy a C4 500 méteren kétszeres világbajnok kenu négyes melyik tagja nyert a poznani világbajnokságon bronzérmet C2 500 méteren Kollár Kristóffal közösen. Az A válasz szerint Fejes Dániel, a B válasz szerint az ASE sportolója Juhász István, egyébként Kollár Kristóf is az ASE sportolója. A helyes válaszokat tudjátok, a Facebook oldalunkon az aktuális játék posztja alatt várjuk. 20 000 forint vásárlási utalvány a nyeremény a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából, és hétfőn délelőtt 9 óra után lesz a sorsolás.
0: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
2: Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba? Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
4: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
3: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
5: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
6: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
7: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
6: De jó. Hol vannak helyileg?
7: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
6: Ez eléggé a város széle.
7: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
6: Tényleg? Mondd a számukat.
7: 0629-411-071.
6: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
7: PT Autókozmetika 0620-9-411-071.
6: Köszi, már hívom is őket.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
8: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent Benedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság a Facebook oldalán pénteken. Az OVF bejegyzésében arról írt, a bal oldalon Duna-Szent Benedeken véget ért a munka, a katonák pénteken levonultak, az OVF pedig megköszönte a munkájukat. Jelezték, ugyanakkor a munka folytatódik a másik oldalon Pakson, ahol rengeteg feladat áll még a vízügyesek és a vállalkozók előtt. Az Országos Vízügyi Igazgatóság egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a Duna-Szent Benedeki oldalon kiépült fenékküszöbön tartózkodni tilos és életveszélyes, és azt kérték, az emberek vegyék figyelembe a tiltótáblákat, írja az MTI. A Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara térségfejlesztési program keretében a helyi vállalkozások technológiai megújulását és gazdasági erősítését támogatja. Szakmai tanulmányutakkal, fórumokkal, konferenciákkal, képzésekkel, üzletember találkozókkal segítik a vállalkozók, vállalkozások működését. Tavaly mintegy 1200 vállalkozást vontak be a programokba, ezt Hornok Jenő térségfejlesztési koordinátor mondta el rádiónknak. A Tolnavár megyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásfejlesztési osztályvezetője hangsúlyozta, a vállalkozásfejlesztési programot 2024-ben indították útjára.
9: 53 darab eseményt valósítottunk meg éves szinten, mintegy 1200 vállalkozást vontunk be a programokba. Az eddigi időszak tapasztalataira építve nagyobb hangsúlyt helyezünk a kiscsoportos tudásátadásra, gyakorlatorientált események megvalósítására, hiszen ott akkor egyfajta párbeszéd tud kialakulni a résztvevők és az előadó vagy tréner között.
8: Az év második felében is készülnek színes eseményekkel, minikonferenciákkal és vállalkozói workshopokkal a vállalkozóknak, melyekkel a működésüket tudják segíteni.
9: Hozzávetőleg minimum 5 vállalkozói fórumot, minikonferenciát tervezünk, HR, mesterséges intelligencia használat, pénzügy, marketing és természetesen digitalizációs témakörökbe. Terveink szerint olyan 9-10-11 néhány vállalkozói workshop megvalósítását tűztük ki célul. Itt is természetesen mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazási lehetőségei, mint kiemelt célterület megjelenik. Meta hirdetések, azok kezelése, Canva, képszerkesztés, digitális tartalomszerkesztés, ezekre valós vállalkozó igények érkeztek felénk, és erre próbáltunk reagálni, próbáltunk olyan programokat összetenni, ami valós érdeklődést mutat, de természetesen itt is lesz majd pénzügyi vonatkozású, üzleti tervezés, cashflow készítés, ami szintén a vállalkozók napi működését tudják segíteni.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
8: A hétvégén a harmadik fordulóval csatlakoznak az élvonalbeli és másodosztályú csapatok a MOL Magyar Kupa küzdelmeihez. A Paksi FC ma délután a másodosztályban szereplő Color City Kazincz Barcika vendégeként kezdi meg az idei kupa szereplését, adta hírül weboldalán az NB1-es futballcsapat. A borsodi együttes jó formában várja az összecsapást, hiszen 7 forduló után még veretlen az NB2-ben. A két gárda nem először találkozik a kupa sorozatban, 2022-ben szintén Kazincz Barcikán csaptak össze a negyed döntőben, ahol Szabó János góljával 1-0-ás paksi siker született. A szabályok szerint a továbbjutás most is egyetlen mérkőzésen dől el, döntetlen esetén hosszabbítás, majd 11-es párbaj következik. A Paks Kazincz Barcika mérkőzés délután 3 órakor veszi kezdetét.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Elstartolt a román űrteleszkóp augusztus 30-án, elhagyta a Földet, hogy ez az űrteleszkóp miben más, mint az eddigiek, és mi lesz a feladata, arról is szó lesz mai tudományos magazinunkban. Vajon lehet-e tudatos a mesterséges intelligencia, vagyis tudatára ébredhet-e? Nagy kérdés ez, egy nagyon érdekes választ adtak legutóbb erre a kutatók, ezzel is foglalkozni fogunk. Aztán a legújabb autómárkákkal is, ugyanis az autógyártók szerint a fiatalok miatt tűnnek el a gombok az autókból, egyre több gomb, illetve nyomkodható, tekergethető fizikai alkatrész, illetve gomb kerül át az autókba beépített érintő képernyőre. Óriási kérdés az ügy egyébként, hiszen míg a gombok kézzel kitapogathatóak, a képernyőre mindenképpen rá kell nézni, vajon melyik a biztonságosabb. Aztán űrtudományi nemzeti laboratórium indul az ELTE-n, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen, erről is szó lesz. 20 éve betiltott vegyületek okoznak ma is problémát, nagyon érdekes ez a téma is, amely többek között az újrahasznosítással is összefügg, és bab és lencse püréből készülhetnek a legújabb húsállagú élelmiszerek, tehát már nem csak szójából, ráadásul svájci kutatók egy olyan módszert fedeztek fel, amelyet otthon a saját konyhánkban is tudunk kivitelezni. Én Strasser Andrea vagyok, és azt mondom, vágjunk is bele a témáinkba, és ha már szeptemberben elindult az új tanév, foglalkozzunk ezzel a témával. Az egyetemistákhoz szólnék most egy perc erejéig, ugyanis fantasztikus lehetőség nyílik meg a számukra az új tanévvel. Több mint 900 online képzéshez férhetnek hozzá teljesen ingyenesen. A programot az Amazon Web Services indította el, melyhez magyar egyetemisták is csatlakozhatnak. A program neve egyébként Student Rewards, és kimondottan mesterséges intelligenciával és felhőtechnológiával foglalkozó online képzéseket biztosít a fiatalok számára. A diákok úgynevezett Amazon Web Services krediteket és a szakmai minősítő vizsga díját fedező utalványt is szerezhetnek, a teljes csomag értéke hallgatónként elérheti az $579, ami körülbelül 182 ezer forintnak felel meg. Az Amazon azt állítja, hogy az AI és a felhő szakemberek iránti növekvő munkaerőpiaci keresletre reagálva indította el ezt a programját. A hallgatók egyébként egy éven keresztül válogathatnak a kurzusok közül, gyakorlati feladatokhoz is hozzájuthatnak, valamint workshopokhoz és hozzáférhetnek a szakmai minősítő vizsgára felkészítő tananyagokhoz is. A képzésekhez egyébként előzetes felhő technológiai tapasztalat nem szükséges, tehát nem csak informatikus tanulók csatlakozhatnak, ami pedig ezeket a bizonyos Amazon krediteket illeti. A program a tanulást közösségi aktivitással is összekapcsolja, a résztvevők feladatok teljesítésével és az úgynevezett Boulder Center közösségben végzett aktivitással jelvényeket gyűjthetnek. 21 jelvény megszerzése után már $100 értékű voucher jár az Amazon Web Services vizsgájához. Egyébként a vállalat szerint már több mint 60 ország egyetemistái megkezdték az online képzést a programban, magyar hallgatók meglévő csoportokhoz is csatlakozhatnak, vagy saját közösséget is létrehozhatnak az egyetemükön belül.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Box. Box.

0: Max FM. Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újabb űrteleszkópot lőttek ki az űrben, nem is akármilyet. Augusztus 30-án vasárnap reggel Floridából a világűrbe emelkedett a NASA legújabb zászlós hajó teleszkópja, amelyet Nancy Grace-ről, az amerikai csillagászról neveztek el, aki 1925-ben született és 2018-ban hunyt el. A tudós nő a Hubble űrtávcső tervezője, amelyet 1990-ben állítottak pályára, és az a feladata, hogy a Föld légkörén kívül az ultraibolya, a látható fény és a közeli infravörös tartományban vizsgálja a világűrt. Tehát a Nancy Grace Roman űrteleszkóp felbocsátásáról van szó, amely egy SpaceX Falcon rakétán ült ki a Kennedy űrközpontból. Feladata a kozmológia legnagyobb rejtélyeinek, a sötét energiának és a sötét anyagnak a vizsgálata. 4 milliárd dollárból épült az eszköz, és többek között a gravitáció kozmikus léptékű viselkedését is teszteli, valamint exobolygók után is kutat majd. Az indítás előtt komoly aggodalmak övezték egyébként az időjárást, végül azonban kék ég és szorványos felhőzet fogadta a felszállást. Ami az exobolygókat illeti egyébként, ezeknek jelentőségét többek között a sajtótájékoztatón is hangsúlyozták a kutatók és a tudósok. Extraszoláris bolygónak, vagy röviden exobolygónak nevezzük azokat a bolygókat, amelyek naprendszerünkön kívül, vagyis idegen csillagok körül keringenek. Évszázadokon át az exobolygók léte csak tudományos feltételezés volt, bár a csillagászok általában hittek létezésükben, gyakoriságukat és hasonlatosságukat a naprendszer bolygóihoz teljes homály fette, később is inkább csak a sci-fi műfajában foglalkoztak velük, az első megerősített felfedezéseket az 1990-es évek elején tették. Szóval ennek a most felbocsátott űrteleszkópnak többek között az exobolygók vizsgálata is a feladata lesz. Az űrteleszkóp egy olyan célpont felé halad, amely 1,6 millió kilométerre található a Földtől. 5 évre tervezik az elsődleges küldetését, de a NASA közlése szerint az üzemanyag készlet akár 10 további évre is elegendő lehet. A kutatók a projektet egyébként gyakran a Hubble és a Webb űrteleszkóp folytatásaként emlegetik, hiszen mindkét obszervatórium eredményeire épít. Utóbbi ugye 2021-ben, az előbbi pedig, ahogy említettem, 1990-ben állt szolgálatba, és azóta is aktív.

0: Tezze azt, hasonló feladat a Hubble űrteleszkópnak nagyjából egy évszázadig tartana. És akkor nézzünk meg még egy dolgot, ugye azt említettem, hogy ennek az új űrteleszkópnak az is feladata lesz, hogy a sötét energiát vizsgálja, de mit nevezünk sötét energiának? Nos, a tudósok korábban már bejelentették azt a felfedezésüket, hogy az univerzum folyamatosan tágul, 1998-ban viszont azt is bejelentették, hogy ez a tágulás gyorsul, aminek feltételezett oka egy láthatatlan erő, az úgynevezett sötét energia. A ma elfogadott tudományos magyarázat szerint az univerzum tartalma három fő összetevőre bontható, a hagyományos anyagra, a csillagokra, a bolygókra, gázra, porra és minden földi ismerős dologra, a második összetevő a sötét anyag, a harmadik pedig a sötét energia. A hagyományos anyag, például a csillagok és a bolygók hozzávetőlegesen 5%-át teszik ki a világegyetemnek, a sötét anyag 27, a sötét energia pedig 68%-át. Így már érthetővé válik, hogy mekkora tudásbeli hiányosság áll fenn a kozmosz megértésében, ha nem ismerjük a sötét energiát. Ezért fogja például ez az új űrteleszkóp ezt is vizsgálni.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Paks FM.

0: XFM. Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Lehet-e tudatos a mesterséges intelligencia? Ezt a kérdést nagyon sokan felteszik az utóbbi időszakban. Tudatára ébredhet-e a mesterséges intelligencia, így is fogalmazhatnánk. Az egyre emberibbnek tűnő AI hamarosan arra késztethetik az embereket, hogy belső tudattal rendelkező lényekként tekintsenek rájuk, ami egészen új és veszélyes erkölcsi dilemmákat teremthet, írja az sg.hu. Fontos viszont tudni, hogy a mesterséges intelligencia még csak ott tart, hogy gyerekcipőben jár, ennek ellenére a 18 és 29 év közötti fiatalok csaknem ötöde számolt be arról, hogy tartós személyes barátságot alakított ki egy chatbottal. Kína a közelmúltban megfosztotta a botokot az emberhez hasonló tulajdonságoktól, hogy korlátozza a felhasználók érzelmi függőségét tőlük. Ahogy az egyre kifinomultabb mesterséges intelligenciák gyorsan egyre nagyobb szerepet kapnak az emberek életében, készítőik úgy fogják megtervezni őket, hogy a tudatosság látszatát keltsék, talán még arra is képesek lesznek, hogy maguk is tudatossá váljanak. Egyre nehezebb lesz fenntartani azt az ösztönös meggyőződést, hogy ezek csupán gépek, amelyek úgymond be vannak tanítva, veszélyes csapda készül az emberi faj számára, állítják kutatók. Sok gép felülmúlja az embert, a legfejlettebb mesterséges intelligencia modellek azonban éppen az olyan jellegzetesen emberi képességekben jeleskednek, mint a tudás és a gondolatok megfogalmazása. Még mindig nagyjából lehetséges úgy tekinteni az AI-ra, mint olyan rendszerre, amely matematikai módszerekkel hatalmas léptékben szavak egymás utánját próbálja megjósolni. Ha elegendő idő állna a rendelkezésre, akár több százezer év, akkor ezeket a számításokat ceruzával és papírral is el lehetne végezni. Nehéz lenne amellett érvelni, hogy az írószerek tudatosak, igaz? Ennek ellenére egyes kutatók már úgy kezelik modelljeiket, mintha azok elmék lennének. A felhasználók ugyanis reagálnak az emberhez hasonló mesterséges intelligenciákra, így üzleti szempontból van értelme ilyen rendszereket létrehozni. Egyes nagy nyelvi modellek már rendelkeznek az emberi agy tudatossággal összefüggő, emberhez hasonló struktúráival, például egy olyan globális munkatérrel, amely lehetővé teszi az információk továbbítását a különböző modulok között. Semmi nem akadályozza meg tehát, hogy a jövőbeli mesterséges intelligencia modelleket még több ilyen tulajdonsággal ruházzák fel a tanítás során. Mindez heves vitát indított el a mesterséges intelligencia tudatosságáról. A vitát tovább súlyosbítja az, amit a filozófusok a tudatosság nehéz problémájának neveznek, annak meghatározását, hogy hogyan alakulhat ki belső világ az emberi agyban található neuronokból és szinapszisokból. Egyes kutatók arra a következtetésre jutnak, hogy a mesterséges intelligenciák egy napon valóban öntudatossá válhatnak. Ezek a kutatók azt állítják, hogy teljesen mindegy, hogy valaki hisz az emberi lélekben, vagy más úgy gondolja, hogy a tudatossághoz agysejtek szükségesek, mégis azt kell látnunk, hogy egy elme valóban létrejöhet pusztán szilíciumon végzett számításokból, így az emberiségnek előbb-utóbb szembe kell néznie valami teljesen újjal. A kutatások sebessége ezen a területen és kiterjedtsége elképesztő, egyébként nem csak a mesterséges intelligencia fejlődéséről beszélhetünk, hanem például az emberi agysejtekbe ültetett csippekről is. Ez a világ, ez az új világ közelebb van, mint azt gondolnánk, állítják a kutatók. Ami pedig a mesterséges intelligenciát illeti, ahogy a mesterséges intelligenciák egyre ügyesebben mutatnak valami olyasmit, ami tudatosságnak tűnik, úgy egyre több ember fog úgy bánni velük, mint belső élettel rendelkező lényekkel, akkor is, ha ez egyébként nem így van.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Paks FM.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Vajon miért tűnnek el a gombok az autókból? Nos, az automárkák gyártói szerint a fiatalok miatt, egészen konkrétan a 45 év alatti vásárlók azok, akik gyorsabb és digitálisabb kezelést szeretnének az autókban, ezért kerül egyre több funkció az érintőképernyőre és a hangasszisztensbe. A modern autókból szinte teljesen kikopnak a nyomkodható és tekergethető fizikai gombok. Ez az új irány, és hogyha autóvásárlásra szánjuk rá magunkat, akkor egyre inkább bizony erre kell felkészülni. A fiatalabb generáció gyorsabban alkalmazkodik az érintéses és hangalapú vezérléshez, és lassan a 45 év alattiakat kell megcélozniuk az automárkáknak, amikor a vásárlásról van szó. Az automárkák szerint ezek a vásárlók türelmetlenebbek a technológiával, gyorsan akarják elvégezni a különböző műveleteket, és természetes számukra, hogy egyszerre több feladattal foglalkozzanak. Vannak automárkák, ahol már a klímaberendezés kezelése is a központi kijelzőre költözött, az utastérben pedig csak néhány hagyományos kapcsoló maradt. Fizikai gombot kapott az irányjelző, az ablaktörlő, a hangerő, a vészvillogó és az ablakfűtés, de ezzel így nagyjából be is zárul a kör. Minden mást az érintőképernyőre költöztetnek az autógyártók. Ezek az érintőképernyők pedig egyre nagyobbak a különböző autótípusokban. Amikor ilyen érintőképernyős új kezelőrendszereket alakítanak ki a különböző autógyárakban, akkor van, hogy több mint 10 millió hálózatba kapcsolt autó használati adatait, valamint mintegy 3000 résztvevővel végzett használhatósági vizsgálatot is figyelembe vesznek. A kijelzőkre helyezett funkciók a gyakorlatban jól és modernnek hangzanak, de ha jobban belegondolunk, egy hagyományos kapcsoló tapintás alapján is megtalálható. Az érintőképernyőre viszont mindenképpen rá kell néznünk, hogyha használni akarjuk, ezért óriási kérdés egyébként, hogy melyik a biztonságosabb. Maradunk a PCV Plus híreinél. Űrtudományi Nemzeti Laboratórium indul az ELTE-n, vagyis az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Nagy kérdés, hogy vajon mivel fog a program foglalkozni? Nos, többek között az űrszemét felderítésével, a navigációval, a távérzékeléssel és az űrbiztonsággal. A még ebben az évben elkezdődő projekt egészen egyébként 2030-ig tart majd, és az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézete mellett a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézete is részt vesz majd benne. A kutatók olyan modellezési, szimulációs és szoftveres megoldásokon dolgoznak majd, amelyek a kommunikációt, a navigációt, a távérzékelést és az űrbiztonságot segíthetik. A projekt célja, hogy az eredményekből később piaci szempontból is hasznosítható technológiák és szolgáltatások szülessenek. Az egyik ilyen irány egy olyan cégnek a megerősítése, amely vállalat egy európai űrügynökséghez köthető projekthez kapcsolódva fénygörbe elemzéseket végez majd, amivel az űrben található űrszemét és egyéb mesterséges objektumok helyzetét próbálja majd meghatározni. Emellett pedig egy úgynevezett spin-off cég létrehozását is tervezik. Ez egy olyan misszióhoz kapcsolódó szolgáltatást nyújtana, amely az űrből érkező gravitációs hullámokat vizsgálná.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Millás FM. Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Létezik egy vegyület, amelyet már 20 éve betiltottak, de egy friss tanulmány kimutatta, hogy a mai napig szennyez. A PBDE nevű égésgátló anyagról van szó, amely mérgező, már az 1990-es évekre világossá vált, hogy a széles körben alkalmazott PBD-ek problémásak. A rövidítés a polibrómozott difenil étereket jelzi, és ezeket már több mint 20 éve betiltották az Európai Unióban, viszont egy friss tanulmány szerint a mai napig mérgeznek. Szakértők 181 korábbi publikáció eredményeit vetették vizsgálat alá. Ezek a vegyületek egykor szinte mindenütt használatban voltak, ahol fontos volt a tűzállóság. A vegyületeket alkalmazták többek között építőanyagokban, elektronikai eszközökben, autókban, repülőgépekben, bútorokban és kárpitokban is. Az 1990-es évekre azonban világossá vált, hogy rendkívül tartósak, felhalmozódnak a környezetben és az élő szervezetekben is. Svéd kutatók például 1997-ben egyre növekvő PBDE koncentrációt mértek az anyatejben. Az Európai Unió 2004-ben kezdte betiltani a vegyületcsoport különböző változatait, ám a szennyezés azóta sem tűnt el. A mostani tanulmány szerint a kontinens számos pontján kimutatták az üledékekben, a talajban, a beltéri környezetben, a spanyolországi irodáktól egészen a szlovákiai hegyvidékig. A legszennyezettebb helyek jellemzően egyébként városok, ipari területek és hulladéklerakók, a beltéri koncentrációk pedig általában jóval magasabbnak bizonyulnak a kültérieknél. No, de hogyan kerülnek ezek a 20 éve betiltott mérgező anyagok a környezetbe még ma is? Nos, érdekes, mert ugye egyre inkább rá akarunk állni az újrahasznosításra, akár a régi bútorok felújítására, viszont a szennyezés több forrásból is újra termelődhet, például régi bútorok, régi elektronikai eszközök, újrahasznosított termékek, vagy hulladék lerakók is kibocsáthatják ezeket a vegyületeket. Innen a vegyület a talajba, az üledékekbe, majd a táplálékláncba is bekerülhet. A kutatók szerint ugyanakkor van ok némi bizakodásra, több vizsgálat is arra utal, hogy a káros vegyületek mennyisége a levegőben és a talajban csökkenő tendenciát mutat, ami valószínűleg a korlátozások hatásának köszönhető. A probléma azonban korán sem tekinthető lezártnak, a régi termékek, a hulladék és az újrahasznosított anyagok továbbra is a környezetbe juttatják a vegyületeket. Ami pedig ezeknek az úgynevezett PBDE vegyületeknek a negatív hatásait illeti, nehéz pontosan meghatározni, állítják a kutatók, de állatkísérletek és emberi megfigyeléses vizsgálatok összefüggést jeleztek többek között máj, pajzsmirigy és emlődaganatokkal, valamint lehetséges reprodukciós problémákkal. Hamarosan újabb érdekességgel folytatjuk, illetve tulajdonképpen majd már zárjuk mai magazinunkat. Bab és lencsepüréből készülhetnek a jövőben a legújabb húsállagú élelmiszerek. A Zürichi Műszaki Egyetem kutatói szerint az általuk kidolgozott fagyasztásos struktúrálás bármely háztartásban kivitelezhető. A dolog nem csak azért érdekes, mert egyre többen szeretnének átállni a húsmentes vagy kevesebb húst fogyasztó étkezésre, hanem mert földbolygónk fenntarthatósága szempontjából ezt mindannyiunknak meg kéne tenni. Érdekes témával jövök hamarosan.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Ez a Paks FM.
1: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Svájci kutatók fedeztek fel egy egyébként nagyon egyszerű módszert, amellyel a nagy tápértékű, fehérjékben, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, könnyen emészthető keményítőket tartalmazó hüvelyesekből, például borsóból vagy babból, esetleg lencséből, a húsokhoz vagy a halakhoz hasonló állagú, rostos textúrájú élelmiszer állítható elő. A Zürichi Egyetem kutatóiról van szó, és annyira egyszerű az eljárás, amit kitaláltak, hogy pusztán fagyasztásról van szó, egészen pontosan fagyasztásos struktúrálásról. Ezzel a módszerrel a hüvelyeseket kevésbé, vagy egyáltalán nem kedvelők köré népszerűsítenék a növényi alapanyagok fogyasztását. Az élelmiszermérnökök koncepciója szerint, mivel az izomrostok szerkezete által meghatározott textúra alapvetően meghatározza az állati élelmiszerek fogyasztásának élvezeti értékét, ezért fontos, hogyha húshoz hasonló élelmiszert akarnak előállítani, akkor az valóban hasonlítson hozzá, és bár hüvelyesekből, de pontosan ilyen állagú húsos, rostus élelmiszert tudtak előállítani egy teljesen egyszerű fagyasztási technológiával. No, nézzük, hogy hogyan készítették el, már csak azért is, mert a kutatók kimondottan hangsúlyozzák, hogy az egyszerű hétköznapi konyhánkban is elő tudjuk állítani így ezt a hússzerű készítményt. Szóval az elkészítés módja: csicseri és zöldborsót, illetve babot és lencsét beáztattak a kutatók, majd 90 Celsius fokon 30 percig zselészerűvé főzték, aztán leturmixolták, majd a masszákat három oldalról zárt szilikonformákba öntve lefagyasztották. Az eképpen irányított fagyasztás során az izomrostokhoz hasonlóan egymással nagyjából párhuzamos struktúrák a felolvasztás után is megmaradtak. A matéria pedig a hagyományos fagyasztási módszerekkel elérhetőkétől eltérő, nagy mechanikai szilárdságú textúrával rendelkezett. A pürék víztartalmának változtatásával a kutatók a lágy tofutól a kemény trapistáig terjedő állagvariációkat hoztak létre, ugyanazokból az alapanyagokból. Mivel a módszer a turmixoláson és a fagyasztáson kívül nem igényel speciális élelmiszeripari fogásokat, a kutatók szerint az általuk kikísérletezett eljárás bármely háztartásban alkalmazható a növényi alapú étkezés népszerűsítésére. Arra pedig, mint mondják, igen nagy szükség van, hiszen földbolygónk fenntarthatóságához többek között kevesebb állati eredetű élelmiszert kell lennünk a jövőben. És ezzel a kis konyhai kitérővel magazinunk legvégére értünk, sok érdekességgel volt dolgunk. Szó volt arról, hogy már a magyar egyetemisták is hozzáférhetnek ahhoz a több mint 900 online tanfolyamhoz, amelyek kimondottan a mesterséges intelligenciával és a felhő alapú technológiával foglalkoznak. Augusztus 30-án kilőtték az űrbe a Nancy Grace Román űrteleszkópot, amely a sötét energia és a sötét anyag rejtélyeit is kutatni fogja a következő időszakban. Foglalkoztunk azzal is, hogy vajon tudatára ébredhet-e a mesterséges intelligencia, és kiderült, hogy bizony, a kutatók állítják, hogy az a probléma, hogy mi emberek már úgy társalgunk egyáltalán a mesterséges intelligenciával, mintha elhinnénk, hogy tudatos szerkezetről, akár lényről van szó. A fiatalok miatt tűnnek el a gombok az autókból, és kerül minden át az érintőképernyőre, amely egyre több új automobilban, illetve automárkában megjelenik. Ezzel is foglalkoztunk. Űrtudományi Nemzeti Laboratórium indul az ELTE-n, és 20 éve betiltott vegyületek okoznak ma is problémát, ezekről is szó volt. Én további nagyon jó rádiózást kívánok, remélem, hogy a következő tudományos magazin alkalmával is találkozunk. Most búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Paks FM hivatalos slágerlistájával. Következik a Top 50.
1: Mozduljunk együtt a városért. Szeptember 12-én szombaton, az atomfutás napján Paksra érkezik a Richter Egészségváros programja. A Richter Gedeon nyerté alapadománya a Paksi Gyógyászati Központ felé 3,5 millió forint, amelyet 500 forintonként tudunk növelni, amennyiben részt veszünk egy-egy ingyenes szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson, de a délelőtt 9 órakor a Csengei Központtól induló egészségséta háromszoros pontot ér. Az ASE sporttelepen délelőtt 9 órától délután 5 óráig egész nap szűrések, tanácsadások és színpadi programok várnak helyi fellépőkkel. A bemelegítő tornát Katus Attila vezényli, a napházi asszonya Barabás Éva, de az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásokkal is tudjuk növelni az adományt. Richter Egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a paksi egészségellátásnak. Találkozzunk szeptember 12-én szombaton Pakson az ASE sporttelepen. Mozduljunk együtt a városért!
2: Reklám. Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Mohammed bin Salman, szaudi koronaherceg telefonon beszél Donald Trump amerikai elnökkel, katonai beavatkozást kérve a jemeni húszi fegyveresek előrenyomulásának megállítása érdekében, írja az MTI amerikai tisztségviselők pénteki közlése alapján. Több amerikai médium számára nyilatkozó illetékesek elmondták, a szaudi kormányfő 24 órán belül kétszer is egyeztetett telefonon az amerikai elnökkel, aki tudtára adta, hogy kormányának jelenleg nincsenek tervei közvetlen beavatkozásra az Irán által támogatott és Jemen egy részét uraló lázadó csoport ellen. Azt ugyanakkor felajánlotta Donald Trump, hogy az Egyesült Államok hírszerzési információkat bocsát arab szövetségese rendelkezésére, valamint segítséget nyújt célpontok meghatározásában is, mondták el amerikai tisztségviselők. Adószám és bizonylatadás nélkül egy zárt Facebook csoportban árult használtan beszerzett luxus termékeket egy nő, akinek a bankszámlájára több mint 46 millió forint érkezett a vásárlóktól, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV adóellenőrei egy olyan privát közösségi csoportot vizsgáltak be, ahol kizárólag az adminisztrátor hirdetett márkás ruhákat, táskákat és ékszereket. A vizsgálat során kiderült, hogy az értékesítő sem a készpénzes, sem a banki átutalásos fizetésekről nem állított ki számlát vagy nyugtát. A nő ellen eljárás indult, a mulasztási bírság mellett adóellenőrzés során állapítják meg az elmaradt adókötelezettségeit, amelyeket adóbírság és késedelmi pótlék is terhel majd, írja az MTI. Folyamatos az alaplemez kialakítása a Paks 2 projektben. Legutóbb 2000 köbméter beton került az ötös blokki nukleáris sziget épületeinek alaplemezébe, adta hírül weboldalán a Paks 2 ZRT. Az ötös blokki nukleáris sziget 5 épületének alapjául szolgáló, átlagosan 3 méter vastagságú alaplemez betonozását szakaszokra bontva végzik. A legutóbbi kivitelezési fázis során szeptember 2. hetében 30 órán keresztül megszakítás nélkül folyt a munka. A két műszakban 180 szakember részvételével zajló tevékenység során 2010 köbméter C35 per 45 szilárdsági osztályú bazalt betonkeveréket öntöttek be az alaplemezbe 20 mixer segítségével. A betonozást 670 tonnányi betonacél szerelése előzte meg, miközben továbbra is zajlik a projekt teljes felülvizsgálata, az üzletfolytonosságot szem előtt tartva folytatódnak a kivitelezési tevékenységek. Ennek része többek közt az építési szerelési bázis építése, az oktatói szimulátor központ kivitelezése és a hatos blokki munkagödör tervezési szintig történő mélyítése is, aminek több mint 90%-a elkészült. Büntető fékezett egy férfi az M6-os autópályán, másodfokon súlyosbították a büntetését, adta hírül a szekszárdi törvényszék. A vádlott még 2024. december 2-án a reggeli órákban az M6-os autópályán közlekedett az általa vezetett személygépkocsival, amikor az előzésre szolgáló belső sávban utolérte azt az autót, amely 130 km/órával előzött éppen egy teherautót. A sofőr sérelmezte, hogy nem tud miatta gyorsabban haladni, ezért, amint lehetősége adódott rá, erőteljesen fékezett előtte, amellyel a mögötte szabályosan közlekedő sértetti személygépkocsi vezetőjét az ütközés elkerülése érdekében vészfékezésre kényszerítette. A vádlott ezzel a sértett személygépkocsi vezetőjének és két utasának, köztük egy 4 éves gyermeknek az életét és testi épségét közvetlenül veszélyeztette. A járművek szerencsére nem ütköztek, személyi sérülés és anyagi kár sem keletkezett. A járásbíróság közúti veszélyeztetés büntette miatt 2 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztett, 1 év 6 hónap börtönbüntetést, 500 ezer forint pénzbüntetést, valamint 1 év 8 hónap közúti járművezetéstől eltiltást szabott ki a vádlottal szemben. Utóbbi büntetést a pénteki nyilvános ülésen a másodfokú tanács az ügyészi fellebbezést elfogadva 2 év 6 hónapra emelte meg.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most... Here we go! Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50! De 50-kedni.

0: este hati. A keverőpultnál Olasz Gabi.
1: Ebben a pillanatban pedig újra fejest ugrunk a slágerek tengerébe. Eltelt egy hét, és újra itt vagyunk a Top 50-ben, azon a hivatalos slágerlistán, ahol is a Paks FM legkedveltebb és legtöbbet forgatott dalai gyűlnek össze. Hétről hétre minden szombat délután 3 és 6 között. A mikrofonnál Olasz Gabi, és hát terítéken például olyan előadók, mint Jonas Blue. Van szerencsém bejelenteni az újdonságot, mely most szólal meg először. Most mutatkozik be az Edge of Desire, mely a 46-dik lesz. A Well Hello-ból ismert Diaz, vagy hát ugye korábban is ismerős volt már a neve. Minden esetre a Méreg című dalában egyedül érkezik a 47. helyre. Itt lesz majd Chris de Sarandi is, a Good Old Days pedig egy újdonság, és most került be először a toplistára a 48. helyre. Nagy Bogit alig ha kell bemutatnom, de meg pláne nem, a kettőjük duettje pedig a Jól leszek újra, ami szintén egy közönségkedvenc dal, és hétről hétre forog itt nálunk, a 49. lesz most. És az R&B pedig egy új belépő, és egy hatalmas TikTok kedvenc, úgyhogy az 50. helyen már is ezzel kezdünk. Dőljetek hátra, élvezzétek a zenét, adjatok hangerőt, hiszen indul már is a Top 50.

0: Jonas Blue dalhoz szólt, ez volt az Edge of Desire. Egy újdonság, egy új belépő, most találkoztunk vele először, és vélhetően nem utoljára. A 46. volt mindez a Paks FM Top 50-ében, ahol is a zenei folytatásról majd olyan nagyszerű előadók gondoskodnak, mint például Dr. Béres, Radics Gigivel, a megkerülhetetlen páros, akik Zambó Jimmy dalokat dolgoznak fel mostanság, még nem veszíthetek, az 41. lesz. Martin Garrix is hozott egy újdonságot, a Repeat It a 42. Ewing Moretti, hogy magyar dalokról is szóljon a Top 50, a 43. lesz. Kygo új belépő, a Save My Love, egész egyszerűen hihetetlen, még csak most került ide, a 44. mindez. A New Level Empire aktuális kedvence pedig a Valami Legyen, úgyhogy legyen mondjuk ez a 45. helyről.
1: Top 50. A Paks FM.
2: 45.

0: Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni annál inkább. Annál inkább. Top 50. A Paks FM-en.
1: 42.

Még nem veszíthetek, elismerős a régmúltból. Talán nem is véletlen, hiszen Zámbó Jimmy dalokat dolgoz fel mostanság Dr. Béres és Radics Gigi, kettőjük duettje pedig a 41. helyre hozta a dalt. És mi történik a zenei folytatásban? Például Teddy Swims, a Mr. Know It All most kerül be először a listára, tele vagyunk most újdonsággal a héten, a 36. lesz ez. Rácz Gergő, Orsovai Deni sokszor hozott már össze közös dalt, és mindig minden egyes dalt sikerre vittek, mind a tiéd lehet, az újdonság a 37. Olivia Rodrigo a Drop Dead-et hozza a 38. helyre, Tolvaj René ezúttal angolul énekel, a Good Without You a 39. Marándi újdonsága pedig Miss Kali címmel most mutatkozik be először a Top 50-ben, és már is a 40.

elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50. Top 50. Most a Paks FM-en. 30.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims dala szólt. Egy újdonság itt a Pax FM Top 50-ében a 36. helyről. És hát rövidesen zárjuk ezt a zenei órát. Biztos vagyok benne, hogy a következő órára csúszik át majd Dr. Béres és Verib Tamás közöse, az Ugye nem bántad meg a 31. helyen. Tapik és Becky G közöse, mely a múlt héten az 50. helyen mutatkozott be, most a 32. A Sorry Papi egyik személyes kedvencem. Itt lesz a Halott pénz is, a gyerekek a 33. Temper City szintén újdonság, a Self Aware a 34. helyről érkezik, és hát jöhet egy paksi kedvenc, hiszen a Kökény Attila, Rakoncai Viktor, Marics Peti triót nagyon sokan szeretitek. Tutto e bello jön a 35. helyről.
1: Top 50. A Paksi
2: 35.

0: listája. Mennyire vagy otthon a vizen? Tarts velünk ezekben a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. Figyeld a játékainkat, válaszolj helyesen a kérdéseinkre, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából. Készen állsz az evezésre? Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
1: A mai játék kérdése úgy szól, hogy a C4 500 méteren kétszeres világbajnok kenu négyes melyik tagja nyert a poznani világbajnokságon bronzérmet C2 500 méteren Kollár Kristóffal közösen. Az A válasz szerint Fejes Dániel, a B válasz szerint az ASE sportolója Juhász István, egyébként Kollár Kristóf is az ASE sportolója. A helyes válaszokat tudjátok, a Facebook oldalunkon az aktuális játék posztja alatt várjuk. 20 000 forint vásárlási utalvány a nyeremény a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából, és hétfőn délelőtt 9 óra után lesz a sorsolás.
0: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
4: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátságút 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
3: Anya, ugye hazavisszük?
5: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Kóp helyére.
6: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Kóp helyén.
5: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
7: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
8: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. Szeptembertől decemberig havi 5000, összesen 20 000 forint támogatást kapnak a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai, jelentette be pénteken Magyar Péter miniszterelnök. A kompenzációra azok a magánszemélyek jogosultak, akik 2026. január 1-én a megadott teljesítményű dízelautó tulajdonosai voltak. Az összeg kiterjed az őstermelőkre és egyéni vállalkozókra is, amennyiben a jármű magánszemély nevén van, míg az év eleje után vásárolt autóknál külön megoldást dolgoznak ki. A kifizetéseket automatikusan kérelem nélkül intézi a Magyar Államkincstár a NAV adatbázisa alapján. Az első részlet októberben érkezik. Magyar Péter közölte azt is, hogy a mezőgazdasági felhasználók az idei év végéig a gázolajárába épített jövedéki adó teljes összegét visszaigényelhetik. A miniszterelnök a nemzetközi piaci folyamatokkal és a dízel hiánnyal indokolta a döntést, hozzátéve, hogy az árplafon újbóli bevezetése ellátási hiányt és jelentős költségvetési terhet okozna, írja az MTI. Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara térségfejlesztési program keretében a helyi vállalkozások technológiai megújulását és gazdasági erősítését támogatja. Szakmai tanulmányutakkal, fórumokkal, konferenciákkal, képzésekkel, üzletember találkozókkal segítik a vállalkozók vállalkozások működését. Tavaly mintegy 1200 vállalkozást vontak be a programokba, ezt Hornok Jenő térségfejlesztési koordinátor mondta el rádiónknak. A Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara vállalkozásfejlesztési osztályvezetője hangsúlyozta, a vállalkozásfejlesztési programot 2024-ben indították útjára.
9: 53 darab eseményt valósítottunk meg éves szinten, mintegy 1200 vállalkozást vontunk be a programokba. Az eddigi időszak tapasztalataira építve nagyobb hangsúlyt helyezünk a kiscsoportos tudásátadásra, gyakorlatorientált események megvalósítására, hiszen ott akkor egyfajta párbeszéd tud kialakulni a résztvevők és az előadó vagy tréner között.
8: Az év második felében is készülnek színes eseményekkel, minikonferenciákkal és vállalkozói workshopokkal a vállalkozóknak, melyekkel a működésüket tudják segíteni.
9: Hozzávetőleg minimum 5 vállalkozói fórumot, minikonferenciát tervezünk, HR, mesterséges intelligencia használat, pénzügy, marketing és természetesen digitalizációs témakörökbe. Terveink szerint 9-10-11 néhány vállalkozói workshop megvalósítását tűztük ki célul. Itt is természetesen mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazási lehetőségei, mint kiemelt célterület megjelenik. Meta hirdetések, azok kezelése, Canva, képszerkesztés, digitális tartalomszerkesztés, ezekre valós vállalkozó igények érkeztek felénk, és erre próbáltunk reagálni, próbáltunk olyan programokat összetenni, ami valós érdeklődést mutat, de természetesen itt is lesz majd pénzügyi vonatkozású, üzleti tervezés, cashflow készítés, ami szintén a vállalkozók napi működését tudják segíteni.
8: Két baleset is történt pénteken Tolna vármegye útjain, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Összeütközött két személyautó a 65-34-es út Nagybányok és Bonyhád közötti szakaszán a 6-os kilométer közelében péntek délelőtt. Az egyik jármű az árokba sodródott a karambol következtében. A bonyhádi hivatásos, valamint a bonyhádi és a nagybányoki önkéntes tűzoltók a lesodródott autóból egy embert kiemeltek és átadtak a mentőknek. Az érintett állapotáról további információt egyelőre nem osztottak meg. A rajok áramtalanították az egyik gépkocsit, a másiknál nem volt szükség ilyen beavatkozásra. Nem sokkal később három személyautó karambolozott a 65-ös főút Zombát és Szekszárdot összekötő szakaszán a 3-as és 4-es kilométer szelvény között. A szekszárdi hivatásos és a zombai önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat, a helyszínre mentő is érkezett. A sérültek állapotáról további információt egyelőre nem közöltek. Az érintett útszakaszon félpályán irányítás mellett haladt a forgalom a helyszínelés és a műszaki mentés idején.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a top 50 slágereihez a paksfm-en.
10: Top 50. A Paks FM hivatalos slágerlistája. 34.

0: Pablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
1: Top 50.
0: Most a Pax FM-en.
1: 31.

Dr. Véres nélkül már aligha lehetne elképzelni top 50-et. Hát ezúttal most másodjára jött, és ezúttal viszont Veré Tamással, és nem Radics Gigivel. Ugye nem bántad meg a 31. helyről. És ha folytatást nézzük, akkor The Bows és a Magnetic a 26. helyen, a 27. Bialex és a Slap, valami Nagy Bogi, ezúttal már duplázva, Nem hiszek című dalával másodjára itt a listán a 27. helyen, Hugel Shine a 28. itt van Dom a Maszkoddal, és Hugel másodjára is egy másik dallal, a Moving to the Sun-nal, ami a 30. és ami óriásit ment a TikTokon, úgyhogy valószínűleg most is ez történik majd itt a folytatásban. Érdekes egyébként, hogy ezt a dalt nagyon sok kritika érte, ugyanis felröppen annak a híre, hogy bizony nagyrészt AI-jal készült. Hogy ez valóban igaz-e, és kihalljátok-e ezt belőle, vagy tudtok-e valamilyen háttérinfót, ezt meg is oszthatjátok velem, kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Szóval jön a 30. helyről. Top 50. A Paks FM.

The Bows és a Magnetic a 26. helyről. Ez a Paks FM Top 50-e és hivatalos lágerlistánk felénél járunk. Ahol is a zenei folytatás egyik résztvevője, majd Zola lesz az Innen szép felállni a 21. Shakira Die Die dala a 22. és hát mindazonáltal, hogy véget ért a labdarúgó világbajnokság, azért a himnusz még mindig itt van. A 23. Rúzsa Magdi Rúzs című dalával, Sonny Fodera és a Think About Us a 24. és jöhet most azért egy nagyszerű magyar trió is, Furacsi, BLR, Szakács, Geri, vagy ahogy mi ismerjük őket, a Follow the Flow, ez pedig a Beszívó. Top 50. A Paks FM.

0: slágerlistája.
1: Mennyire vagy otthon a vizen? Tarts velünk ezekben a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. Figyeld a játékainkat, válaszolj helyesen a kérdéseinkre, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából. Készen állsz az evezésre? Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
2: A mai játék kérdése úgy szól, hogy a C4 500 méteren kétszeres világbajnok kenu négyes melyik tagja nyert a poznani világbajnokságon bronzérmet C2 500 méteren Kollár Kristóffal közösen. Az A válasz szerint Fejes Dániel, a B válasz szerint az ASE sportolója Juhász István, egyébként Kollár Kristóf is az ASE sportolója. A helyes válaszokat tudjátok, a Facebook oldalunkon az aktuális játék posztja alatt várjuk. 20 000 forint vásárlási utalvány a nyeremény a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából, és hétfőn délelőtt 9 óra után lesz a sorsolás.
1: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
3: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni.
1: 50.
0: De 50-kedni annál inkább. Annál inkább. Top 50.
1: Top 50.
0: A Paks FM-en.
1: 21.

0: Szép felállni.
1: Zola énekelt Innen szép felállni a 21. helyről, és hát innen szép nyerni is, de hogy kinyeri az heti listát, azt egyelőre még nem árulnám el. Egyelőre kicsivel tovább látok az orromnál, talán a karomig egy karnyújtásnyit látok előre. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, a 16., hogy adjak egy kis konkrétumot is. A 17. majd Lengyel Johanna újdonsága mutatkozik be, ez az Egyenes az út, a 17. tehát Josh Favaz első is volt, a 89-es Madonna Like a Prayer feldolgozással a 18. lesz most. Kuplung zenekar, ismerős lehet a banda, és hát a tagjai is, Tényleg Fáj című újdonsága a 19. Milky egy nagyon régi dalt hozott, a Just the Way You Are, csak ezúttal David Guetta is megpiszkálta egy kicsit, szóval így lett modernebb, és így lett most nálunk a 20.
2: Top 50 most a Paks FM-en.
3: 20.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Tilos és életveszélyes a Duna-Szentbenedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság a Facebook oldalán pénteken. Az OVF bejegyzésében arról írt, a bal oldalon Duna-Szentbenedeken véget ért a munka, a katonák pénteken levonultak, az OVF pedig megköszönte a munkájukat. Jelezték, ugyanakkor a munka folytatódik a másik oldalon Pakson, ahol rengeteg feladat áll még a vízügyesek és a vállalkozók előtt. Az Országos Vízügyi Igazgatóság egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a Duna-Szentbenedeki oldalon kiépült fenékküszöbön tartózkodni tilos és életveszélyes, és azt kérték, az emberek vegyék figyelembe a tiltótáblákat, írja az MTI. Füstsátor, védőfelszerelések és tűzoltóautó is várta a gyerekeket szeptember 11-én Szekszárdon a Tolnavár megyei gyermekvédelmi központ nyárzáró rendezvényén, adta hírül a katasztrófa védelem. A szekszárdi tudásközpontban tartott eseményen a katasztrófa védelem játékos feladatokkal, kifestőkkel és füstsátorral készült, ahol a fiatalok a tájékozódási képességüket tesztelhették. A résztvevők kipróbálhatták a védőruhákat és közelebbről is megtekinthették a tűzoltógépjárművet. A programhoz a katasztrófa védelem mellett a rendőrség bűnmegelőzési alosztálya, a mentőszolgálat és több civil szervezet is csatlakozott. Teljes terjedelmében égett egy autóbusz péntek délelőtt Nagyvejkén a főutcában, közölte a katasztrófa védelem. A jármű mintegy 30 utasa időben elhagyta a buszt, őket később mentesítőjárat szállította tovább. A tűz hőhatása miatt egy közeli lakóház homlokzata és redőnye is károsodott, valamint a busz felett húzódó vezetékek is megsérültek. A Bonyhádi és a szekszárdi hivatásos tűzoltók két habsugárral oltották el a lángokat. A helyszínre az áramszolgáltató és a közútkezelő szakembereit is értesítették. A beavatkozás idejére a rendőrség az érintett útszakaszt lezárta. A tűz keletkezésének okairól még nem számolt be a katasztrófa védelem. Két baleset is történt pénteken Tolnavár megye útjain, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Összeütközött két személyautó a 65-34-es út Nagybányok és Bonyhád közötti szakaszán a 6-os kilométer közelében péntek délelőtt. Az egyik jármű az árokba sodródott a karambol következtében. A bonyhádi hivatásos, valamint a bonyhádi és a nagybányoki önkéntes tűzoltók a lesodródott autóból egy embert kiemeltek és átadtak a mentőknek. Az érintett állapotáról további információt egyelőre nem osztottak meg. A rajok áramtalanították az egyik gépkocsit, a másiknál nem volt szükség ilyen beavatkozásra. Nem sokkal később három személyautó karambolozott a 65-ös főút Zombát és Szekszárdot összekötő szakaszán a 3-as és 4-es kilométer szelvény között. A szekszárdi hivatásos és a zombai önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat, a helyszínre mentő is érkezett. A sérültek állapotáról további információt egyelőre nem közöltek. Az érintett útszakaszon félpályán irányítás mellett haladt a forgalom a helyszínelés és a műszaki mentés idején.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: David Guetta közöse, ez a Save Me Tonight című dal volt a 16. helyről, és ezúttal már beléptünk a Paks FM Top 50-ének harmadik és egyben záró zenei órájában. Abba az órában, ahol például még mindig jönnek az újdonságok, BSV Always Be Mine a 11. Gordó sem olyan rég került a listára, egy kis nyarat idéző dalával, a Loco Locoval a 12. lesz, Dash, Young Fly és a Kiskece újdonság, mely a 13. helyről érkezik, és ami mostanság nagyon nagy kedvenc a fiatalok körében, Harry Styles American Girls a 14. és jöhet Fred is, ez a Pain and Glory.
1: Top 50. A Paks FM 15.

0: ESV újdonság szólt, ez volt az Always Be Mine, és ez szólt a 11. helyről. Folytatódik tovább a Paks FM hivatalos lágerlistája, és hát most benne vagyunk a legjobb 10-ben, de én már türelmetlenül már is mondanám a 6. helyezettet. Alex Kenji Bambolé a 7-en, a TNT robbantja az újdonságot, ez lesz az Ugye itt alszol. A 8-on Andrea Bocelli és David Guetta DNA című dala. T. Danny is megérkezett, van valami, a 9. helyen bizony lesz is. Bibi Rex a David Guetta közöse pedig a Sad Girl címet kapta, és ezzel most ez a felvétel a 10.
1: Top 50. Most. A Paks FM-en. 10.

0: Alex Kenji Bambolé. Csak hogy egy kis nyarat idéző felvétel is bekusszon ide a legjobbak közé. A hatodik volt mindez. Most benne a legjobb ötben pedig már látom is a második helyezettünket. Bruno Mars, aki hol első, hol második, hol harmadik volt. Általában azért a legjobb ötben itt volt az elmúlt fél évben. Az I Just Might, tehát az ezüstérmes lett a héten. Ray, Where's My Husband óriási utat tett meg, onnantól számítva, hogy a Grammy elért sikerei után az év elejétől kezdve, hát több mint 7 vagy akár 8 hónap elteltével is még mindig itt van, és általában top 10-es volt most, tehát a bronzérmes. Miley Cyrus, End of the World a negyediken, és Lady Gaga sem tud kikopni innen. Ezúttal a héten a The Dead Dance az ötödik.
1: Top 50 a Pax FM-en Olasz Gabival. Ötödik.

0: Your husband is coming.
1: Top 50. Most a Fox FM-en.
2: Második.

Bruno Mars énekelt, ez volt az I Just Might, és a Paks FM Top 50 ének eheti slágerlistájának a második helyezettje. Szóval tudjuk az ezüstérmest, az aranyat viszont nehezen tudnánk kitalálni, nekem konkrétan ötletem sem lenne, egészen meglepő, vagy talán nem is. Alex Warren többször volt már itt a legjobbak között, most viszont ismét visszatért egy hosszú kihagyás után, ugyanis az elmúlt időszakban talán még a legjobb 20-ba se került be. Minden esetre a Fever Dream, én azt gondolom, teljes mértékben egy megérdemelt siker, és egy olyan dal, ami méltán lehet az eheti Top 50 aranyérmes dala.

0: És ezekkel a taktusokkal nem csak Alex Warren Fever Dream című dala ért véget, hanem egy aranyérmes felvétel is, és ezzel együtt az e-heti top 50 is. Köszi, hogy végighallgattátok, és remélem, hogy élveztétek. Tartsatok meg jó szokásotokat, és én abban a reményben bízva búcsúzom, hogy ismételten meghallgatjuk együtt majd jövő héten is a legjobbakat. A kedvencek majd akkor is készen állnak, szombat délután 3 és 6 között várnak benneteket vissza, és lepörgetjük együtt a top 50-et. Köszi, hogy itt voltatok, jó hétvégét, szép estét! Olasz Gabi vagyok, csokolom!
1: Ez volt a

0: megmutatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Mohammed bin Salman, szaudi koronaherceg telefonon beszél Donald Trump amerikai elnökkel, katonai beavatkozást kérve a jemeni húszi fegyveresek előrenyomulásának megállítása érdekében, írja az MTI amerikai tisztségviselők pénteki közlése alapján. Több amerikai médium számára nyilatkozó illetékesek elmondták, a szaudi kormányfő 24 órán belül kétszer is egyeztetett telefonon az amerikai elnökkel, aki tudtára adta, hogy kormányának jelenleg nincsenek tervei közvetlen beavatkozásra az Irán által támogatott és Jemen egy részét uraló lázadó csoport ellen. Azt ugyanakkor felajánlotta Donald Trump, hogy az Egyesült Államok hírszerzési információkat bocsát arab szövetségese rendelkezésére, valamint segítséget nyújt célpontok meghatározásában is, mondták el amerikai tisztségviselők. Adószám és bizonylatadás nélkül egy zárt Facebook csoportban árult használtan beszerzett luxus termékeket egy nő, akinek a bankszámlájára több mint 46 millió forint érkezett a vásárlóktól, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV adóellenőrei egy olyan privát közösségi csoportot vizsgáltak be, ahol kizárólag az adminisztrátor hirdetett márkás ruhákat, táskákat és ékszereket. A vizsgálat során kiderült, hogy az értékesítő sem a készpénzes, sem a banki átutalásos fizetésekről nem állított ki számlát vagy nyugtát. A nő ellen eljárás indult, a mulasztási bírság mellett adóellenőrzés során állapítják meg az elmaradt adókötelezettségeit, amelyeket adóbírság és késedelmi pótlék is terhel majd, írja az MTI. Folyamatos az alaplemez kialakítása a Paks 2 projektben. Legutóbb 2000 köbméter beton került az ötös blokki nukleáris sziget épületeinek alaplemezébe, adta hírül weboldalán a Paks 2 ZRT. Az ötös blokki nukleáris sziget 5 épületének alapjául szolgáló, átlagosan 3 méter vastagságú alaplemez betonozását szakaszokra bontva végzik. A legutóbbi kivitelezési fázis során szeptember második hetében 30 órán keresztül megszakítás nélkül folyt a munka. A két műszakban 180 szakember részvételével zajló tevékenység során 2010 köbméter C35x45 szilárdsági osztályú bazalt betonkeveréket öntöttek be az alaplemezbe 20 mixer segítségével. A betonozást 670 tonnányi betonacél szerelése előzte meg. Miközben továbbra is zajlik a projekt teljes felülvizsgálata, az üzlet folytonosságot szem előtt tartva folytatódnak a kivitelezési tevékenységek. Ennek része többek közt az építési szerelési bázis építése, az oktató és szimulátor központ kivitelezése és a hatos blokki munkagödör tervezési szintig történő mélyítése is, aminek több mint 90%-a elkészült. Büntető fékezett egy férfi az M6-os autópályán, másodfokon súlyosbították a büntetését, adta hírül a szekszárdi törvényszék. A vádlott még 2024. december 2-án a reggeli órákban az M6-os autópályán közlekedett az általa vezetett személygépkocsival, amikor az előzésre szolgáló belső sávban utolérte azt az autót, amely 130 km/h-val előzött éppen egy teherautót. A sofőr sérelmezte, hogy nem tud miatta gyorsabban haladni, ezért, amint lehetősége adódott rá, erőteljesen fékezett előtte, amellyel a mögötte szabályosan közlekedő sértetti személygépkocsi vezetőjét az ütközés elkerülése érdekében vészfékezésre kényszerítette. A vádlott ezzel a sértett személygépkocsi vezetőjének és két utasának, köztük egy 4 éves gyermeknek az életét és testi épségét közvetlenül veszélyeztette. A járművek szerencsére nem ütköztek, személyi sérülés és anyagi kár sem keletkezett. A járásbíróság közúti veszélyeztetés büntette miatt 2 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztett, 1 év 6 hónap börtönbüntetést, 500 000 forint pénzbüntetést, valamint 1 év 8 hónap közúti járművezetéstől eltiltást szabott ki a vádlottal szemben. Utóbbi büntetést a pénteki nyilvános ülésen a másodfokú tanács az ügyészi fellebbezést elfogadva 2 év 6 hónapra emelte meg.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM most sportos vizekre elvez. Ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
1: A mai játék kérdése úgy szól, hogy a C4 500 méteren kétszeres világbajnok kenu négyes melyik tagja nyert a poznani világbajnokságon bronzérmet, C2 500 méteren Kollár Kristóffal közösen. Az A válasz szerint Fejes Dániel, a B válasz szerint az ASE sportolója Juhász István, egyébként Kollár Kristóf is az ASE sportolója. A helyes válaszokat tudjátok, a Facebook oldalunkon az aktuális játék posztja alatt várjuk. 20 000 forint vásárlási utalvány a nyeremény a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából, és hétfőn délelőtt 9 óra után lesz a sorsolás.
0: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.

0: most. Érezzétek a jó zenét. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét. Egész nap. Paks FM.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

Visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek.

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szeptembertől decemberig havi 5000, összesen 20000 forint támogatást kapnak a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai, jelentette be pénteken Magyar Péter miniszterelnök. A kompenzációra azok a magánszemélyek jogosultak, akik 2026. január 1-én a megadott teljesítményű dízelautó tulajdonosai voltak. Az összeg kiterjed az őstermelőkre és egyéni vállalkozókra is, amennyiben a jármű magánszemély nevén van, míg az év eleje után vásárolt autóknál külön megoldást dolgoznak ki. A kifizetéseket automatikusan kérelem nélkül intézi a Magyar Államkincstár a NAV adatbázisa alapján. Az első részlet októberben érkezik. Magyar Péter közölte azt is, hogy a mezőgazdasági felhasználók az idei év végéig a gázolajárába épített jövedéki adó teljes összegét visszaigényelhetik. A miniszterelnök a nemzetközi piaci folyamatokkal és a dízel hiánnyal indokolta a döntést, hozzátéve, hogy az árplafon újbóli bevezetése ellátási hiányt és jelentős költségvetési terhet okozna, írja az MTI. Folyamatos az alaplemez kialakítása a Paks 2 projektben. Legutóbb 2000 köbméter beton került az ötös blokki nukleáris sziget épületeinek alaplemezébe, adta hírül weboldalán a Paks 2 ZRT. Az ötös blokki nukleáris sziget 5 épületének alapjául szolgáló, átlagosan 3 méter vastagságú alaplemez betonozását szakaszokra bontva végzik. A legutóbbi kivitelezési fázis során szeptember második hetében 30 órán keresztül megszakítás nélkül folyt a munka. A két műszakban 180 szakember részvételével zajló tevékenység során 2010 köbméter C35x45 szilárdsági osztályú bazalt betonkeveréket öntöttek be az alaplemezbe 20 mixer segítségével. A betonozást 670 tonnányi betonacél szerelése előzte meg. Miközben továbbra is zajlik a projekt teljes felülvizsgálata, az üzlet folytonosságot szem előtt tartva folytatódnak a kivitelezési tevékenységek. Ennek része többek közt az építési szerelési bázis építése, az oktató és szimulátor központ kivitelezése és a hatos blokki munkagödör tervezési szintig történő mélyítése is, aminek több mint 90%-a elkészült. Teljes terjedelmében égett egy autóbusz péntek délelőtt Nagyvejkén a főutcában, közölte a katasztrófavédelem. A jármű mintegy 30 utasa időben elhagyta a buszt, őket később mentesítőjárat szállította tovább. A tűz hőhatása miatt egy közeli lakóház homlokzata és redőnye is károsodott, valamint a busz felett húzódó vezetékek is megsérültek. A Bonyhád és a szekszárdi hivatásos tűzoltók két habsugárral oltották el a lángokat. A helyszínre az áramszolgáltató és a közútkezelő szakembereit is értesítették. A beavatkozás idejére a rendőrség az érintett útszakaszt lezárta. A tűz keletkezésének okairól még nem számolt be a katasztrófavédelem. Két baleset is történt pénteken Tolnavár megye útjain, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Összeütközött két személyautó a 65-34-es út Nagybányok és Bonyhád közötti szakaszán a 6-os kilométer közelében péntek délelőtt. Az egyik jármű az árokba sodródott a karambol következtében. A bonyhádi hivatásos, valamint a bonyhádi és a nagybányoki önkéntes tűzoltók a lesodródott autóból egy embert kiemeltek és átadtak a mentőknek. Az érintett állapotáról további információt egyelőre nem osztottak meg. A rajok áramtalanították az egyik gépkocsit, a másiknál nem volt szükség ilyen beavatkozásra. Nem sokkal később három személyautó karambolozott a 65-ös főút Zombát és Szekszárdot összekötő szakaszán a 3-as és 4-es kilométer szelvény között. A szekszárdi hivatásos és a zombai önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat, a helyszínre mentő is érkezett. A sérültek állapotáról további információt egyelőre nem közöltek. Az érintett útszakaszon félpályán irányítás mellett haladt a forgalom a helyszínelés és a műszaki mentés idején.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most. Egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

mennyire vagy otthon a vizen. Tarts velünk ezekben a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. Figyeld a játékainkat, válaszolj helyesen a kérdéseinkre, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából. Készen állsz az evezésre? Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.

0: mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Tilos és életveszélyes a Duna-Szentbenedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság a Facebook oldalán pénteken. Az OVF bejegyzésében arról írt, a bal oldalon Duna-Szentbenedeken véget ért a munka, a katonák pénteken levonultak, az OVF pedig megköszönte a munkájukat. Jelezték, ugyanakkor a munka folytatódik a másik oldalon Pakson, ahol rengeteg feladat áll még a vízügyesek és a vállalkozók előtt. Az Országos Vízügyi Igazgatóság egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a Duna-Szentbenedeki oldalon kiépült fenékküszöbön tartózkodni tilos és életveszélyes, és azt kérték, az emberek vegyék figyelembe a tiltótáblákat, írja az MTI. A Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara a térségfejlesztési program keretében a helyi vállalkozások technológiai megújulását és gazdasági erősítését támogatja. Szakmai tanulmányutakkal, fórumokkal, konferenciákkal, képzésekkel, üzletember találkozókkal segítik a vállalkozók vállalkozások működését. Tavaly mintegy 1200 vállalkozást vontak be a programokba, ezt Hornok Jenő térségfejlesztési koordinátor mondta el rádiónknak. A Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara a vállalkozásfejlesztési osztályvezetője hangsúlyozta, a vállalkozásfejlesztési programot 2024-ben indították útjára.
2: 53 darab eseményt valósítottunk meg éves szinten, mintegy 1200 vállalkozást vontunk be a programokba. Az eddigi időszak tapasztalataira építve nagyobb hangsúlyt helyezünk a kiscsoportos tudásátadásra, gyakorlatorientált események megvalósítására, hiszen ott akkor egyfajta párbeszéd tud kialakulni a résztvevők és az előadó vagy tréner között.
1: Az év második felében is készülnek színes eseményekkel, minikonferenciákkal és vállalkozói workshopokkal a vállalkozóknak, melyekkel a működésüket tudják segíteni.
2: Hozzávetőleg minimum 5 vállalkozói fórumot, minikonferenciát tervezünk, HR, mesterséges intelligencia használat, pénzügy, marketing és természetesen digitalizációs témakörökbe. Terveink szerint olyan 9, 10, 11 néhány vállalkozói workshop megvalósítását tűztük ki célul. Itt is természetesen mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazási lehetőségei, mint kiemelt célterület megjelenik. Meta hirdetések, azok kezelése, Canva, képszerkesztés, digitális tartalomszerkesztés, ezekre valós vállalkozó igények érkeztek felénk, és erre próbáltunk reagálni, próbáltunk olyan programokat összetenni, ami valós érdeklődést mutat, de természetesen itt is lesz majd pénzügyi vonatkozású, üzleti tervezés, cashflow készítés, ami szintén a vállalkozók napi működését tudják segíteni.
1: Büntető fékezett egy férfi az M6-os autópályán, másodfokon súlyosbították a büntetését, adta hírül a szekszárdi törvényszék. A vádlott még 2024. december 2-án a reggeli órákban az M6-os autópályán közlekedett az általa vezetett személygépkocsival, amikor az előzésre szolgáló belső sávban utolérte azt az autót, amely 130 km/h előzött éppen egy teherautót. A sofőr sérelmezte, hogy nem tud miatta gyorsabban haladni, ezért amint lehetősége adódott rá, erőteljesen fékezett előtte, amellyel a mögötte szabályosan közlekedő sértetti személygépkocsi vezetőjét az ütközés elkerülése érdekében vészfékezésre kényszerítette. A vádlott ezzel a sértett személygépkocsi vezetőjének és két utasának, köztük egy 4 éves gyermeknek az életét és testi épségét közvetlenül veszélyeztette. A járművek szerencsére nem ütköztek, személyi sérülés és anyagi kár sem keletkezett. A járásbíróság közúti veszélyeztetés büntette miatt 2 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztett, 1 év 6 hónap börtönbüntetést, 500 000 forint pénzbüntetést, valamint 1 év 8 hónap közúti járművezetéstől eltiltást szabott ki a vádlottal szemben. Utóbbi büntetést a pénteki nyilvános ülésen a másodfokú tanács az ügyészi fellebbezést elfogadva 2 év 6 hónapra emelte meg.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paksfm slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk!

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Jövő héten szombaton lesz a dunakümlődi szüreti nap. Mindig nagy esemény a városban és a térségben, és a szervezők itt vannak velem a stúdióban. A dunakümlődi részönkormányzat tagjai. Spiegel György, jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt kívánok, köszönöm a hallgatókat.
1: Hogy áll a focipálya, vagy az nem kell a szüreti napra?
2: Hát a szüreti napra az most nem kell, de vasárnapi bajnokságra kell.
1: Igen, igen, erről majd esetleg ejtünk szót. Rostané Katona Katalin, jó reggelt neked is.
3: Jó reggelt, sziasztok.
1: És Szél Benyámin is itt van velünk, aki nem mellesleg a Paksi 8-as választókörzet képviselője is. Jó reggelt.
4: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Vezeted-e a sort újra?
4: Akár
1: a felvonulásnál.
4: Ja. Nem, hogy itt a beszélgetés.
1: Igen, igen, gondoltam, hogy most behúzlak a csőbe, mert hogy a szüreti felvonuláson tavaly, úgy emlékszem, hogy kis családoddal vezettétek a sort.
4: Így van, ezzel egy kicsit meg is szentségtelenítve a szüreti felvonulást, mert nem lovak voltak elő, hanem egy fűnyíró traktor, de alapvetően igen, ugye, mivel már ugye én korábban ott voltam, mint ahogy így meghirdettük a gyülekezőt, hát így végül is az én kis traktorom került előre, majd lehet, hogy majd a jövő héten kicsit hátrébb parkolok, és akkor talán nem én fogom vezetni a fűnyíró traktorral a sort.
1: Igen, nem olyan nagy baj az. Akkor kezdjük a leglátványosabb részével a szüreti felvonulásnak, egyébként a szüreti napnak a szüreti felvonulást. Nagyon-nagyon szeretjük a dunakümlődi szüreti felvonulást. Tulajdonképpen ez a felvonulás biztosítja azt, hogy a mi városunkban Pakson is legyen egy olyan igazi szüreti felvonulás, a dunakömlődi felvonulás. Én határozottan úgy emlékszem, hogy amikor tavaly a szüreti felvonulást a videóban tudósítottuk a Facebook oldalunkon, a Paks FM Facebook oldalán, akkor odaírta valaki, hogy hol vannak a lovasok, de csak a mi felvételünkről maradt le, mert voltak lovasok, Kata. Nem?
3: Igen, igen, igen, azért Madocsáról is érkeztek, Bölcskéről is érkeztek lovasok, de hát helybeli lovasunk is volt, aki ugye ő is felvonult ezen a rendezvényen. Hát az évek során azért egyre kevesebb sajnos ugye a lovas társadalom, ha fogalmazhatunk így, illetve az, hogy a környékben is azért vannak ugye más rendezvények, szüreti napok, stb., és ilyenkor mindig megoszlanak. Tehát most is például madocsaiakkal már beszéltünk, és tehát ők azért jelezték, hogy Györkönyvben is ugye ezen a napon lesz szüreti nap, így megoszlik. Tehát érkeznek Madocsáról ugyanúgy a lovasok, nyilván nem azzal a létszámmal tudnak jönni, mint amelyben mi szeretnénk. Uh-huh. De helyette én azt gondolom, hogy kárpótolja az, hogy egyre több a helyi gazdánk, akik a kis traktorral, fűnyíró traktorokkal, vagy egyéb mezőgazdasági gépekkel, talán nem is tudom, ilyen rotakapa-szerűnek gondolnám azt a kis csettegőt, amivel felvonulnak a fiatalok, és egyre többen jönnek, és a fiatalabb generációk is csatlakoznak.
1: Igen, és ahogy feldíszítitek ezeket a kis traktorokat, vagy akár fűnyíró traktorokat, az mindig nagyon látványos és nagyon kellemes. Nem tudom, Gyuri, egyébként lehet még csatlakozni a felvonuláshoz? Hát, és csak dunakömlődiek vonulhatnak fel?
2: Nem, hát ez nem egy zárt közösségnek, nem csak a dunakömlődieknek van ez a rendezvény. Tehát nyilván, hogyha más is becsatlakozik a vidékről, nagyon szívesen várjuk, hisz nincs megszabva, hogy hány résztvevő lehet részt a menetben, úgyhogy jöjjenek mindig többen, és hát valóban ugye már mind a fuvarozásban is az állati erő már lassan-lassan megszűnik, és régen mindig azt mondtuk viccesen, hogy a bólogató dízel, tehát a lovakat felváltják a hagyományos dízel, vagy a benzin üzemi gépjárművek, viszont látjuk azt évek óta, hogy nagyon-nagyon ízlésesen feldíszítik ezeket a kis rotakopákat, a kis kerti traktorokat, és hangulatos ez a felvonulás.
1: Igen, és hogyha ugyanilyen trópusi nyaraink lesznek a jövőben, akkor a fűnyíró traktorok is kikopnak majd, úgyhogy lehet hozni a kreatív ötleteket, nem? Hogy igen, mivel lehet felvonulni majd a dunakömlődi szüreti felvonuláson. El kell mondjam a hallgatóinknak, hogy csodálatos gravírozott, vagy nem tudom, hogy ugye, gravírozott igen, poharakkal érkeztetek, és mindegyikötök előtt van egy pohár. Gyuri, esetleg ha felemelnéd, akkor a kamera is látni fogja. Kati, mik ezek a gyönyörű poharak?
3: Hát ezt tavaly indítottuk először, és azt gondoltuk, hogy legyen Dunakömlődnek is egy saját rendezvényéhez kapcsolódó saját boros pohara, és ugye ez, ahogy látszik ugye a gravírozásban, illetve a feliratnál is, ugye, hogy a Dunakömlőd ékesen díszeleg a pohárron egy gyönyörű szép szőlőfürttel, és erre az idén is. Tavaly évben nagyon nagy sikere volt, és mondhatjuk azt, hogy már amikor a rendezvény napja elérkezett, akkor már szinte alig-alig volt pohár, amit meg lehetett ott a helyszínen vásárolni. Most az idén ott a helyszínen történik majd ennek a úgymond forgalmazása, tehát mondhatjuk így, de ugyanakkor tehát próbáljuk azért ugye a fellépőinknek is megköszönni, hogy ők eljönnek, különösen azok a fellépők, akik ingyen és feljönnek, tehát ezek a helyi népviseletbe felöltöznek, ugye akár csak a Szarkalábra gondolunk, vagy pedig a Táncolj önmagadért egyesület, illetve tánccsoport, és azért neki szeretnénk ezt megköszönni, hogy ők kijönnek, részt vesznek a mi rendezvényünkön, és fellépnek, megmutatják magukat.
1: Értem, hogy a pohár ajándék is, de nagyon fontos, hogy mikor és hol lehet hozzájutni, mert én pont kikértem magamnak, amikor beállítottatok ugye vele, hogy tavaly is volt. Tehát én ott voltam tavaly is, de nem is emlékszem ilyenre, mert hogy gyorsan elkapkodták, azt mondtad.
3: Igen.
1: Úgyhogy népszerűek ezek a gyönyörű poharak, és hát lehet belőlük nyilván kóstolni is. Jó, na lássuk, hogy mire lehet számítani a kömlődi szüreti napon, kezdjük valahol el, Benji.
4: Jó, hát ugye maga a gyülekező az egykor kezdődik, ez egy fontos különbség az előző évekhez képest, mert egy fél órával előrébb jöttünk. Ennek az oka az, hogy kicsit több az előadónk, mint tavaly, és ezért így fél órával előrébb kellett csúsztatni az egész programot. És fél kettőkor pedig polgármesteri köszöntővel kezdődik az egész műsor, és onnantól rögtön indul is maga a menet. És ugye a meneten belül lesz egy konkrét program, a buszfordulónál lesz a Szarkaláb táncegyüttesnek a műsora, majd amikor a menet eljut egészen a Présházsorig, akkor majd ott lesz a Táncolj önmagadért tánccsoportnak a műsora. Tehát maga a felvonulás rész és az azt kísérő programok, azok például így fognak kinézni.
3: És azt ne felejtsük el, ugye, hogy a maga a menetet pedig élő muzsika fogja követni, tehát a traktorokon, illetve a mezőgazdasági gépeken nem is tudom, talán tavaly mi volt, volt harmonikás.
4: Harmonikás, egy
2: fúvós.
4: Fúvós, meg ugye egy dobos.
3: Meg egy dobos, igen.
4: Ugyanaz a csapat fog most is érkezni, és ugye a TS-nek van egy traktora, illetve egy ilyen nagy pótkocsi, amit ugye ilyenkor szoktak, ugye, tehát ők is ugye felvonulnak, és ugye a vendégek alapvetően erre szoktak fölni. Jelen pillanatban Galántáról lesz ugye pont itt testvérvárosunknak küldöttsége, őket is várjuk szeretettel, és úgy tudom, hogy jönnek is, és a felvonuláson, hát ezen a traktoron fognak ők is például részt venni, mint ahogy a zenekar is, úgyhogy a fülükbe fogunk egy kicsit muzsikálni.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Ezt mindig jól kitaláljátok, illetve tudom, hogy hosszú évek óta így megy, hogy a felvonulás nem csak egy kis, rövid felvonulás, hanem úgy meghagyjátok a módját, tehát úgy utol lehet érni akár a felvonulás, vagy lehet kísérni is. És hát említettétek, hogy egy picit előrébb hoztátok a felvonulást, mert nagyon sok a fellépő. Nem tudom, hogy végig vesszük, Gyuri esetleg, vagy Kati, segítsetek akkor, hogy kik érkeznek. Annyit előre vetitek, hogy a nagy sztár vendég tulajdonképpen Bódi Guszti és Margó lesz, de hát ezen kívül vannak még olyan nevek, amelyek ismerősek szerintem a közönségnek.
2: Igen, tehát már meg is jelent ez a promócióba, tehát már készülnek erre a lakosok, de nyilván a Bódi Gusztiékön kívül, tehát vannak előtte lévő fellépők is, hiszen a kezdet az 18 órakor lesz, a Csocsesz mint sztárvendég fog fellépni, őt követi 19 órakor a Credence együttes, sokak számára szimpatikus két fiatalemberből álló mulatos csapat, és hát 8 órakor úgymondva az esfénypontja, ha szabad így fogalmazni, a Bódi Guszti és Margó koncertezik, egy jó órás előadásra meglátogattak bennünket, és ha már ez három sztárvendégtől a vendégek kellő jó hangulatban vannak, akkor ezt megfűszerezzük avval, hogy a Bódi Guszti koncert után DJ Tess húz még egy kis diszkó talpalávalót, és ez tervek szerint éjjel egy óráig fog tartani, tehát ott a színpad előtti téren, placon ott mindenki táncolhat, mulatozhat, beszélgethet, és hát reméljük, hogy mindenki jól fogja magát érezni.
1: Tesenyi Norbertről van szó, paksi DJ-kről, és nagyon sokan szeretik, főleg, hogyha egy kicsit retróba hajló muzsikát kértek tőle, vagy azt hoz. És hát ezen kívül gondolom étel-ital, és hát a közösség a helyszínen, Kati.
3: Így van, tehát ugye a helyi szolgáltatóink fognak úgymond a friss nedűt kínálni, és akkor itt bár ugye azt mondjuk, hogy szüreti nap révén ugye a bornak kell folyni, azt szokták mondani, hát azért a csapolcsör ugyanúgy meg fog jelenni, tehát azt azért nem hagyhatjuk el egy rendezvényről, de mellette a kürtös kalácsos, a szokásos cukorárus, édességáros játékosok érkeznek, helyi hurka, kolbász, pecsenye sütés is lesz, illetve lángos.
1: Mi a legjobb szerinted, képviselő úrhoz fordulok, Benji, a Dunakömlődi szüreti napban egyébként? Én nem is tudom, ugye mindig eljöttök a ti hármasotok, amikor valami rendezvény van Dunakömlődön, ha jól emlékszem, a gyereknap alkalmából voltatok itt utoljára, csodálatos egységpólóban érkeztetek. Ugye a Csengei Dénes Kulturális Központ a programszervező felelős a városban, de azért mindig a ti hármasotok itt elég határozottan beleszól, hogy Dunakömlődön mit szeretne. Benji, ez így van?
4: Így van. Én úgy gondolom, hogy a Csengével egy nagyon-nagyon jó összhangot tudtunk teremteni, mint ahogy egyébként köztünk is nagyon jó az összhang, és nagyon jól le tudjuk így osztani azt, hogy ki milyen feladatokat csinál. Tehát ezt mindig elmegyünk hozzájuk, megbeszéljük, ez ennek a feladata, az annak a feladata, és ugye rengeteg olyan kísérő feladat van, akár csak egy buszközlekedésnek a módosítása, hiszen le lesz zárva az út. Ezeket ugye akkor például a Csenge is intézik, tehát rengeteg olyan háttérmunkát ők elvégeznek, ami alapját szolgálja annak, hogy a rendezvény működjön, vagy akár csak az, hogy villanyra szükség van. Tehát, hogy ezt is ki kell építetni, stb. Tehát ezeket a csengeisek megcsinálják, ezt a háttérmunkát, és mi nekünk tényleg az a feladatunk és lehetőségünk, és talán a lehetőség szót emelném itt ki, hogy összeállíthatjuk a programot. Nyilván az anyagi lehetőségeinket ismerjük, tudjuk azt, hogy körülbelül milyen hangulatot szeretnénk. Ugye itt most teljes egészében a mulatósra van kihegyezve, és ugye ennek megfelelően tudtunk hozni előadókat. Nekem még annyit hozzátennék, mert két nem is annyira apróságot kihagytunk, hogy ugye a szüretinek a egyik legfőbb lényege az, hogy tényleg a lakosság ebbe hogy csatlakozik be, és ugye ott a buszfordulónál, ahol a Szarkalábnak a

0: fellépése lesz. Ott egyébként a lakosság fog egy nagyon nagy kínálást, tehát ott a helyieknek a süteményeitől elkezdve innivalók, tehát hogy a helyiek megvendégelik a menetnek a, vagy hát a menetet, menet résztvevőit, illetve egy előadót még véletlenül kihagytunk, ugyanis Szabó Dávid fogja kezdeni majd 17:30-kor az egészet, az viszont egy kicsit, az is egy másabb hangulatú lesz, mint a többieké, ugyanis ő nem a színpadra fog majd fölmenni, hanem ő bemegy a sátorba, és egy ilyen közös éneklést fog hát próbálni gyakorlatilag ott a hallgatósággal, illetve reméljük, hogy nem csak hallgatósággal. Ugye Dávidot a Sisa Caféból is ismerhetjük, illetve a Medinai Tambura zenekarból, de ugye ő egyedül is nagyon sok városi rendezvényen fellép, és végtelen a repertoárja, úgyhogy itt is ezt, ami jó kis nóták, amit együtt lehet énekelni, tehát ezzel próbálunk majd hangolni 17:30-tól.
1: Igen, úgy valószínűleg gitárral fog érkezni, igen, és el tudom így képzelni, hogy akkor ott a közönségben, vagy a közönség soraiban ő simán darra fakasztja szerintem.
0: Abszolút,
1: majd
0: abszolút,
1: ott
0: a... ez a cél.
1: Ez a cél. Nagyon jó a program, és szerintem Bódi Gusztiékra sokan kíváncsiak, és hát ő róluk is azt kell tudni, de szerintem mindenki tudja róluk, hogy nagyon jó hangulatot csinálnak, és rendkívül közvetlenek a színpadon, és ha már a munkamegosztásról beszéltél, Benji, úgy tudom, hogy a fellépőkkel is ti tartják a kapcsolatot, és Csocsesz is például elég közvetlenül beszélget vele, amikor időnként felhív, csak már elmesélted.
2: Igen, tehát az, hogy akár telefonon, vagy akár e-mailen is beszéltünk, tehát tényleg egy nagyon-nagyon közvetlen úriember. Személyesen még nem találkoztam vele, de azt gondolom, hogy akkor ez így jövő hét szombaton még akár a két puszi is fog csattani, igen, szerintem az ő részéről.
1: Igen. Mi a legjobb a Nodakömlődi születi napban, amely tehát jövő héten szombaton lesz, tehát most egy jövő heti programról beszélgetünk, csak tudatosítom a hallgatóinkban, nem oda mennek több százan most szombaton, nem, hát mindenki tudja, hogy most atomfutás és egyéb dolog, és különben is egy picit enyhébb lesz az idő, már olyan igazi őszies napsütéses időt várunk, én azt gondolom. Gyuri, mi a legjobb a születi napban?
3: Hát igazából mindig azt erőltetjük az ilyen találkozásokkor, hogy a közösség összetartása, kovácsolni az embereket, legyenek találkozási pontok, beszélgetések. Tehát nyilván az elsődleges cél, hogy túl a szórakoztatáson valóban a dunakömlődi lakosoknak tudjunk kedveskedni, rendezvényt biztosítani, és hát ez éves szinten ugye több egyéb más rendezvényben is kimerül, nem csak a születi napba, amire mi mindig nagyon-nagyon időbe készülünk, hiszen még a születi napról beszélgetünk jelen pillanatban, de mi már a zárt csoportunkon belül van egy chat csoportunk, már a faluházas karácsonról is szót ejtettünk a héten, pedig az még viszonylag egy távolabbi történet, de tényleg mindig időben kezdünk foglalkozni a dolgoknak a szervezésével. Tudjuk azt, hogy a dunakömlődi születi nap idén a 28. alkalommal kerül megrendezésre, tehát valóban azt mondom, hogy van egy váz, van egy rutin feladat, ami különböző finom hangolásokkal kell csak szépíteni, de bízunk benne, hogy a fellépők is olyanok lesznek, akik tényleg sok látogatót ide csábítanak, és hát reméljük, hogy ugyanúgy jó visszhangot fogunk kapni az idei év születi napjáról is, mint hogy ezt hál' Isten megkaptuk a korábbi évekről is, és tényleg szeretnénk, hogy jó legyen az időjárás, az eső nem mossa el ezt a rendezvényt, és biztos vagyok benne, hogy mindenki jól fogja érezni magát, és ha jól érzik magukat, akkor mi örömmel tettük a dolgunkat.
1: Bencsi, te mit vársz a legjobban a születi napban?
0: A felvonulást bizonyos szempontból, mert tényleg ugye az egy ilyen különlegesség, az nem olyan, mint egy más egyéb rendezvénynek, hogy csak jönnek az előadók, stb., hanem ez tényleg egy ilyen speciális része, illetve ilyenkor mindig egy ilyen várakozás van bennünk, amikor ugye jönnek a traktorok, jönnek, és akkor na, reméljük, nagyon sokan lesznek, mert azért mégiscsak az azt jelenti, hogy akkor igenis működik még a faluba ez az összetartó erő. Tavaly is elégedettek lehettünk a létszámmal, remélem, hogy ez most is így lesz. Tehát én ezt várom a legjobban. És bizonyos értelemben egyébként mindig a végét is várom nagyon, mert amikor mi vagyunk a szervezők, akkor ugye, hogy kipipálhatjuk, hogy rendben lement azért.
1: Ezt szeretem, amikor a szervezők ennyire őszinték. Kati, a fellépők közül te melyiket várod a legjobban? Csocsesz. Aki azt mondta neked legutóbb a telefon, hogy aranyom.
2: Aranyom, igen. Én Szabó Dávid, tehát nekem a hangja nagyon-nagyon egy nagyon bájos és nagyon kedves és nagyon megnyugtató tud lenni ő. Úgyhogy én őt várom.
4: Ez a Paks FM és a Best of Éves.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Megérkezett hozzám a stúdióba, hogy ezt az imént már ígértem nektek, Juhász István kétszeres világbajnok, Kenus az atomerőmű első versenyzője. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Hát először is gratulálunk. Nagyon szép eredmény, amit Poznánban sikerült elérnetek. Ugye Koller Kristóffal, aki szintén az Atomerőmű Sportegyesületnek a versenyzője, és Hajdú Jonatánnal és Fejes Dániellel ugye négyesben. Hát erről fogunk beszélgetni, kicsit kidumáljuk azt, hogy hogy éltétek meg ezt az egész világbajnokságot. Ugye tavaly még Milánóba úgy érkeztetek, hogy meglepetést okozott az, hogy ez a négyes, ez világbajnok lett, idén viszont már címvédőként álltatok rajthoz. Mennyiben volt más így rajthoz állni? Nagyobb volt a teher?
2: Egyébként nem mondanám, hogy nagyobb volt a teher. Idén ugye már indultunk Montrealban egy négyest, ott a sikerült megnyernünk, de ott nem volt akkora mezőny, mint egy VB-n. Itt a VB-n most teljes mezőny volt, előfutam is volt négyesben, ami nem szokványos egyébként, de a felkészülés során, az a két edzés, amit így készültünk együtt a négyessel, éreztük, hogy gyorsak vagyunk, és még akár gyorsabbak is, mint tavaly, szóval jó előjelekkel álltunk oda a rajthoz, de én nem mondanám, hogy nagy teher volt rajtunk. Szerintem minden négyen szerettük volna megnyerni, és ezt be is tudtuk bizonyítani, hogy jók az előjelek, és meg tudjuk csinálni éles körülmények között is azt, ami bennünk van.
1: Uh-huh. Hát elképesztő jól leveztetek. Egyébként, ha már itt említetted Montrealt, ahol valóban onnan két aranyéremmel tértetek haza Kristóffal, egyet ugye a C4500, a másik pedig a C2500-ban. Azt mondod, hogy a mezőny más volt, tehát itt a világbajnokságon erősebb a mezőny. Ez mitől függ, hogy ki melyik világversenyre megy ki?
2: Ugye Montreal az egy világkupa volt. Azt kell tudni, most van egy új kvótarendszer. Ez annyiból áll, hogy a 26-os és 27-es évben 8 versenyről lehet kvótapontokat gyűjteni. Az Európa-bajnokság és a világkupa az, ha jól tudom, 1,2-es szorzóval megy, a VB pedig 1,5-össel, ami nyilván a VB-re szeretne odaállni mindenki, és oda küldi a legerősebb csapatát, de egyébként minden versenyre a legerősebb csapatát küldi, mert tényleg itt a 8 versenyből mindenki próbálja kimaxolni, amennyit tud. Hát Montrealba talán azért volt kisebb mezőny, mert az oroszokat nem engedték be. Uh-huh. És például a spanyolok is talán a gyengébbik egységüket küldték, de szerintem nagyjából az a két egység az ugyanolyan erős. Igazából jövőre is lesz két tengeren túli világkupa, az Japánba lesz. Nem tudom, majd oda is valószínűleg el fognak jönni, mert muszáj gyűjteni a pontokat, szóval...
1: Uh-huh. Ez az olimpiához kell, ugye? Ez a kvótarendszer, tehát az olimpiai induláshoz.
2: Igen, mert eddig úgy volt, hogy az olimpia előtti évben volt egy kvótaszerző VB, ott ha bejöttél a döntőben egy 8-ban, akkor megkaptad a kvótát, most pedig két évig kell folyamatosan minden versenyen jól menni ahhoz, hogy kapjál kvótát.
1: Hoppá, azért ez akkor nem egyszerűsödött idézőjelben a helyzetetek.
2: Lett,
1: sokkal tartósabban kell tudni azt a teljesítményt hozni, de hát valahol a profizmusnak talán ez is az egyik ilyen, nem is tudom, jele, hogy valaki nem csak egyszer tud valamit, hanem többször és tartósan, nem?
2: Hát igen, meg talán ez annyiból jobb, hogyha azon a kvótaszerző világbajnokságon ott hibáztál, akkor lehet, hogy elúszott az olimpia is, mert nem kaptál kvótát. Itt talán nagyobb mozgástered van arra, hogy becsúszson egy-egy rosszabb verseny, de ez se feltétlen könnyen, mert tényleg minden versenyen a lehetőleg jobbat kell hozni, mert
1: igen.
2: Kevés pontokon múlik az egész kvóta, igen.
1: Aha, értem. A C4-es győzelem után mi volt az első gondolatod?
2: Hát ugye itt a világbajnokságot nekünk beárnyékolta sajnos egy tragédia. Hát amikor beértem a célba, egyből rágondoltam, és ez volt az első gondolat, amit nem is nagyon tudtam megemészteni ezt a győzelmet. Meg utána az egész VB-n is ezt végigkísért minket, a párosban is. Szóval így extra fejmunkát igényelt ez a világbajnokság.
1: Abszolút, abszolút. Ugye Boros Gergely világbajnok kajakos haláláról beszélsz, azok kedvéért mondom, akik esetleg nincsenek annyira képbe, sajnos ugye ez az eset pont egy nappal a ti kiutazásotok előtt, vagy talán a kiutazásotok napján történt, és nyilván ez megrengette az egész kajakkenu közösséget, hát még azokat, akik személyesen ismerték, akik itt Pakson akár az ő keze alatt, vagy az ő munkássága alatt nőttek fel, úgyhogy tényleg elképesztő, amit végigcsináltatok Kristóffal, én azt gondolom. A C2 500 méteren ugye bronzérmet szereztetek, és a döntő után mi volt bennetek? Inkább az, hogy ez egy újabb értékes érem számotokra, vagy az, hogy hát azért mégiscsak az arany az jobban. Tehát, hogy az arany, elvesztett arany, mondjuk így.
2: Hát pár hónappal, vagy egy-két hónappal ezelőtt úgy mentem ki, hogy én párosban érmet szeretnék szerezni, de hát ezt tudni kell, hogy érték kritikák a páros indulásunkat, így a másik oldalról, és azért nem volt úgy könnyű felkészülni, hogy olyan kommenteket kapunk, hogy lehet, hogy vissza kéne lépjünk, mert ez nem a mi számunk, meg ez nem kéne, hogy induljunk, és ez kicsit olyan hangulatot teremtett a VB-re is, hogy egyszer azt hittem, hogy hú, most tök jó, dobogó, még akár nyerhetünk is, kövi pillanatban meg az, hogy mit keresünk itt, és nem kéne, hogy itt legyünk. Hát így fölevezni egy döntőre, ahol olyan kiéledett mezőny van, hogy tényleg egy hiba, és elúszik akár az érem is. Hát így tényleg még extrán nagy teher volt. De szerencsére felénk billent az a 600-ad, és meg tudtuk szerezni azt az érmet, és így nekem felértékelődik az a bronzérem.
1: Abszolút, hát ezt a háttértörténetet tudva így ezt meg is értjük, én azt gondolom. Egyébként a két világbajnokság, ugye Milánó és Poznán, gyakorlatilag egymásnak a tükörképe, ha mondhatjuk, mert mind a kettőn C4-ben aranyérmet szereztetek, és mind a kettőben Kristóffal a C2-ben pedig bronzérmet. Ezt azért úgy aláírtad volna egyébként a verseny előtt, tehát a világbajnokság előtt, hogy ha ez lesz az eredmény, az oké, azt én így aláírom.
2: Szerintem abszolút, igen.
1: Abszolút?
2: Igen, mert most ez így csúnyán fog hangzani, de 500 párosban, ha már van egy érmet, tök mindegy milyen színű, az már nagy dolognak számít,
1: nagy
2: abszolút.
1: Dolog.
2: Ebben az olimpiai számban tényleg, hát beértünk, és mondta a fotós, a magyarok fotósa, hogy ez második. És akkor kimentünk, ott közben megtudtuk, hogy harmadik, és oda mentünk a hangárba, a magyar csapathoz, és a gyúrók mondták, hogy hát közel volt ez a második. És én meg megnéztem, hát mondom, a negyedik az meg még közelebb volt, szóval, hogy szóval ezt lehet több oldalról nézni, de érem.
1: Érem, és ez a lényeg, és nagyon, tényleg nagyon ügyesek voltatok, plánát mondom, ezeket a körülményeket figyelembe véve elképesztő teljesítmény, én azt gondolom.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: És itt van nálad, mutasd meg kérlek a kamerának két kis kecskét. Ugye ez a poznáni világbajnokságnak a VB kabalája, ez a plüss kecske. Azt elmesélték nektek a szervezők, hogy miért pont ez lett a kabala?
2: Nem, nekünk azt valahogy soha nem mesélik
1: el. Nem mesélik el?
2: Mi a története ezeknek?
1: Aha, na hát akkor én elmondom, mert hogy Poznán központjában ugye van egy piactér, és ott található egy reneszánsz városháza, és a városháza tornyán az óra feletti részen ugye minden nap 12 órakor megjelenik, és a szarvaival egymásnak ugrik két fémből készült kecskebak. A legenda szerint a két kecskebak lett volna az ünnepi vacsora, amikor elkészült a városháza tornyának az első óra szerkezete, de az állatok elmenekültek a szakács kése alól, úgyhogy így lett Poznánnak egyfajta ilyen jelképe a kecskebak. Gondolom ennek köszönhető az, hogy ezt találták ki, hogy ez legyen a kabala állat, mert szerintem minden kabala állat mögött van valami sztori, van valami történet. Úgyhogy ez csak egy ilyen kis színes így a hallgatók kedvéért mondtam el. Mennyire változott meg az életed azóta, hogy, illetve a megítélésed, hogy világbajnokok lettetek Milánóban, most már ugye kétszeres világbajnokok is vagytok, tehát azért így érzed a hétköznapokban, hogy emberek megszólítanak, akik nem ismernek személyesen, de mész az utcán, és mondjuk meglátnak, azt mondják, hogy hú, hát gratulálunk, nagyon ügyes voltál, vagy csak úgy egyszerűen a semmiből emberek tényleg, akik lehet, hogy a szüleidet ismerik, és akkor veled még sose beszéltek, de odalépnek hozzád, gratulálnak. Érzed ezt? Van ilyen?
2: Sok gratulációt kapok, az biztos, de most pont van egy olyan sztorim az elmúlt napokból, hogy Pesten sétáltunk a Fejes Danival, ő ugye a négyes társunk is, meg 1001-esben is nyert most a VB-n, és egy kocsiból egy random ember, nem tudjuk ki volt, kikiabált, hogy gratulálok a világbajnoknak. És így mindketten köszönjük, de nem tudtuk, hogy kinek szólt, és azért így...
1: De mindkettőtök az, úgyhogy...
2: Így pont beszéltük, hogy igazából nem lőttünk mellé, mert szerencsére mindketten azok vagyunk, szóval... Na. Szóval így érezhető a mindennapokban, de azt hozzátenném, hogy tavaly miután megnyertük a VB-t, meg bronzérmesek lettünk 500 párosban, akkor így bekerültünk így a figyelem központjába eléggé, de miután idén az éveleje az nem úgy sikerült mondjuk ki, ahogy szerettük volna, ugye a válogatott megnyertük, de utána a másik magyar egység előttünk végzett, akkor teljesen, mintha tavalyi évad meg se történt volna, egyik pillanatra másikra így el lettünk felejtve, én azt éreztem, hogy egyszer fönt vagy, de másik nap már nagyon-nagyon nem foglalkoznak úgy veled, és ez már így többször tapasztaltam.
1: Igen, nehéz fönnmaradni, és nehéz konstans ott lenni, de nem is biztos, hogy kell egyébként. Tehát ez a föntlent, ez nagyon jó, hogy megéli az ember azt is, hogy milyen az, amikor a siker megvan, meg kell élni azt is, hogy milyen, amikor nincs siker, és ebből kell tudni fölállni, mert ez építi szerintem az embernek a lelkét és a sportolónak a személyiségét a legjobban. Úgyhogy nem lehet mindig csak és kizárólag az első, meg a legjobb valaki. Na egyébként miután hazaértetek a poznáni világbajnokságról, egyenesen a Dunalife Medical felnőtt magyar bajnokságra vezetett az utatok Szolnokra, ahol 9 számban indultál, és 8 éremmel tértél haza. Hát először is ehhez is gratulálok.
2: Köszönöm szépen.
1: De kérlek, oszd meg velünk, hogy ez hogy van, hogy egy világbajnokság után ennyi erő még maradt benned, hogy 3 napra rá 8 éremmel, ráadásul 5 arany, 1 ezüst és 2 bronz éremmel.
2: Hát eddig úgy volt a felnőtt magyar bajnokság, hogy a VB elé betették egy 3-4 héttel, és általában a VB csapat az nem is tudott indulni ezen, tavaly se indultunk, és most kitalálták, hogy a VB után beteszik egyből, és kötelező indulni legalább 3 számot, mert különben a következő évben nem lesz elválogatott, szóval, hogy így ezzel is próbálják visszahozni az OB-nak a színvonalát, nem az van, hogy elindul egy ifjé, és akkor megnyeri a felnőtt OB-t, hanem elindul a világbajnoki keret is, és most is így volt. Erős mezőny volt igazából. Ezer méter egyesben a Fejes Dani nyert, mögötte lettem ezüstérmes, ő ugye a regnáló világbajnok, szóval...
1: Ez se rossz, igen.
2: 501-esben is a Kristóf is elindult, 200-on Hodó, aki ugye a VB-n is 201-es ment, szóval volt mezőny, meg így a négyesekre ilyenkor külön rákészülnek a többi egyesület, mi meg ott a helyszínen raktuk össze, ráadásul úgy, hogy a 200-at a koleszázatja stroke óta, aki idén szerintem nagyjából 5-ször térdelt hajóban, meg vele mentem 200 párost is, szóval ez ilyen, hát lehet mondani, hogy levezetés, meg móka kacagás, de hát amit ott megcsináltunk az OB-n, hogy fél egy óránként kibeszállunk a hajóba, az egy VB után, úgyhogy egy napot pihentünk, az embert próbáló volt, és nem biztos, hogy legközelebb bevállalok ilyen sok számot.
1: Na, hát jó, figyelj, most szerintem következő 3 évre az összes érmet, mint az érmeket, azt úgy megszerezted, úgyhogy nem lesz a baj akkor se, hogyha csak párat evezel mondjuk egy ilyenen. És hogyan tovább? Most van lehetőségetek pihenésre? Ugye Kristóf azért nincs itt, mert ő most éppen nyaral. Te is most indulsz majd egy kis nyaralásra?
2: Hát mi kicsit később beszéltük a barátnőmmel, aki most egyeteme van. Lehet, hogy októberben majd elmegyünk, Barcelonát nézegetjük.
1: Nagyon jó hely, nagyon jó hely.
2: Még nem alakult ki teljesen, hogy hogyan, de az a fő cél, és most remélem, hogy tényleg ki tudom magam rendesen pihenni, mert tavaly szerintem kicsit kevés volt ez a 2-2,5 hét, most kicsit annál többet szeretnék, de majd meglátjuk, hogy a főnök úr mit mond.
0: Best of Élesztő.
3: Élesztő.
0: A Paks FM-en.
4: What we're saying is not protesting.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Mohammed bin Salman, szaudi koronaherceg telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, katonai beavatkozást kérve a jemeni húszi fegyveresek előrenyomulásának megállítása érdekében, írja az MTI amerikai tisztségviselők pénteki közlése alapján. Több amerikai médium számára nyilatkozó illetékesek elmondták, a szaudi kormányfő 24 órán belül kétszer is egyeztetett telefonon az amerikai elnökkel, aki tudtára adta, hogy kormányának jelenleg nincsenek tervei közvetlen beavatkozásra az Irán által támogatott és Jemen egy részét uraló lázadó csoport ellen. Azt ugyanakkor felajánlotta Donald Trump, hogy az Egyesült Államok hírszerzési információkat bocsát arab szövetségese rendelkezésére, valamint segítséget nyújt célpontok meghatározásában is, mondták el amerikai tisztségviselők. Adószám és bizonylatadás nélkül egy zárt Facebook csoportban árult használtan beszerzett luxus termékeket egy nő, akinek a bankszámlájára több mint 46 millió forint érkezett a vásárlóktól, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV adóellenőrei egy olyan privát közösségi csoportot vizsgáltak be, ahol kizárólag az adminisztrátor hirdetett márkás ruhákat, táskákat és ékszereket. A vizsgálat során kiderült, hogy az értékesítő sem a készpénzes, sem a banki átutalásos fizetésekről nem állított ki számlát vagy nyugtát. A nő ellen eljárás indult, a mulasztási bírság mellett adóellenőrzés során állapítják meg az elmaradt adókötelezettségeit, amelyeket adóbírság és késedelmi pótlék is terhel majd, írja az MTI. Folyamatos az alaplemez kialakítása a Paks 2 projektben. Legutóbb 2000 köbméter beton került az ötös blokki nukleáris sziget épületeinek alaplemezébe, adta hírül weboldalán a Paks 2 ZRT. Az ötös blokki nukleáris sziget 5 épületének alapjául szolgáló, átlagosan 3 méter vastagságú alaplemez betonozását szakaszokra bontva végzik. A legutóbbi kivitelezési fázis során szeptember 2. hetében 30 órán keresztül megszakítás nélkül folyt a munka. A két műszakban 180 szakember részvételével zajló tevékenység során 2010 köbméter C35x45 szilárdsági osztályú bazalt betonkeveréket öntöttek be az alaplemezbe 20 mixer segítségével. A betonozást 670 tonnányi betonacél szerelése előzte meg. Miközben továbbra is zajlik a projekt teljes felülvizsgálata, az üzlet folytonosságot szem előtt tartva folytatódnak a kivitelezési tevékenységek. Ennek része többek közt az építési szerelési bázis építése, az oktató és szimulátor központ kivitelezése és a hatos blokki munkagödör tervezési szintig történő mélyítése is, aminek több mint 90%-a elkészült. Büntető fékezett egy férfi az M6-os autópályán, másodfokon súlyosbították a büntetését, adta hírül a szekszárdi törvényszék. A vádlott még 2024. december 2-án a reggeli órákban az M6-os autópályán közlekedett az általa vezetett személygépkocsival, amikor az előzésre szolgáló belső sávban utolérte azt az autót, amely 130 km/h-val előzött éppen egy teherautót. A sofőr sérelmezte, hogy nem tud miatta gyorsabban haladni, ezért amint lehetősége adódott rá, erőteljesen fékezett előtte, amellyel a mögötte szabályosan közlekedő sértetti személygépkocsi vezetőjét az ütközés elkerülése érdekében vészfékezésre kényszerítette. A vádlott ezzel a sértett személygépkocsi vezetőjének és két utasának, köztük egy 4 éves gyermeknek az életét és testi épségét közvetlenül veszélyeztette. A járművek szerencsére nem ütköztek, személyi sérülés és anyagi kár sem keletkezett. A járásbíróság közúti veszélyeztetés büntette miatt 2 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztett, 1 év 6 hónap börtönbüntetést, 500 000 forint pénzbüntetést, valamint 1 év 8 hónap közúti járművezetéstől eltiltást szabott ki a vádlottal szemben. Utóbbi büntetést a pénteki nyilvános ülésen a másodfokú tanács az ügyészi fellebbezést elfogadva 2 év 6 hónapra emelte meg.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek 1 órán keresztül.
2: Paksfm.
3: Paksfm.
2: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: a Fox FM. Paksi előadóval a folytatásban.
1: Paksi FM.
2: Bódító dallamot fúj a szél,

0: Csak hazai. Hazai kedvencek itt, a Paks FM-en.
1: Alszik a város, még épp rá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szeptembertől decemberig havi 5000, összesen 20000 forint támogatást kapnak a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai, jelentette be pénteken Magyar Péter miniszterelnök. A kompenzációra azok a magánszemélyek jogosultak, akik 2026. január 1-én a megadott teljesítményű dízelautó tulajdonosai voltak. Az összeg kiterjed az őstermelőkre és egyéni vállalkozókra is, amennyiben a jármű magánszemély nevén van, míg az év eleje után vásárolt autóknál külön megoldást dolgoznak ki. A kifizetéseket automatikusan kérelem nélkül intézi a Magyar Államkincstár a NAV adatbázisa alapján. Az első részlet októberben érkezik. Magyar Péter közölte azt is, hogy a mezőgazdasági felhasználók az idei év végéig a gázolajárába épített jövedéki adó teljes összegét visszaigényelhetik. A miniszterelnök a nemzetközi piaci folyamatokkal és a dízel hiánnyal indokolta a döntést, hozzátéve, hogy az árplafon újbóli bevezetése ellátási hiányt és jelentős költségvetési terhet okozna, írja az MTI. Folyamatos az alaplemez kialakítása a Paks 2 projektben. Legutóbb 2000 köbméter beton került az ötös blokki nukleáris sziget épületeinek alaplemezébe, adta hírül weboldalán a Paks 2 ZRT. Az ötös blokki nukleáris sziget 5 épületének alapjául szolgáló, átlagosan 3 méter vastagságú alaplemez betonozását szakaszokra bontva végzik. A legutóbbi kivitelezési fázis során szeptember 2. hetében 30 órán keresztül megszakítás nélkül folyt a munka. A két műszakban 180 szakember részvételével zajló tevékenység során 2010 köbméter C35/45 szilárdsági osztályú bazalt betonkeveréket öntöttek be az alaplemezbe 20 mixer segítségével. A betonozást 670 tonnányi betonacél szerelése előzte meg, miközben továbbra is zajlik a projekt teljes felülvizsgálata, az üzletfolytonosságot szem előtt tartva folytatódnak a kivitelezési tevékenységek. Ennek része többek közt az építési szerelési bázis építése, az oktató és szimulátor központ kivitelezése és a hatos blokki munkagödör tervezési szintig történő mélyítése is, aminek több mint 90%-a elkészült. A Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a térségfejlesztési program keretében a helyi vállalkozások technológiai megújulását és gazdasági erősítését támogatja. Szakmai tanulmányutakkal, fórumokkal, konferenciákkal, képzésekkel, üzletember találkozókkal segítik a vállalkozók vállalkozások működését. Tavaly mintegy 1200 vállalkozást vontak be a programokba, ezt Hornok Jenő térségfejlesztési koordinátor mondta el rádiónknak. A Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásfejlesztési osztályvezetője hangsúlyozta, a vállalkozásfejlesztési programot 2024-ben indították útjára.
2: 53 darab eseményt valósítottunk meg éves szinten, mintegy 1200 vállalkozást vontunk be a programokba. Az eddigi időszak tapasztalataira építve nagyobb hangsúlyt helyezünk a kiscsoportos tudásátadásra, gyakorlatorientált események megvalósítására, hiszen ott akkor egyfajta párbeszéd tud kialakulni a résztvevők és az előadó vagy tréner között.
1: Az év második felében is készülnek színes eseményekkel, minikonferenciákkal és vállalkozói workshopokkal a vállalkozóknak, melyekkel a működésüket tudják segíteni.
2: Hozzávetőleg minimum 5 vállalkozói fórumot, minikonferenciát tervezünk, HR, mesterséges intelligencia használat, pénzügy, marketing és természetesen digitalizációs témakörökbe. Terveink szerint olyan 9-10-11 néhány vállalkozói workshop megvalósítását tűztük ki célul. Itt is természetesen mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazási lehetőségei, mint kiemelt célterület megjelenik. Meta hirdetések, azok kezelése, Canva, kép szerkesztés, digitális tartalom szerkesztés, ezekre valós vállalkozó igények érkeztek felénk, és erre próbáltunk reagálni, próbáltunk olyan programokat összetenni, ami valós érdeklődést mutat, de természetesen itt is lesz majd pénzügyi vonatkozású, üzleti tervezés, cashflow készítés, ami szintén a vállalkozók napi működését tudják segíteni.
1: Teljes terjedelmében égett egy autóbusz péntek délelőtt Nagyvejkén a főutcában, közölte a katasztrófavédelem. A jármű mintegy 30 utasa időben elhagyta a buszt, őket később mentesítőjárat szállította tovább. A tűz hőhatása miatt egy közeli lakóház homlokzata és redőnye is károsodott, valamint a busz felett húzódó vezetékek is megsérültek. A Bonyhád és a Szekszárdi hivatásos tűzoltók két habsugárral oltották el a lángokat. A helyszínre az áramszolgáltató és a közútkezelő szakembereit is értesítették. A beavatkozás idejére a rendőrség az érintett útszakaszt lezárta, a tűz keletkezésének okairól még nem számolt be a katasztrófavédelem.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most vissza a paksfm slágereihez.
3: Clap your hands now.

0: FM.
1: Mennyire vagy otthon a vizen? Tarts velünk ezekben a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. Figyeld a játékainkat, válaszolj helyesen a kérdéseinkre, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából. Készen állsz az evezésre? Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.

Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit elszálltál. Eléggé fontos lett a kényelem, hogy neked mindig minden jó legyen. Míg a kedvedben jártam, kb. A szolgáddá váltam. Ebben én lassan belefáradok, hogy cserébe semmit sem várhatok. Nem lesznek többé közös utazások, télen is negyben fogva fagyizások.